0: A pontos idő 7 óra.
1: A fenépküszöbnek köszönhetően működik az atomerőmű. Nem mindegy, hogy melyik országban veszünk fel pénzt az ATM-ből. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöb építéséről döntött a mederben Paks és Duna-Szent Benedek között. Jelentősen eltér az ATM-es készpénzfelvételek díja az egyes országokban. A magyarok körében népszerű országok közül Szerbiában a legmagasabb a Wise online pénzküldéssel foglalkozó cég elemzése alapján, amelyről közleményben tájékoztatták az MT-t. Ott az átlagos ATM-es készpénzfelvételi díj 1,6%, míg Ausztriában 1,4%, Horvátországban 1,38%. Ez az összeg nem tartalmazza a kártya kibocsátó vagy a számlavezető bank által felszámított díjakat, illetve az árfolyamváltás költségeit, jegyezték meg. A cég által vizsgált európai országok közül Törökországban volt a legmagasabb a készpénzfelvétel díja, 6,2%, míg a világ egészét tekintve Vietnám bizonyult a legdrágábbnak, több mint 15%-kal közölték. Úszó naperőművet építenek Horvátország legrégebbi halgazdaságában. Mintegy 400 megawatt teljesítményű úszó naperőmű építését tervezik Horvátország középső részén. Az 550 millió eurós beruházás egyben a haltenyésztés korszerűsítését is szolgálná, miközben az egyre bizonytalanabb vízellátáshoz is alkalmazkodnának. A tervek szerint három halastó felszínére telepítenének úszónapelemeket. A környezeti hatástanulmány szerint az erőmű évente mintegy 440 gigawatt óra villamos energiát termelhetne. Ennek egy részét a halgazdaság saját maga használná fel, elsősorban az új intenzív haltenyésztési rendszer működtetésére, a fennmaradó áramot pedig a hálózatba táplálnák. A fejlesztés egyik fő oka a halastavak egyre nehezebb vízellátása. Az úszó napelemek árnyékoló hatásától azt várják, hogy mérséklődik a víz felmelegedése és párolgása, így hosszabb ideig maradhat megfelelő a tavak vízszintje. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Live.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
9: Vasárnap ismertem meg őt.

és este kis szatyorban hozta a fogkefét s a tiszta bugyit, és kedden még mielőtt elment, az ágyba kaptam

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Ez az. Megtalálta. Ez az önfrekvenciája.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Szivárvány.
2: Szivárvány.

0: Szivárvány.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást.
3: Jó szórakozást. Műsorajánlót hallottak.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
3: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
9: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. A fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. A balatoni vasúti forgalomban nőtt az utazások, csökkent a késések száma a főszezonban, írta a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében kedden. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a déli és északi parti vonalakon, valamint a déli pályaudvaron, összesen mintegy 27 kilométeren, több mint 1 milliárd forintból történt beavatkozás. A nyári szezonban finomhangolták a balatoni menetrendet, és megerősítették a zavarkezelést is, több mint 60 helyszínen álltak készenlétben pótlóbuszok, mintegy 20 településen éjjel-nappal írta. Vitézi Dávid kiemelte, a magyar vasút problémáit egyetlen nyár alatt nem lehet megoldani, de az idei balatoni szezon megmutatta, hogy célzott pályakarbantartással, adatalapú menetrenddel és jobb üzemanyag irányítással mérhetően lépésről lépésre lehet javítani a szolgáltatáson. Jelenleg minden idők legalacsonyabb dunai vízállását mérik Pakson, de a fenékküszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, írta a miniszterelnök Facebook oldalán kedden. Magyar Péter közölte, a fenékküszöbbel az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. Emiatt működik az atomerőmű és az ország, emelte ki. Nyáron a Duna alacsony vízszintje miatt az erőmű több turbináját is le kellett állítani. Azért, hogy a jövőben ez ne fordulhasson elő, a kormány fenékküszöbét építéséről döntött a mederben, Paks és Duna-Szent Benedek között. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, közölte a szervezet kedden az MT-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, többfelé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: 9-től a Hobby Rádióban.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Csepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Továbbra is fél óránként járnak a balatoni kompok. Hamarosan véget érhet Montenegró EU csatlakozási tárgyalás sorozata. Csütörtökön még többfelé lehet borongós az idő, majd kitisztul az ég. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hétfőtől rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között. A Balatoni Hajózási ZRT honlapján közölt adatok szerint az első kompok indulási ideje nem változott. Szántódról 7 órakor, Tihany révből 7:15-kor indul az első járat. Az eddigi menetrendhez képest pár korábban közlekedő esti járat elmarad, így az utolsó járatok Szántód felől 19 órakor, Tihany révből 19:15-kor indulnak. Immár mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlő daganat miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára, tájékoztatta az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület az MT-t. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a beteg mellkezelése mellett a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlő daganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára, tartalmazza a közlemény. Több mint 7000 fiatal vett részt a katolikus, a református és az evangélikus egyház által szervezett 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akcióban, közölték a szervezők az MT-vel. Az október 8 és 11 között idén 19. alkalommal megtartott önkéntes ifjúsági akcióban országszerte és Erdélyben közel 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot, olvasható a közleményben. A fiatalok többek között idősek otthonában vezettek kreatív foglalkozásokat, madáretetőket tettek rendbe, vagy elhagyott sírokat gondoztak. A Városliget Európa legjobb nagyvárosi parkja díjat nyerte el, közölte a Városliget vezérigazgatója Budapesten. Györgyevics Benedek sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy az elismeréssel a csaknem 100 hektáros park fenntartását, működtetését, illetve üzemeltetését értékelték. Elmondta, évente több mint 10 millió látogató érkezik Budapest kedvenc közparkjába. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja, hogy Montenegró csatlakozási tárgyalásait még az idei év végéig lezárják, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Brüsszelben. Közölte, a 35 tárgyalási fejezetből már 21-et teljesített Montenegró, vagyis a folyamat közel kétharmadánál tart. Csütörtökön reggelig északnyugat felől ismét egy változó vastagságú felhőzet érkezik, így közepesen és erősen felhős tájakra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között alakul.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Üdvözlő itt vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
1: Omega!
7: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncos szép, a hűvérdés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Egészségedre!
3: Egészségedre!
4: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Kamu reklám.
2: Hello.
3: Hát inkább neked legyen ronda, mint másnap.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Emmanuel Macron Magyarországra jön. Országos emmi oktatási programot indít a Bosch. Csütörtökön napközben csökken a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emmanuel Macron francia elnök Magyarországra látogat az október 23-ai ünnepségek alkalmából, mondta Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában kedden. A miniszterelnök hangsúlyozta, a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. A parlamentben díszülést tartanak, hozzátette az ünnepség keretében a Szépművészeti Múzeumban látja vendégül a meghívott állam és kormányfőket. Országos programot indított a középiskolásoknak a magyarországi Bosch csoport a mesterséges intelligencia alkalmazásáról. Az idei tanévben 20 középiskolában mintegy 800 diák elméleti és gyakorlati oktatását tervezik, közölte a Technológiai Világcég magyarországi érdekeltségeket ebben az MTI-ben. A program fő célja, hogy a fiatalok idejében megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogathatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. A tananyagot a technológia rendkívül gyors fejlődése miatt folyamatosan aktualizálják. A határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt aszalt sárga barackot hívott vissza a forgalomból, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közölte a szervezet kedden az MTI-vel. A visszahívás a Naturfood Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Naturfood aszalt sárga barackra és a Spar Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spar aszalt sárga barackra vonatkozik. Az indoklás szerint a kén-dioxid szárított gyümölcsökben engedélyezett adalékanyag, azonban az arra érzékeny embereknél allergiás esetenként súlyos reakciót okozhat. A Szentszék közölte, hogy a pápán végzett műtét pozitívan zárult. Pozitív eredménnyel ért véget a 14. Leó pápán elvégzett sebészeti beavatkozás, amelyet a tervezett időzítéssel és módon hajtottak végre. Az egyház fő a műtőből már visszatért a kórtermébe, közölte a Vatikán keddeste. A radikális beavatkozás során eltávolították a jobb alsó tüdőlebenyt. Videóasszisztált sebészeti technikát alkalmaztak, a pápa 3 órán át volt a műtőben, a beavatkozás pedig közel 90 percig tartott. Sikeres volt, nem merült fel komplikáció. Az orvosok megosztották, hogy 14. Leó a műtét után problémamentesen ébredt. Csütörtökön kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, több felé lesz élénk a szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14-19 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Fehér bot napja. Annyiféle nap van, ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, és némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok. Kövés!

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
6: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! Jó reggelt!
1: Kövekkel zárták el a vasúti váltót, a rendőrség fiatalokat keres. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Megfizethető közmédiát szeretne a Független Közmédia Testület elnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több fiatalt keres a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya, akik a nyomozás szerint augusztus 26-án a késő esti órákban a Tócóvölgyi vasútállomásnál a vonal váltójába helyeztek el köveket, aminek következtében nem lehetett elvégezni a váltást, számolt be az esetről a polisz.hu. A közzétett biztonsági kamerás felvétel szerint 5 fiatal fiút keresnek a vasúti közlekedés biztonsága elleni büntet elkövetésének gyanúja miatt. A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a fiatalokat, vagy bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, személyesen vagy telefonon tegyen bejelentést. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodással kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét is, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogáz üzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termék azonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük reggeli műsorunkat. Ma október 15-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg 11,8 fok van. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor.
7: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 15-én köszöntjük Teréz nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű Terézia rövidülése ez a név. Jelentése nyár, hőség, forróság, valamint vadászat. Október 15-én kívül ünnepelnek még a Terézek március 11-én, június 17-én, július 8-án és augusztus 3-án is. Becézése ennek a névnek Terészke, Teri, Terike, Terus, Teruska, Terka, Tercsi, Teca és Tecus. Jeles viselői Brunswick Teréz, az első magyarországi óvoda alapítója, Karacs Teréz pedagógus, író, Bot Teréz színésznő, valamint ön, kedves Teréz. Ezen a napon köszöntjük még Aranka, Aurélia, Aurora, Berény, Hedda, Hedvig, Hédi, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Teri, Terka, Teréza, Terézia, Tessa, valamint Vilma nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: valami Amerika!
1: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
3: Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
2: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárver Viktóriával október 15-én. Üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1783 az első időpontunk, október 15-én hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, Jean-François Pilateur de Rosier, francia fizikus. Lépjünk át most a 19. század elejére. 1815. október 15-én a britek fogságába esett Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó száműzetését. Maradjunk még a 19. században. 1830. október 15-én született Helen Hunt Jackson, amerikai regényíró, költő, esszéista, aki a benszülött amerikaiak jogaiért küzdött. 1884-ben jelent meg Ramona című írása. Ugorjunk 1844-re, október 15-én megszületett Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus. És haladjunk szépen a 19. század vége felé. 1880. október 15-én végleg elkészült a kölni dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. És most mindössze csak egy évet lépünk előre, 1881-re. Október 15-én született P.G. Wodehouse, angol-amerikai író. És még mindig a 19. századé a főszerep. 1894. október 15-én Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus, zsidó származású francia vezérkari tisztet, állítólagos kémkedés és hazaárulás vádjával. Ugorjunk most a 20. századba. 1917. október 15-én Franciaországban kivégezték Mataharit, az első világháborús táncosnőt, a híres kurtizánt és kémet. Folytassuk 1919-el, október 15-én megszületett Asztalos Sándor, költő, zenekritikus, esztéta. Következő időpontunk 1949, október 15-én kivégezték a Koholt vádak alapján népellenes büntet és hűtlenség vádjával halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. És végezetül átlépünk a 21. századba. 2002. október 15-én az oroszországi Pleszek űrrepülétéről felbocsátott Foton M űrlaboratórium nem tudott pályára állni, mert a Soyuz 5-ös hordozó rakéta a pályára állítás közben műszaki hiba miatt felrobbant. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
2: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
3: Hobby Rádió.
4: 2026. október 15-e csütörtök. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 47-től 54. vers. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket. Ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Áber vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be vele, az oda igyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban kemények, mégis szeretetből fakadnak. A farizeusok vallásos emberek voltak, istenfélők, a törvény ismerői. Jézus rámutat, hogy ugyanaz a lelkület van bennük, mint azokban, akik a prófétákat megölték. A múlt bűneit felismerik, elítélik, de önmaguk hibáit nem látják meg. A hit nem tanult ismeretek gyűjteménye. A vallásosság nem begyakorolt magatartásforma, hanem válasz az élő Isten szavára. A törvénytudók kulcsot kaptak a tudáshoz, mégis visszatartják azt az emberektől. Ez is fájó igazság. Ha a hívő ember nem segít másokat közelebb kerülni Istenhez, hanem akadályozza őket, azzal kárt tesz. A Jézussal való találkozás nem kiváltság, hanem küldetés is. Aki ismeri a krisztusi értékrendet, annak nem csak önmagáért kell élnie, hanem világító lámpásként kell továbbadni az örömhírt másoknak. Ne zárjuk el a kegyelem útját senki elől. A kegyelmet nem csak szándékosan lehet elzárni, hanem mulasztással, közömbösséggel, ítélkezéssel, vagy éppen azzal, hogy elhallgatjuk az örömhírt, amikor meg kellene azt osztanunk valakivel. Ha mi részesültünk az Isten jóságából, akkor felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk. Nem másokat kioktatva, hanem tanúságtétellel, nem kényszerítve, hanem vonzó életpéldával. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg attól, hogy csak látszólag engedelmeskedjek neked, miközben szívem zárva marad előtted. Add, hogy felismerjem a mai idők jeleit. Ne engedd, hogy tudásom vagy vallásosságom gőgössé, másoktól elzártá tegyen. Taníts alázatosan hallgatni és hűségesen válaszolni hívásodra. Legyek nyitott kapu, hogy mások is megtalálják benned az élet forrását. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a kutatók szerint a vérbe jutó nikotin és egyéb alkotó elemek hatására kisebb a valószínűsége a fiú gyermeknek? Számításaik szerint két dohányos szülő esetében háromszor nagyobb eséllyel születik lánygyermek, mint fiú.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
2: Most egy mézes oldalast hoztam önöknek, az elkészítése viszonylag egyszerű, próbálják ki, érdemes. Hozzávalók 4 személyre. 1 kg sertés oldalas, 1 kg burgonya, 3 evőkanál méz, 3 evőkanál ketchup, 1 kis kanál bors, só, 2 deci vörösbor, 2 deci húsleves vagy víz, 1 evőkanál zsír. A húst megtisztítjuk és 4 egyforma darabra vágjuk és besózzuk. Ezután a mézet, a ketchupöt, a borsot és 1 mokkás kanál sót jól elkeverünk, majd minden oldaláról bekenjük, bedörzsöljük vele a húsdarabokat. Burgonyát meghámozzuk és felkarikázzuk. Egy mélyebb tepsit kikenünk olajjal, közepébe rárakjuk a húst, köré halmozzuk a burgonyát és aláöntjük a húslevest. A maradék ketchupös mézet a húsok tetejére öntjük és meglocsoljuk néhány csepp borral. Letakarjuk alufóliával, forró sütőbe, 180 fokos sütőbe tesszük és közepes lángon sütjük. Gyakran 10-20 percenként locsoljuk vörösborral és a sülő zsírjával. Ha szükséges, még öntünk alá húslevest vagy bort, vagy akár egy kevés vizet.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
0: Hobby Rádió.

0: Fehér bot napja. Annyiféle nap van, ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Teréz nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. 6 óra után 11,8 fok van. A mai napon látássérültek nemzetközi napja, fehér bot napja van. Ma október 15-e van, ma Szögi Lajos emléknapja van, Olasz Liszkán. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848-ban szegedi vérengzés. Két ittas nemzetőr által terjesztett azon álhírre, hogy szerviánusok közelednek, fosztogatás és vérengzés kezdetet, melyet csak 60 halott és sebesült árán lehetett elfojtani. 1946-ban megindulnak a belföldi légiforgalom első járatait Budapest-Debrecen, illetve Budapest-Szombathely között. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portáljának fontosabb híreivel. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy rövid szünet után visszatérünk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen. Zelenszkijjel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Indul a Ganz Ábrahám hitelprogram. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Vádat emeltek egy droghálózat 8 tagja ellen Kecskeméten, tetten érték őket egy kecskeméti áruház parkolójában. Egyikük épp 6,5 kg marihuánát vett át. A férfi 2022-ben kezdett kábítószer terjeszteni, marihuánát és kokaint is árult, utóbbit később Spanyolországból szerezte be. A nyomozók az első szállítmány mellett egy második, csak nem 7 kg-os kannabisz szállítmányt is lefoglaltak. A házkutatások során kokaint, marihuánát, több millió forint készpénzt és értékes autókat is találtak. A hálózat vezetőjét, annak élettársát és a finanszírozót jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmével vádolják, további tagok ellen kábítószer kereskedelem, illetve birtoklás miatt emeltek vádat. A vezető letartóztatásban van, a többiek közül 4 bűnügyi felügyelet alatt, 2 szabadlábon várják a bírósági tárgyalást. Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook posztban jelezte, hogy elindult Brüsszelbe az uniós csúcs találkozóra, ahol először a visegrádi négyek miniszterelnökeivel tárgyal, aztán a csütörtöki csúcs előtt még részt vesz a néppárti kormányfők találkozóján és az olasz miniszterelnök által összehívott kohéziós egyeztetésen. Pénteken reggel pedig a tervek szerint Ukrajna elnökével Volodymyr Zelenszkijjel tárgyal 4 szem közt. Ez lesz a két vezető első hivatalos találkozója. A kormányváltás óta többször felmerült már, hogy Magyar Péter és Zelenszkij üljön tárgyalóasztalhoz, ami az ukrán és a korábbi magyar kormány közötti nagyon feszült viszony után mindkét fél szerint időszerű volt már. Végül ehhez az a hétfői bejelentés nyitotta meg az utat, aminek értelmében Ukrajna egy történelmi jelentőségű törvénnyel biztosítja a magyar nyelvű oktatást az ország magyar nyelvű kisebbsége számára. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a hitelprogramról. Ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plusz és Nemzeti Bajnokok Hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árrésstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palack visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához és a tisztességes verseny megteremtéséhez, írja a Pénzcentrum. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében. Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban, reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és +9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
0: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciókról és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Október 15-e csütörtök. A fővárosban lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt ma délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannonia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik várhatóan november 8-áig. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél, a Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
10: A mikrofonnál Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Ez a reggeli műsorunk második órája. Teréz nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. Budapesten 11,9 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napon látássérültek nemzetközi napja, fehérbot napja van. Ma október 15-e van, ma Szögi Lajos emléknapja van. Olasz Liszkán. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 15-én köszöntjük Teréz nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű Terézia rövidülése ez a név. Jelentése nyár, hőség, forróság, valamint vadászat. Október 15-én kívül ünnepelnek még a Terézek március 11-én, június 17-én, július 8-án és augusztus 3-án is. Becézés ennek a névnek: Terészke, Teri, Terike, Terus, Teruska, Terka, Tercsi, Teca és Tecus. Jeles viselői: Brunswick Teréz, az első magyarországi óvoda alapítója, Karacs Teréz pedagógus, író, Bot Teréz színésznő, valamint ön, kedves Teréz. Ezen a napon köszöntjük még Aranka, Aurélia, Aurora, Berény, Hedda, Hedvig, Hédi, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Teri, Terka, Teréza, Terézia, Tessa, valamint Vilma nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
1: Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengéllátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.

0: Rádió. Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárver Viktóriával október 15-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1783 az első időpontunk, október 15-én hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, Jean-François Pilateur de Rosier, francia fizikus. Lépjünk át most a 19. század elejére. 1815. október 15-én a britek fogságába esett Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent-Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó száműzetését. Maradjunk még a 19. században. 1830. október 15-én született Helen Hunt Jackson, amerikai regényíró, költő, esszéista, aki a benszülött amerikaiak jogaiért küzdött. 1884-ben jelent meg Ramona című írása. Ugorjunk 1844-re, október 15-én megszületett Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus. És haladjunk szépen a 19. század vége felé. 1880. október 15-én végleg elkészült a kölni dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. És most mindössze csak egy évet lépünk előre, 1881-re. Október 15-én született P.G. Wodehouse, angol-amerikai író. És még mindig a 19. századé a főszerep. 1894. október 15-én Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus, zsidó származású francia vezérkari tisztet, állítólagos kémkedés és hazaárulás vádjával. Ugorjunk most a 20. századba. 1917. október 15-én Franciaországban kivégezték Mataharit, az első világháborús táncosnőt, a híres kurtizánt és kémet. Folytassuk 1919-el, október 15-én megszületett Asztalos Sándor, költő, zenekritikus, esztéta. Következő időpontunk 1949, október 15-én kivégezték a Koholt vádak alapján népellenes büntet és hűtlenség vádjával halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. És végezetül átlépünk a 21. századba. 2002. október 15-én az oroszországi Pleszek űrrepülétéről felbocsátott Foton M űrlaboratórium nem tudott pályára állni, mert a Soyuz 5-ös hordozórakéta a pályára állítás közben műszaki hiba miatt felrobbant. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Mira tu papa!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalak, hogy mélyed egy ki a busztalapot!
2: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
3: Tudta ön azt, hogy a kutatók szerint a vérbe jutó nikotin és egyéb alkotó elemek hatására kisebb a valószínűsége a fiúgyermeknek? Számításaik szerint két dohányos szülő esetében háromszor nagyobb eséllyel születik lánygyermek, mint fiú.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
4: Hobby Rádió.

Fehér bot napja. Annyiféle nap van, ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalmi

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848-ban szegedi vérengzés. Két ittas nemzetőr által terjesztett azon álhírre, hogy szerviánusok közelednek, fosztogatás és vérengzés kezdetett, melyet csak 60 halott és sebesült árán lehetett elfojtani. 1946-ban megindulnak a belföldi légiforgalom első járatait Budapest-Debrecen, illetve Budapest-Szombathely között. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Nemzetközi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Egy rövid zene után innen folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. Most lássuk, milyen időjárás várható. Ma várhatóan borult lesz az ég. Most 11 fok körül alakul a hőmérséklet. 11 és 17 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. A 13 fokos hőérzet miatt valamivel hűvösebbnek tűnhet az idő. A páratartalom 74% körül alakul. Mérsékelt napsütésre számíthatunk. Az UV-index 3, ezért a sugárzás mérsékelt. Száraz időre számíthatunk. Jelentős csapadék nélkül. 328 irányú szélre számíthatunk, amelynek sebessége elérheti a 14 km/h. A legerősebb széllökések sebessége elérheti a 30 km/h. Pénteken 16. napos időre számíthatunk. A hőmérséklet 8 és 17 fok között mozog majd. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 348 irányból enyhe légmozgásra számíthatunk. A széllökések elérhetik a 22 km/h. Szombaton 17-e borult lesz az ég. Napközben 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Egész napos napsütésre számíthatunk. Csapadék nem várható. 272 irányból érkező könnyű szellő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe. A mentők, tűzoltók reggel 8-ban kezdődik. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
2: Hobby Rádió!

0: Zombie Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. A fuvarozók is kapnak üzemanyag támogatást. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügyvizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. A parlament döntése alapján a fuvarozók is üzemanyagköltség támogatást kapnak, közölte Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon. A kormány 2026 végéig literenként 25 forinttal csökkenti a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek és az autóbuszok után visszaigényelhető jövedéki adót. A NAV-on keresztül érvényesíthető kedvezmény az év végéig összesen 6,3 milliárd forintos segítséget jelenthet az ágazatnak. A lakásbiztosítások átlagdíja 3,6%-kal nőtt a harmadik negyedévben, azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására, közölte az egyik online biztosítás közvetítő. A cég statisztikái szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagdíja 46.400 forint volt a harmadik negyedévben, a második negyedévi 44.800 forint után. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról. Kezdetben sokfelé számíthatunk felhős időre, majd napközben északkelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, északkeleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi, északnyugati szél. Hajnalban reggel párás, ködös tájak is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet -1 és plusz 9 fok között alakul, majd napközben 14 és 19 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akció és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
1: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Október 15-e csütörtök. A fővárosban lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt ma délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik várhatóan november 8-áig. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
6: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
7: T-Rádió. A szirénák.
8: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják. Somogy vármegyébe, egész pontosan néhány nap múlva Somogy megyébe látogatunk el. Nem sokára adásmunkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. A Somogy megyei mentők 8. tudományos kerekasztaláról beszélgetünk Buni Rolanddal, akitől mindjárt azt kérdezem, hogy nekem hiányzik a beosztásod és a szolgálati helyed, légy szíves segítsenben.
9: Szép estét mindenkinek! Én Bújnalan vagyok, a Kaposvári Mentáláson dolgozom, kivonuló mentőtisztként, meg szakmai felelősként.
8: És a szakmai felelősség keretében kötődsz ehhez a tudományos kerekasztalhoz?
9: Nem, már a kezetek óta közösen szervezzük, és így már az a 18. és eddig mindig együtt csináltuk.
8: Hogy jött a gondolat annak idején?
9: Igazából ez egy kis családi napként indult ez a rendezvény, egy ilyen belső kis továbbképzésként, akkor még 20-30 részvevővel, és olyan sikere volt, bajtársak igényelték azt, hogy szervezzünk még ilyet, hogy a következő is évben megszerveztük, akkor már jóval többen jelentkeztek, majd megfordult a fejünkbe, hogy akkor már ennyien érdeklődnek iránta, akkor tegyük akkreditáltá a maga ez a kerekasztalt, beadtuk az akkreditációt, kaptunk érte pontértéket, és azóta viszont már folyamatosan 120 és 160 fő közötti résztvevővel rendezzük meg minden évben a kerekasztalunkat.
8: Tehát aki ezen részt vesz, az kap egy kreditpontot, és az beszámít majd a minősítésbe, jól értem.
9: Igen, igen. 15 szabadon választható kreditpontot fog kapni a szakdolgozó, és de az orvosoknak a pontmegállapításod még folyamatban van.
8: Ez egy egynapos vagy többnapos?
9: A tavalyi évtől már kétnapossá nőtt a rendezvényünk. Idei évben is kétnapos lesz. Az első napján kifejezetten gyakorlatorientált életű szimulációkat szervezünk, míg másnapon előadások, kerekasztal és minimális gyakorlattal délután.
8: A gyakorlatorientáltságra tudnám mondani példát?
9: Az idei évben egészen biztos, hogy foglalkozunk újszülött ellátással. Mindent nem szeretnék elmondani, hogy a részletüknek legyenek.
8: Persze, persze.
9: Lesz majd légzésedéktelen, súlyos sérült, és ezt a légimentők és az orvos szakmai osztály instruktorja közösen szervezzük. Tehát ők lesznek majd, akik vezetik a szenáriókat. Babán teljes felszereléssel kezdődik egy béres szintű ellátással, és csatlakozik majd egy állás szintű ellátásra, végén pedig egy közös diszkuszió.
8: A téma kiválasztása az hogy történik? Tehát statisztikák alapján kiderült, hogy az újszülött ellátásnál van néhány újítás mondjuk, vagy innováció, amit érdemes megtanulni a többieknek, vagy csak próbálom kitalálni, hogy egy-egy ilyen konferencia témája az, hogy adja magát.
9: Mindig próbálunk dr. Hunka Balással társszervezővel közösen kitalálni olyan témakat, mindig aktuális, mindig a menti dolgozókat foglalkoztatja, és ezzel amiben van változás, adjunk mindig valami újdonságot, illetve minden évben a kerekasztal után kiküldünk a részvevőknek egy elégedettségi kérdőívet, ahol megkérdezzük őket, hogy milyen témakörről szeretnének legközelebb hallani. És ezt a kettőt így figyelembe véve közösen keressük meg azokat a témaköröket, ami a legtöbb hallgatóságot tudjuk magunkhoz csábítani.
8: Ez a mostani konferencia, ez mikor lesz pontosan?
9: Szeptember 24 és 25-én. 24-én tehát... egyébként kifejezetten csak mentő dolgozóknak mentőtiszt, 25 orvos mentőtiszt és 25 mentő ápoló fog ezen a napon részt venni, mert csoportforgás sokat vesznek hozzá, és ezek pedig kárhelyek között fognak folyamatosan forogni.
8: És hát nyilván a képzettségnek megfelelő elvárásokat kell teljesíteni, gondolom én.
9: Igen, de értékelést a mentő dolgozó igazából nem kap, egy visszajelzést, vagy megerősítést, de egy irányítatást, hogy mi az, amit másképp kell fejlődnünk.
8: Ugye ez a 8. alkalom, és nyilván van már tapasztalatotok abban a tekintetben, hogy mondjuk egy mentőápolót nézünk, hogy a mentőápolók körében az csalódottságot jelent saját magukban, hogyha valamit nem jól csinálnak, vagy egy dopping arra, hogy ho-ho, elmaradtam valahol, és akkor be kell pótolni. Tehát egy önismereti visszacsatolás, nem tudom jobban kifejezni magam, lehetőség is benne van.
9: Az eddigi tapasztalatok alapján egyébként abszolút pozitív a megerősítés. Tehát nem tragédiaként fogják fel, ha amit mondjuk nem úgy csináltak, mert az instruktorok is olyan visszajelzést, pozitív megerősítést fognak nyújtani a résztvevők felé, és nem a hibákat szeretnénk feltárni, hanem önmagába, maga a csapatmunkát, a közös ellátásra fektetjük a hangsúlyt.
8: Meg szerintem arra is jó, hogy a különböző együttműködések azért kialakulnak, nem? Tehát csak a példakedvű jut eszembe, hogy volt ugye a villamos alászorult kisfiú Budapesten, ahol nagyon szép együttműködésről beszél nekem a rohanmentő orvosa, és ugyanezt a véleményt mondja el nekem a gyerek Moknak az orvosa is, hogy ugye két különböző világot képviselnek, de valahogy mégis nagyon szépen tudtak egymás mellett, egymás kezei alá dolgozva megtenni mindazt, amit meg lehetett. Tehát ez arra kíváncsi, hogy ennél a tanfolyamnál, vagy konferenciánál, lehet, hogy a konferencia jobb szó, ugyanez az élmény megszületik, hiszen ott vannak egymás mellett, egyik ment a másik ment valamás, barátságok szövődnek, stb.
9: A csoportokat szándékosan úgy osztjuk szét egyébként, hogy nem figyelünk arra, hogy olyan új kapcsolatok szülessenek, akik nem dolgoztak együtt.
8: Aha.
9: Ez eleinte a néhány embernél azért ez okoz némi szorongás, de ez az első szituáció, amely is szokott mindig szűnni, és a nap végén az a záró, hogy mindenki azt mondja másnak, hogy nagyon jó lehet együtt dolgozni, és soha nem dolgoztunk együtt, és mégis olyan, mint hogyha mindig is együtt dolgoztunk volna.
8: Az eszedbe jutott már, hogy mekkora terhet jelent ez nektek, hiszen annak idején egy ilyen családi összejövetelből nőtte ki magát, immár kétnapossá, és nyilván akkor szállás és egyéb problémák is megoldásra várnak ez az esemény. Hát, tehát megbánta, de ez így hülyeség, mert aki szereti a szakmáját, valószínűleg nem bánja meg, de mégis egy csomó olyan terhet vállaltatók, szervezők, ami nélkül azért úgy el lehet élni.
9: Igen, de mi Balázsa nem ilyenek vagyunk. Mi azt nézzük, hogy mi a többen tudunk előlépni, nagyon szeretünk szervezni, nagyon szeretünk másoknak úgymond boldogságot okozni, és azt látjuk, hogy a részvevők azok visszatérnek. És ez nekünk nagyon nagy öröm, és azt mondom, hogy minden energiát, mindenféle haszon nélkül nekünk ez megéri.
8: Neked, kivonuló mentőtisztnek, van-e olyan élményed az elmúlt évek rendezvényeiből, ahol te tanultál?
9: Mindig van. Mindig van.
8: Melyik felismerés voltál? Igen.
9: Hát a szakma eljárás ennek a változásait, ez pontosan ugye egyrészt az orvos szakma is, ez rendelkezésre bocsátja, képezzük magunkat, ugye részt veszünk képzéseken, utána az instruktorok is minden évben megyünk képzésre, és ezek mind nagyon hasznosak.
8: Azt próbáltam megkérdezni az előbb, csak szabadba vágtam, bocsánat érte, hogy van-e olyan, ami emlékezetes felismerés?
9: A legutóbbi ilyen képzésen, amin voltunk, Jálmán csoport szakmai képzésen, ott nagyon jó volt, hogy a kommunikációra felhívták, a csapat kommunikációra. Arra, hogy van egy feladat, amit el kell végezni, a mentősegység azért kiadja ezt, négyre szólóan, hogy te ezt végezd el, a feladat elkészül, végre van hagyva, és visszajelzést kapunk erről. És én meg szintén visszajelzek, hogy rendben, köszönöm szépen. És ez az ellátás megint csak előre viszi ezt a közös kommunikációs nyelv.
8: Uh-huh. Tehát egy adott helyszínen az ott levő mentőegység tagjai közötti kommunikációról beszélünk.
9: Így van. Ebből a beteg nagyon nagy haszna a betegnek.
8: Uh-huh. Igen, természetesen. Az a kérdés, hogy ha már így a beteg szemszögéből is lehet kérdezni, akkor van-e olyan téma az elmúlt 8 évből, ami arról szólt, hogy a beteggel mit kéne másképpen, vagy hogyan kéne a beteggel?
9: Tulajdonképpen minden évben van.
8: Itt a kommunikálni, most csak kipróbálom keresni a szavakat. Igen. Hozzá.
9: Igen. A kerekasztalnak a másik előadásos napján, ami most például 25-én lesz, az idejében például az oktatást vettük előtérbe, ahol megvitatjuk, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak különböző oktatási formátumokkal. Ez az idei téma. De volt, amikor a helyszínehagyás volt a témánk, volt, amikor a betegjogok volt a témánk. Tehát mindig van egy olyan délőtt ilyen vita témánk, ahol a hallgatóság aktív bevonásával van két előadás, és utána pedig kérdeznek, és mindenki behozza a saját tapasztalatát, és ezt ott közösen megbeszéljük.
8: Ha már szóba hoztad a helyszínen hagyást, az egy érdekes momentum szerintem a mentőkértében, hogy én laikusként időnként belelátok a munkátokba, és nekem volt már rá példa, hogy helyszínen maradtak ki, miatt segítséget kértek a többiek, a hozzátartozók. Az egy nagy felelősség, vagy nem?
9: Így van, korábban mentőápoló nem hagyott helyszínen beteget. Most az elmúlt napokban jött ki egy új szabványos eljárás, amely nagyon részletesen le van írva, hogy milyen esetekben lehet helyszínen hagyni a beteget. Tehát a betegbiztonság az mindig nagyon fontos volt, de természetesen a beteg rendelkezik, hogy az ő rendelkezési jogával itt nem sérthetünk meg.
8: Hát feltéve, hogyha tudatában van annak, hogy ő most egyáltalán hol van.
9: Van egy checklista, amin végig kell haladni most a mentőápolónak, és hogyha mindenhol az a válasz születik meg, hogy a beteg nyilatkozat képes, és felfogja, mi történik vele, és van még jó pár kérdés, akkor dönthet úgy, hogy helyszíne hagyja, amennyiben nem igényel kórházi ellátást.
8: Általánosabban kérdezem tőled, hogy a checklisták azok segítik, vagy hátráltatják a mentők életét, vagy a mentők munkáját? Hiszen lehet egy csomó olyan kérdés, aminek ott abban a helyzetben nincsen jelentősége, de mégis ott van a sorrendiségében valahol.
9: Szerintem fontosak a checklisták, mert azokat, hogyha végigmegyünk pontról pontra, akkor nem lesz semmiből hiány. Mert tudjuk, hogy az rendelkezésre áll. Én gondolok én például egy eszközcsekklistára. Kaposvári Ment Tamáson már hónapok óta bevezettük a reggeli váltáskor a cseklistát. És gyakorlatilag a mentőfelszereléseken végigmegyünk, és megnézzük, hogy megvan-e megfelelő létszámú eszköz áll rendelkezésre, és hogy működik-e. Ez egy olyan magabiztosságot jelent, hogy a helyszínen nem fogja elő azt, hogy netán valamilyen eszközt szeretnénk használni, és ott derül ki, hogy nincs. Vagy esetleg
8: persze.
9: Használatban volt, és nem áll készen a működésre. Vagy netán elromlott.
8: Jut eszembe az érdi egy gyakorlatát, nem tudom, ismered-e. Az érdi mentőállomáson QR-kóddal zajlik ugyanez. Tehát az átadás átvételnél nincs lista abban az értelemben, ahogy mi most beszélgettünk, hanem QR-kódok vannak a különböző szekrényeken, egyebeken, és annak alapján történik a leltározása tulajdonképpen mindennek, ami az autón megtalálható. Ezt csak mint érdekességképpen mondom, mert nem nagyon találkoztam még ezzel a gyakorlattal, talán a gyerek valami hasonló, de érdekes gondolat, hogy a helyettesít egy csomó mindent, és talán gyorsabban is teszi a átadás átvételt.
9: Igen, hallottam róla, egyébként Marca mentálmáson is QR-kód alapján egy Forms-ra csatlakozik telefonon keresztül, és ott jelölve, hogy minden eszköz rendben van. Én azt gondolom, hogy több megoldásra is lehet, amit nyilván majd későbbiekben azért ezt egységesíteni célszerű.
8: Persze. Persze, mert hát az informatika nyilván fejlődik, és ezzel kapcsolatosan lesznek majd más lehetőségek. Beszéljünk rólad. Tehát kivonuló mentőtiszt vagy. Mióta?
9: 2005-ben kezdtem el vonulni mentőápolóként, és 2011 óta mondok mentőtisztként. 3 évig vezettem a Marcai Ment Tamást, és utána pedig 3 évig a Kaposvári Ment Tamást, és most kivonuló mentőtisztként, instruktorként, illetve szakmai felelősként hoztam a tevékenységemet.
8: Kaposváron?
9: Kaposváron, igen.
8: Ez most egy előrelépés, egy visszalépés, vagy hogy éled meg? Vagy egyszerűen ez most inkább ez a te világod?
9: Mindegyiknek megvan a maga szépsége és maga egyszerűsége. Néha azért az is jó, hogyha az ember meg tud úgy vacsorázni, hogy nem csinál meg a telefonja a családja légkörében, mert amikor valaki állomásvezető, akkor ez nem mindig adatik meg.
8: Amikor a mentőmunkát választottad, akkor ott történt valami az életedben, a környezetedben, ami fölhívta a figyelmet erre a hivatásra?
9: Maga a mentőmunkát, én azt mondom, a gyerekkoromban már voltak olyan sugallatom, hogy de jó lenne mentősnek lenni. És akkor én ápolóként kezdtem aztán dolgozni, és voltunk egy mentő gyakorlaton, ahol nagyon megtetett a vonulás. De akkor testalkatilag, hát 50 kilósabb voltam, akkor magamban is éreztem, hogy ez kevés lenne hozzá. De később ez változott, úgyhogy megadott a lehetőség, hogy sürgősségi ellátásból osztályról át tudjuk menni a mentőszolgálathoz, és azóta is itt vagyok, ahol abszolút otthon érzem magamat.
8: A felelősségi érzet kialakulását még soha nem kérdeztem meg senkitől. Van egy olyan variációs kérdés is ezzel kapcsolatban, mikor lesz mentő a mentő, de én inkább abba az irányba mennék el, hogy nyilván van félelem a kezdőkben, nem? Nem rontok el valamit, azért csak van tétje annak, amit csinálok egy-egy olyan helyszín, ahol akik küldenek. Hogy alakul ki a magabiztosság? Sok esetnek kell lennie, kell lenni egy mentornak, aki rendszeresen megerősíti, hogy jól csináltam, hogy csináltam, kell egy kollektíva, aki elismeri a munkámat, próbálok segíteni, hogy hogyan lehetne megválaszolni.
9: Az, amit elmondtál, ennek mind egy-egy része ahhoz, hogy a határozottság is megszülessen. Én azt gondolom, hogy kell olyan személyes tulajdonságnak, személyiség tulajdonságnak lennie, ahol a felismerés nagyon fontos, le kell egy jó kommunikációs képesség, kell egy döntéshozatali képesség, ami a személyiség hozzátartozik. És mindez, mert amit felsolt, az mindig az. És nekem abban van szerencsém, hogy én a mentőtiszti főiskolát úgy tudtam megvégezni, hogy például már vonultam mentőápolóként. És azok a mentőtisztek és orvosokkal, akikkel én vonulhattam, ők adtak teret az én fejlődésemhez és támogattak. És gyakorlatilag szép lassan napról napra évről nőttem bele ebbe a feladatkörbe. és így az átállás nyilván azt, hogy az emberben megfordul a gondolat, hogy hűha, itt most a felelősség még nagyobb rajta, az teljesen természetes, és szüksége is van, és helye is kell, hogy legyen.
8: Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy kéne egy ilyen tansegédlet. Persze én most a laikus szemszögéből nekem semmi se drága tulajdonképpen, de abból, amit elmondtál, azért nagyon érdekes, hogy a mentőnek kell, hogy legyen valamilyen személyisége, vagy kellenek olyan személyiségi jegyek a mentőként dolgozni szándékozóknál, amik azért úgy fontosak lennének. El tudtam mondani?
9: Igen.
8: Tehát, hogy ezt tanítani kellene, vagy nem tudom, mit kéne csinálni, akár álmás vezetőnek is, ahová kerülnek az újoncok, vagy különböző képzési intézményekben, azért csak eldől egy-két év alatt, hogy a másikban mi van benne, vagy mi nincs. Tehát, hogy valahogy leírni, összefoglalni a tapasztalatokat nem felesleges lenne, vagy van valami értelme?
9: De még így nem gondolkodtam. Értelme szerintem biztos, hogy lenne.
8: Mert ha már Csekisztánál tartunk, és ugye vesszük számba a különböző kérdésekre adott választ, akkor az egy fontos dolog lehet, hogy milyen személyisége legyen annak, akitől azt lehet elvárni, hogy a legjobban végezze a munkáját, mondjuk mentőápolóként. Mert egyébként meg, ha belegondolsz, nem nagyon van alkalmassági vizsgálat, gondolom. De a rendőrnél sincsen, meg a bírónál sincsen.
9: Hát az oktassunk, de hogyan előadásunkban, szerintem ez biztos a kérdéstől fel fog merülni.
8: Na, hát hogyha ez most így belekerül, én már nem beszélgettem veled felesége, idáig se, de csak így eszembe jutott, hogy igen, hogy szembesüljön, és az, aki felvételezik a mentőszolgálatot, és kap egy ilyen brosúrát, ami mit tudom, minden le van írva. És ott van egy olyan két-három oldal, hogy nézd magadba, és próbáld meg ezeket a kérdéseket megválaszolni, csak azért, hogy ne legyél csalódott. Tehát ne mondd azt egy év múlva, kettő év múlva, hogy mégsem nem erre gondoltam.
9: Mindez, mert azért hát egy munkahely választásnál valamilyen szinten biztos, hogy van olyan környezeti benyomása, akár egy új mentő dolgozónak, amiért ő mentő szeretne lenni. Akár saját tapasztalata, akár mentős ismerősei, amiből hall különböző történeteket, amiből azért le tudja vonni valaki önmagában, hogy nekem ez a munka, ez majd megfelelő lesz-e vagy sem. Aztán persze az idő az megbizonyítja majd, hogy ez tényleg így van-e.
8: De mikor érezted először, hogy ez a te világod? Tehát amikor azt mondtad, hogy mentő lettem, és ez vagyok én, hála jó Istennek, hogy itt vagyok, mert nem fogok keresgélni, mert megjöttem.
9: Én már vágyakoztam, hogy vonulhassak.
8: A vonulás élménye
9: ugye
8: járult hozzá.
9: Találkoztam a mentőszolgálattal, napi szintű kapcsolatunk volt, és
8: Ott az eredménnyel találkoztál inkább,
9: mikor szerintem, lesz egy nem? Üres státusz, hogy igen, de mikor lesz egy üres státusz, hogy én is tudjak vonulni. És abban a pillanatban, hogy felültem a mentőautóra, azt éreztem, hogy igen, ez az, ahol nekem lennem kell.
8: És nem vágysz vissza a sürgősségire?
9: Nem.
8: Nem?
9: Nem. Nekem egy picikét tíz évet húztam le főállásba a sürgősségén, és az a folyamatos betegáramlás az már igen, kimerített.
8: Sok. Aha. Vannak-e vágyak? Ugye most mentőtiszt vagy, elvégezted a főiskolát, és akkor ez a csúcs most, és ennyi elég? Vagy még van valami, amit szeretnél megszerezni egyetemen, főiskolán, bárhol?
9: Elvégeztem a tanári MSC képzést, az egészségtanár képzést. Mellette dolgozom vérellátóban, donorvizsgálóként, Vöröskeresztnél vizsgáztatok, tehát hogy mondd, tudom magamat kötni szabad időmben. Most úgy érzem, hogy ez most így a család mellett az elegendő.
8: Segíteni, hogy a donorvizsgálat mit jelenne? Van a környezetemben valaki, aki rendszeresen donor volt, hogy ebből üzletet csináltak a magánszférában, de most én nem ebbe az irányba akarok elmenni, inkább az, hogy egy donort, azt hogy miért van értelme megvizsgálni a donort?
9: Ugye az
8: most nyilván van a vércsoportnak, stb., de erről beszélünk, vagy van még valami külön vizsgálat?
9: A viradásnál, ugye az Országos Virágos Szolgálat és a Vöröskereszt tervezi a viradást, de a vért az Országos Virágos Szolgálatnak a munkatársai veszik le. Előtte ki kell tölteni egy kérdőívet, azok jelentkeznek, akik egészségesek. Nyilván vannak, akik gyógyszereket szednek, vannak bizonyos betegségek mellett is, ami nem befolyásolja a viradást, lehet vért adni. És a felvételt követően a kérdés kitöltése után lesz egy hemoglobin mérés, egyből megnézzük, hogy mennyi a hemoglobin, és utána jön a vizsgálatra, ahol meg kell fizikális vizsgálni, meg ki kell alaposan kérdezni a donort, és eldönteni, hogy alkalmas viradásra vagy sem.
8: Azt keresem, hogy ebben neked mi a szép?
9: Legszebb? Most ismertem meg a feleségemet.
8: Tényleg?
9: Igen.
8: Donorként került elő az életedbe, vagy ott dolgozott?
9: Ott dolgozott.
8: És azóta is tart ez nem tudom hány éve.
9: 10 éve.
8: 10 éve. Ezt kaptátok ajándékba az élettől.
9: A legszebb.
8: De akkor te már mentőztél, ha jól emlékszem.
9: Igen.
8: És mit szólt ahhoz a zaklatott élethez, amit egy mentő képvisel, vagy amiben egy mentő éli az életét?
9: Hát viccesen fogom, mindig azt mondtam neki, a kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el.
8: Ez jó.
9: Én elmondtam azt, hogy milyen életben van. A mentés az milyen helyet foglal el, ugye ez nekem nagyon fontos az életemben, és ezt abszolút el tudta fogadni, és a kezdetek óta ez működik.
8: Térjünk vissza erre a bizonyos eseményre, ami szeptember segíts nekem, hanyadikától hanyadikáig?
9: Szeptember 24-25-e.
8: Tehát ami szeptember 24-25-én lesz majd, gondolom Kaposváron. Jól gondolom?
9: Kaposvártól 20 kilométerre van egy szabadidőközpont Hajmáson, és az elmúlt években ott tartottuk meg, mert ez egy olyan, tényleg a Zseric közepén van egy nagyon szép környezetben, csendesen, és nagyon jó helyszínekkel rendelkezik.
8: De ez nem csak a Somogy megyei mentőknek szóló esemény, hanem mindenki, vagy most itt kimondottan Somogy megyéről beszélünk?
9: A kezdetekben az első 2 évben Somogy megyének csináltuk ezt meg, de ide ment, és akkor érdeklődés volt, hogy gyakorlatilag az ország minden pontjáról jönnek.
8: Világos.
9: Hajdúszoboszlót,

0: Ami
1: Hát én
0: nagyon
1: azt hiszem, hogy
0: rosszat
1: nagyjából
0: számít.
1: kiveséztünk mindent. Van olyan dolog, amit nem mondtál el. Keresem az emlékeimbe, hogy újszülött kérdéskörök lesznek majd ebben az ideiben.
0: Az első napon.
1: Különböző, igen, különböző esetek szimulációja.
0: A második
1: Gondolom,
0: napon
1: ebben
0: az
1: lesz.
0: oktatásról beszélünk majd.
1: Igen.
0: Megbeszéljük, hogy kinek mire fett, hogy miben lehetne változtatni az oktatás személyek módjában.
1: Na, ez érdekes. Ez
0: Definitív.
1: generálisan az országos mentőszolgálat
0: Igen.
1: oktatási
0: Igen.
1: szisztémájáról szól? Aha. Ez nagyon érdekes.
0: Érinteni fogjuk a környezeti ártalmakat, hogy hogyan lássunk egy hipotermiás beteget, sugárszennyezett beteget, hogyan lássunk el, mert azért erről viszonylag kevés szó esik, illetve
1: Hát
0: ez egy
1: mondjuk
0: különleges.
1: szerencsére kevés eset is van.
0: Így van, de ezért kell pontosan felkészültnek lennünk, mert viszont amikor van, akkor meg képbe legyünk. Lesz
1: Jól van.
0: különleges helyszínek szekciónk is, ahol a mentő dolgozóknak a helyszín biztonságát fogjuk átbeszélni, hogy mit kell cselekednünk egy veszélyes vagy bűnügyi helyszínen, mit csináljunk egy műszaki mentés vagy tűzhelyszínén.
1: Jó, hát szerintem...
0: Nevezzük másnapra is, ahol a Péter Cserny alapítványnak a koraszület mentő és megérkezik a helyszínre, és a részevő meg tudják azt tekinteni, és illetve történik ott viszont ellátás is.
1: Ez a Csernyi féle koraszülött?
0: Igen.
1: Jó, hát én azt gondolom, hogy kedvet csináltunk, egyébként ez volt a szándékunk a hallgatóság körében arra, hogy valahogy keressék a lehetőséget. Hogy lehet jelentkezni, vagy már nem lehet?
0: Szeptember 10-ig határoztuk meg a jelentkezési határidőt, még igazából 13 helyünk van pontosan a tervezett létszámhoz képest. Úgyhogy aki még szeretne regisztrálni, az még a Kaposvári Mentők Facebook oldalán megtalálja a linket, hogy online lehetőség legyen erre.
1: Na, reméljük, hogy segítettünk a létszám feltöltésében is. Bunni Rolanddal beszélgettünk, kivonuló mentőtiszt Kaposvár, mentőállomás. Adásunkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
2: T-Rádió. Társ a bajban.
3: A T-Rádió műsorát hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Emlékszem, egy éjszaka jött, mielőtt elköltözött.

0: Kamureklám.
1: A tehén olyan eszköz, ami emberi fogyasztásra alkalmassá teszi a füvet.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Magyar diákok visszakapják az Erasmust, az idei büdzséből 6 milliárdot kap a gyermekvédelem. A hajózási zárlat miatt áll a Dunai áruszállítás Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízis helyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közlekedési témákkal is foglalkozott a kormány. Döntése szerint a 71-es számú Rákospalota-Újpest-Vác-Rátót-Vác vasútvonal fejlesztésére vonatkozó korábban megkötött tervezési szerződés felülvizsgálata, struktúrájának módosítása szükséges, a közlekedési és beruházási miniszter feladata az új közbeszerzési eljárás mielőbbi megindítása és a vállalkozási szerződés megkötése az elővárosi közlekedési infrastruktúra műszaki színvonalának javítása érdekében. A nyáron épített paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő területeken a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot illető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózás támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Napos kisészeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
0: Csak itt a Hobby Rádióban. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Október 15-e csütörtök. A fővárosban lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt ma délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a DeFerenc tér és a Déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik várhatóan november 8-áig. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni.
7: Hobby Rádió.
9: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
10: Hobby Rádió. Értünk szól.
11: Szeretettel köszöntöm a média válogatott Sztártitkok című műsorának hallgatóit és nézőit. Mai vendégem Mohácsi Norbert színművész. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Kérlek,
12: köszönöm hogy... szépen, bocsáss meg, hogy szabadba köszönöm a meghívást. Üdvözlöm én is a kedves nézőket és a hallgatókat is.
11: Kérlek, mesélj kicsit a gyerekkorodról. Honnan indult a kis Norbi? Milyen vágyakkal, álmokkal a szívedben indultál neki az életnek?
12: Hát először is akkor kezdem a legelején. A 1984. június 4-én láttam meg én a napvilágot. Szoktam is mondani, hogy trianoni évfordulós gyermek vagyok, így hát én vagyok a jóvátétel. De a viccet félretéve, kecskeméti vagyok. Én ott születtem, ott is nőttem föl, ott telt a gyerekkorom. Úgyhogy én nagyon szerettem ott felnőni, tehát én szeretem, hogy vidéki srác vagyok, szeretem azt, hogy kecskeméti vagyok, onnan a napsütötte poros Kiskunságról származom, Kiskunságról. Szóval nekem ez jó, én szeretem, hogy ez adja az identitásom egy részét. Kecskemét alapvetően egy olyan város, ami hát mégiscsak a legnagyobb megyénk székhelye, szóval azért az elég nagy, ilyen igazi nagy alföldi lapos mezőváros. Nagyon szép, én szerettem ott felnőni tényleg, szóval, hogy volt ott minden, csak tudni kellett, hogy hol keresse az ember, már pedig a helyig egy tudják, hogy hol kell keresni, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy kecskeméti vagyok, szeretek kecskeméti vagyok.
11: És hol kell keresni? Mit kerestél akkor gyerekkorodban? Mi volt az, ami elindította a pályádat akár?
12: Hát figyelj, igazából vannak ilyen emlékeim, hogy ugye óvodában anyák napján kellett a kis csokornyakkendőnkben mondani ilyen dolgokat. Akkor nekem még semmilyen érzésem, tehát nem voltam szerintem egy ilyen túlszereplős gyerek, vagy szereplős gyerek. Mozgásos, túlmozgásos az voltam. Én a sport felé indultam mindig, meg az érdekelt gyerekkoromban. Tehát én az a srác voltam, aki biciklizett, meg fára mászott, meg rengeteget estem, keltem. Szóval mozgékony voltam, igazából ez határozta meg a gyerekkoromat, főleg a kisgyerekkoromat. Aztán az, amikor tulajdonképpen azzal találkoztam, hogy szereplés, az szerintem már gimnázium volt. Uh-huh. Viszonylag korán kezdtem a gimnáziumot, mert 6 osztályosba jártam, és szerintem ott volt az első ilyen alkalom, amikor amikor valamiért megtaláltak ilyen feladatok. Sőt, hát akkor tulajdonképpen úgy volt, én a Kecskeméti Nagymúltú Református Gimnáziumban jártam, és ott hála Istennek elég magas színvonalú kulturális élet folyt akkoriban. Tehát van az iskolának, nyilván még mindig van, akkor is volt egy díszterme.
13: Értem.
12: És azért a díszteremen van egy színpad. És szóval mindig ki volt osztva osztályokra például, hogy akkor ez az osztály csinálja az október 23-ai megemlékezést, ez az osztály csinálja a betlehemes műsort. Sőt, azzal kezdtük az ottani pályánkat, hogy minden gólya osztály, új osztály, tehát ergo a hetedikesek, két hetedik osztály volt, és egy kilencedik, amikor én kezdtem ott. És a gólya bálon műsort kellett adni. Szóval én akkor léptem, azt hiszem, először így igazán színpadra.
13: És te voltál az, aki észrevetted, hogy ehhez van affinitásod, vagy esetleg már külső szemlélők is ezt így pedzegették számodra? Hogy úgy gondolod, hogy láttad ezt?
12: Én engem gyerekként olyan túl sok minden nem érdekelt. Tehát, hogy nem voltam az a srác, aki meg akarja magát valósítani. Én az a srác voltam, aki jól akarta magát érezni a világban. És amikor csináltuk ezt a műsort, a gólya műsort, vagy a gólya bárra ezt a kis műsorunkat, akkor sem mozdult meg bennem semmi különös. Aztán hetedikben volt még, tehát elsős gimnazista, kis gimnazista voltam, amikor is. Egyébként az én akkori osztályfőnököm a gimiben, ő vezette az irodalmi színjátszókört, ahova soha életemben nem jártam, mert nagyon büszke vagyok, mert egy időben volt a foci edzéssel, és a foci edzést nézték a jó csajok.
13: Zenei blokkal folytatjuk.
7: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
13: Műsorajánló.
14: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
15: Vasárnap léptől.
16: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
15: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
17: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
15: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
17: World Live.

0: Ed Mooshaw.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfél.

0: Ettől lesz
1: dupla jó. Táncolj mi!
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Tehát folytatás következik. Kérlek, avasd be, hogy itt az irodalmi színjátszás az hogyan indította be a vágyott sikereket, amiket mondtál, hogy már gyerekként is élvezni szeretted volna az életet, és jól érezni magad a bőrödben, akkor ez hogyan alakul?
5: Hát figyelj, egyáltalán sehogy sem indította be, mert én nem jártam a gimibe irodalmi színpadra vagy színjátszókörbe, bár az akkori osztályfőnökön vezette, de én nem voltam kapacitálható, mert egy időben esett a foci edzéssel. Hmm. És a foci edzést azt nézték a jó csajok, az irodalmi színpadra vagy színjátszókörbe meg nem jártak jó csajok. Tehát nem nagyon volt mit mérlegre tenni. Nagyon szomorú, igen, de hát ilyen sanyarú sors is jutott nekem. És tulajdonképpen, de alapvetően mindig megtaláltak ezek a szerepléssel kapcsolatos dolgok anélkül, hogy én kerestem volna, szóval nyilván valami az arcomra volt írva, vagy a homlokomra, hogy ez nem fog majd egyszer talán olyan távol állni tőlem. És 9. volt a kulturális napok hivatalosan, azok 2 évente voltak a gimnáziumban. És akkor én és néhány osztálytársam, amivel kiadta nekünk az osztályfőnök feladatnak, csináltunk egy bohózatot, egy karinti bohózatot. És akkor én ott az akkori kulturális napokon 9-es fejjel megnyertem a legjobb színészi teljesítményért járó díjat, amivel 2000 forint is járt, és nem mondom meg, hogy mire költöttük, de nagyon örültem, szóval, hogy nem kerestem soha ezeket a helyzeteket, de megtaláltuk, és azért én azt konstatáltam, és a környezetem is, hogy ez nekem viszonylag komfortos. Igen.
4: És mit tudhatunk az eddigi színdarabjaidról, vagy a szerepléseidről, mert ugye nyilván színházi tekintetben, és ugye mint beszéltünk róla, tévés szerepeid is voltak. Mi volt az, amit a leginkább élveztél, vagy a leginkább a szívedben fontosnak tartottál? Nyilván gondolom mindegyikhez kötődik olyan akár érzelmi szál, vagy olyan emlék, amitől emlékezetes és számodra pozitív maradt, de mi az, ami mégis a kedvenced volt az eddig játszott szerepek közül?
5: Figyelj, ezt ahogy mondod, nem lehet kiemelni. Hát egy az, hogy az embernek kutya kötelessége minden munkáját szeretni, hiszen az ő gyereke részben. Úgyhogy ezzel nem tud az ember mit csinálni. Nyilván vannak meghatározó sarokpontok, sarokkövek mind a színházban, mind a filmen, de az, hogy én válasszak, azt nem tudnám megtenni. Nagyon sok meghatározó dolog volt, meghatározó találkozás, vagy a partner miatt, vagy a szerep miatt, vagy a rendező miatt. De például a Gól Királyság, ami nemrég még futott az RTL-en, azt és talán a nézők egy része, vagy a hallgatók egy része abból ismerhet például. Azt azért tudom kiemelni, mert én kölyökkoromban labdarúgtam. Tehát azért én mondhatom, hogy labdarúgónak részben azért én készültem, gyártottam, de így ezért nekem azért ez egy nagyon jó dolog volt, hogy a pályámon, tehát a hivatásom, a szakmám kapcsolódott a gyerekkori szerelmemmel, ha így mondjam. Úgyhogy ez például azért különösen közel állt a szívemhez.
4: Ez így érthető. És mi a különbség számodra, akár nehézség vagy könnyebbség, hogyha mondjuk a színházban dolgozol, vagy éppen a tévés szerepkörben? Mi az, ami melyik könnyebb, vagy melyik, tehát hogy nyilván más, de hogy esetleg ebben ki tudnál emelni valamit, ami számodra így nagy különbség a kettő között?
5: Nagyon nagy különbség van, így van. Általában a kollégák nem is szoktak tudni ezek a kettő közül választani, hogy forgatni szeretnek jobban, vagy színházban szerepelni, de erre majd visszatérünk és kifejtem a megfelelő dramaturgiai ponton a műsorban. De talán igazából az a legnagyobb különbség már előtte, alapvetően a szövegtanulásban és a színházban. Több időd van megtanulni a szöveget, és sokkal hosszabb távra kell beraknod az agyadba. Még a forgatáson nagyon gyorsan kell szöveget tanulni, és nagyon gyorsan utána ki is engedheted a kis agyacskádból. És a munkamódszer is más, hiszen a színházban tulajdonképpen az az érdekes, a próba folyamat az érdekes. Amikor az ember keres, és jó esetben talál, az az érdekes és izgalmas. Az előadások az már az jelentős százalékban arról szólnak, hogy te reprodukálod azokat a dolgokat, amiket megtaláltál a próba folyamat során. Uh-huh. Én igyekszem azért itt minél több kis kaput és nagyobb kaput is nyitva hagyni, mert én szeretem azt, amikor hat rám az aznapi napom, a hangulatom, a partnerem, a nézők, tehát én azért szeretek minden mondatot, amennyire tudom más honnan fogalmazni, máshogy, más módon. Uh-huh. Nyilván egy adott keretrendszeren belül a színházban. Még a forgatáson ez tulajdonképpen ami izgalmassá teszi, hogy ott elég egyszer megtalálnod, és optimálisan az egy piros gombos felvétel volt, uh-huh. ami azt jelenti, hogy az be is ment a dobozba, és kész, az ember hátradőlhet és mehet szünetre. Vagy készülhet a következő jelenetére. Szóval igazából a munka metodika az, ami ég és föld tulajdonképpen a két ágában a szakmának, hogy így mondjam, és ezért hát ez igazából a legizgalmasabb benne, teljesen máshogyan kell megközelíteni.
4: Igen, hát gondolom teljesen más, eleve a milliója is, tehát, hogy...
5: Igen, bár alapvetően az ember szerencsés, akkor itt is, és ott is jó emberekkel dolgozik együtt, és akkor már itt hozzá is tenném, hogy tulajdonképpen a színész és a végeredmény az csak a jéghegy csúcsa. Mert hogy egy forgatáson például ahhoz, hogy fölvegyél egy jelenetet, akár csak egy napi heti sorozatról beszélünk, ott van mögötted még 50-100 ember. Igen. Akkor a színházban szintén azért ott van egy 30-40-50 ember a színház méretétől függően, akik létrehozzák azt a produkciót, mint ahogy a forgatáson is, hogy az a felvétel elkészül, azért ahhoz nagyon-nagyon sok ember kell.
4: Igen. És most akkor tartunk egy kis szünetet, következik egy újabb zenei blokk, és aztán visszatérünk a folytatással.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió.
1: Akkor folytassuk a beszélgetést. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen esetleges szerep álmaid vannak a jövőre nézve, illetve egyébként milyen projektek azok, amik kilátásban lehetnek, amiken dolgozol. Erről mit tudhatunk?
2: Hát figyelj, az van, hogy sosem volt szerep álmom. Én ez a fiatalember vagyok. Mindig a következő munka, a feladat, arra figyelek. Tényleg semmi ilyesmi nem volt bennem. Soha, úgyhogy ezen nagyon erősen törni kéne a fejem, az egy hosszabb beszélgetés témája kell, hogy legyen. Illetve azt tudom elmondani, hogy én egyébként jelenleg a Karinti Színház Társulatának vagyok a tagja, tehát ott például egy Csehov Sirály vár rám idén, mint feladat. Azt azért várom különösen, mert Csehov az egyik kedvenc színpadi szerzőm, szóval az biztosan nagyon-nagyon izgalmas lesz. A színház igazgató Hol Tamás fogja rendezőként prezentálni, és csodás kollégákkal fogok együtt dolgozni benne, szóval azt nagyon várom.
1: Esetleg azt tudjuk, hogy mondhatunk erről valamit, hogy ki kell, hogy...
2: Nem.
1: Jó, rendben.
2: Azért, mert fogalmam sincs róla, mert nem jegyeztem meg mindenkit benne. És nem akarok senkit megsérteni azzal, hogy esetleg kimarad. Illetve ami még most... prioritást élvez az életembe. Nagyon kedves kollégáimmal, Varga Balázssal és Kis Annával létrehoztunk egy improvizációs előadást, És tessék címmel. És hála Istennek már elkezdtük játszani, úgyhogy vannak megkereséseink, ami tulajdonképpen igazából a mi barátságunkról szól, vagy tulajdonképpen a barátságunk köti össze, így merült fel, hogy akkor, mert Balázs egyébként vezet színjátszó kis köröket, és aztán Anna is, és én is már csatlakoztunk hozzá, oly módon, hogy én is vezetek nála csoportot, fiatalokkal dolgozom, illetve Anna is, és akkor ezt a tulajdonképpen a barátságunkat és az addigi együttműködésünket igyekeztük tovább gondolni, miért nem csinálunk egy előadást. Szuper, de hárman mit is tudnánk csinálni? És akkor egyszerűen nem is tudom, hogy melyikünk fejéből pattan ki ez a pompásnak tűnő ötlet, hogy akkor legyen ez egy olyan előadás, amikor tulajdonképpen mi végig improvizálunk minden különböző szituációkban, mindenféle játékhelyzetekben. A kedves hallgatók és nézőknek, hogyha megvan a Beugró című műsor, amit annak idején Kapitány Ivánék forgattak egyébként hatalmas nagy sikerrel, azt vettük alapul, és tehát, hogy nincs két ugyanolyan előadás belőle, nincs két ugyanolyan szituáció, és színészként ez elképesztően izgalmas egyébként, egészen máshogy kell észnél lenni. Sokkal jobban el is fáradok benne egyébként, mint bármelyik futó előadásomban, amikor játszom.
1: És akkor ez gondolom ilyen interaktív, tehát ugyanúgy a közönség bevonódik.
2: Közönség bevonódhat, a közönség adhat nekünk ötletet, hogy mit játszunk el, hogyan játszunk el. Instrukciókat is kaphatunk tőle, sőt a közönségbe is jöhet az eladott pontján ennek a improvizációs játéknak, tehát ők is részt vehetnek, jelentkezők voltak eddig, hála Istennek mindig, tehát hogyha van valaki vállalkozó kedvű, akkor ki is próbálhatja velünk ezt a játékot, akármelyiket.
1: Hát ez nagyon szuperül hangzik.
2: És szuper is.
1: Hát abban biztos vagyok. És hogy arról esetleg tudnia valamit, hogy ezt mikortól lehet látni, mikor fog körvonalazódni, hogy majd...
2: A következő előadásunk időpontja október 9-e, fél hét megvan, és ráadásul abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház hívta meg ezt az előadást, és ebben ezáltal minket is. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez elég jól respektálja a mi munkákat, és egy elég magas polcra rakja be, amikor azt mondom, hogy egy igazi, valódi vidéki kőszínház meghívott minket, és meghívta ezt az előadást, úgyhogy ezt nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy onnan ott mi fog ebből kisülni.
1: Én biztos, hogy benne egy hatalmas nagy sikerekkel fog ez a dolog beindulni és tovább menni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted. És viszont még azt szeretném megkérdezni, szintén nyilván ez megint egy ilyen szubjektív dolog, vagy lehet, hogy nem lehet szintén kiemelni, de ha mégis ki lehetne, akkor mégis mondjuk színházi berkeken belül volt-e olyan szereped, amire azt mondod, hogy igazán önmagadénak érezted, amiben igazán éltél, vagy tényleg olyan személyre szabottabb volt számodra, vagy könnyedebb, mint a többi esetleg?
2: Nem tudok kiemelni, mert hogy hát először is mindegyikben jó vagyok. Ezt nyugodtan hagyjuk is benne, ezt ne vágjuk ki. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos sarokkörben beszélgetés.
1: Jó, de erre
2: de visszatér, félretéve a viccet, én azokat a szerepeket szeretem jobban, amiben lehet az ember szélsőségesebb. Tehát tulajdonképpen, amikor egy szélsőségesebb karaktert kell megformálni, azokat én nagyon-nagyon szeretem. Azok állnak

0: Rádió. Na akkor folytassuk is itt a nagy zenei blokk után. Szeretném megkérdezni, mi az a titok, vagy esetleg egy olyan dolog, vagy témakör, amit más helyen esetleg nem mondtál el, más néző, hallgató esetleg nem tudhat, valami kis csontocska esetleg, ami érdekes lehet, ami izgalmas lehet számunkra, amit még rólad érdemes tudni, ha ez megosztanád velünk.
1: Hát igen, most ezzel a kérdéssel igazán bajban vagyok, mert én nagyon szívesen elárulnék titkot, hogyha lenne. Nyilván, hogyha meg valami olyan titok lenne, azt meg egyáltalán nem árulnám el, szóval ott vagyunk, ahol a part szakad. Meg amúgy is én jól kitaláltam, mikor tudtam, hogy én ide jövök hozzád, és hogy lesz egy ilyen fondorlatos kérdésed a végén, hogy valami titkot én osszak meg a kedves hallgatókkal, nézőkkel és veled. Én azt gondoltam, hogy majd azt, jól elmondom azt a titkot, mert ezt nagyon kevés kolléga meri bevallani.
0: Igen.
1: Sőt, általában nem szokták bevallani, mert mi úgy szocializálódunk, tudod, a szakmánkban, hogy a színház a szent. A színházért mindent. A színházi előadás is csak akkor marad el, hogyha meghaltál. Tehát nem egy és nem két olyan példa van, hogy valaki tragikus körülmények között színészként elveszte egy nagyon fontos családtagját.
0: Igen.
1: Én hallottam már olyat, hogy valakinek a gyermeke halt meg délután, és ő este színpadra állt és játszott, mintha mi sem történt volna. Hogy értsék a kedves nézők és hallgatók, hogy mi hogyan vagyunk szocializálódva. És szóval a színházi szentség az mindenek előtt való. Szóval akkor azt hiszem, hogy akkor én kimondom az én titkomat, hogy bár félve, de talán jobban szeretek forgatni, mint színházban lenni, színpadon lenni. Ami azért érdekes, szóval ezt, hogy értsék a kedves nézők és hallgatók, ez, ami engem érdekel a színházban, az inkább a próba folyamat.
0: Igen.
1: Amikor keresgélünk,

0: és megtalálunk valami valódit, valami igazit. És az előadások, az bár igyekszem, hogy minél kevésbé legyen ilyen, de az mégiscsak reprodukció már. Igen. pusztán idézőjelbe. Tehát nyilván aktuálisnak, frissnek kell lenni, és akkor kell, hogy megszülessenek azok a mondatok, de tulajdonképpen olyan érzéseket keresgélsz, és olyan támpontokat, amiket már a próba folyamat alatt megtaláltál nagyjából. Az esetek 80-90%-ában ez van. Még azoknál a kollégáknál is, akik azért szeretnek újítani egy-egy előadásban. Én egyébként ilyen vagyok, mindig keresem az új és friss hangokat. Na de, a forgatás meg pont erről szól tulajdonképpen. Nyilván sokkal szűkebb időintervallumban, de hogy keres, és találj, és azt vegyük föl, amit megtaláltál. És ráadásul az dobozban van, konzerválva van, és nem kell utána újra úgy csinálnod, mintha azt akkor találnád meg. Mert akkor az egy elképesztően csodás pillanat, amikor pont föl van véve az, amikor te frissen ott megszűlsz valamit, vagy megtalálsz. Az egészen varázslatos. De ez egy nagyon-nagyon vékony kis pár grammi a forgatás
1: javára,
0: tehát hogy azért a színház meg a jelen idejűsége miatt, az élősége miatt, a nézők jelenlevése miatt, abban meg az, ami még egészen varázslatos tud lenni a keresgélésen és találáson túl. Szóval, de ezt tudom, hogy pont a szocializálódásunk miatt nagyon-nagyon kevés kolléga meri kijelenteni.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és elmondtad, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, illetve itt vagy még továbbra is velünk, és remélem, hogy találkozunk máskor is, és hát további sikereket kívánok, és remélem, hogy hallunk minél hamarabb az új projekt kapcsán felőled.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem, örültem.
1: Én is. Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten, trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás Többonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több tízezren vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének megaprojektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők. Napos kisészeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrób Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrob.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciók és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
2: Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
5: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Október 15-e csütörtök. A fővárosban lezárták a 10. kerületben a Harmat utcát, a Liget utca és a Kolozsvári utca között rendezvény miatt ma délután 2 óráig. Mától a 13. kerületben a Pannónia utcában befelé a Balzak utca után útszűkületre kell számítani, mert távhővezetéket javítanak. Pótlóbusz közlekedik pénteken este 10 órától a hétvégén az M2-es metró helyett a Deák Ferenc tér és a déli pályaudvar között karbantartás miatt. Az M0-es déli szakaszán az M1-es autópálya irányában a Deák Ferenc hídon a két külső sávot lezárták felújítás miatt. Szombattól útszűkületre kell készülni a határúton kifelé a Ferde utcánál és a Nyári Pál utcánál a villamospálya karbantartása miatt. Az 52-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik várhatóan november 8-áig. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. A Dombóvári úton a Budafoki út felől a Rákóczi hídra balra csak egy sávból lehet kanyarodni.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
7: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi esemény sorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A múlt heti adásban ugye a Honor Robotforról hallhattatok egy rövidke kis beszámolót, és akkor ott hagytam abba, hogy majd beszélünk arról is, hogy mikor érkezhet meg a magyar piacra. Na, a mai adásban erről fogok beszélni, ezzel kezdem. Viszont a mai adásban lesz egy nagyon érdekes dolog, hazánkba megérkezett a Norton nevezetű motorkerékpár márka, és ez az angol nagyon nagy hagyományokra visszatekintő motorkerékpár márkának a bemutatóján, hazai premierjén jártunk, és ott beszélgettünk Pócsik Lacival, erről is hallhattok majd a mai adásban, illetve ne felejtsétek el, hogy azért van nyereményjátékunk ebben a hónapban is, na majd valamikor erről is egy kicsit bővebben, most viszont induljunk a Honor Robotfonnal.
1: Hát az van, hogy a Honor Robotfon, ugye ez az első ilyen gimbal-lal ellátott, beépített gimbal kamerával ellátott telefon a világon. Ezt ugye pár hete mutatták be Kínában, nevezzük azt, hogy mondjuk durván másfél hónapja mutatták be Kínában, egyelőre Kínában lehet csak kapni, illetve az ázsiai piacon, és hogy miért?

Hát egyrészt kíváncsi a gyártó arra, hogy milyen lesz a fogadhatása, kíváncsi a gyártó arra, hogy azért a nem olcsó telefont hányan fogják magukévá tenni, vagy pontosabban nem magukévá tenni, mert ez így félreérthető lehetne, hanem hányan fogják megvásárolni, de az biztos, hogy Európában egyelőre nem lehet kapni a telefont, és abból, ami ebből derül ki, hogy akkor hogy került hozzám, hát a Honornak a hazai PR munkatársa, az ugye hozott egyet haza, amikor a kínai bemutatón ott voltak egy páran, ő egyet hazahozhatott, és akkor megmutathatta a pár kollégának, pár újságírónak, köztük szerencsére nekem is. De ugye ez a kérdés, hogy akkor mikor érkezett Magyarországra, hiszen ez a gimbalos megoldás, ez biztos, hogy óriási népszerűségnek fog örvendeni, ezt én merem borítékolni. Viszont, ugye van egy olyan megoldás, hogy a Honor Robot Phone jelenleg egy ilyen kis demonstrációként szerepel a világon, ugye a Honor most bebizonyított, hogy tud ilyet csinálni, nagyon kíváncsiak arra, hogy ez mennyire lesz használható hosszú távon, mennyire lesz talpabíró éles körülmények között a fogyasztóknak, a végfelhasználóknak a véleményére kíváncsi a Honor, és bizony az ázsiai piac lesz ugye itt most az a, úgymond az éles tesztpiac, és természetesen a Honor majd végigveszi, hogy miket tapasztaltak a felhasználók, stb. Az európai gyártásban, ugye a sorozatgyártás is azért beszólhat, hiszen ez a gimbalos megoldás, ez nem lesz annyira gyors, nem annyira gyorsan gyártható, mint a kis hagyományos egyszerű telefonok, tehát bonyolultabb megoldások vannak benne, bonyolultabb technikai kialakítás, illetve ugye ez a titán ötvözetes kialakítás sem olyan, amit így a mindennapban soron tudnak gyártani, bár nyilván tudnak gyártani. Viszont a logisztika mellett, tehát a gyártási logisztika mellett, a szállítási logisztika, illetve van még egy olyan dolog, hogy nyilván nem lesz olcsó ez a készülék, sem Kínában, sem Európában. Tehát itt azért nagyon meg kell tervezni, ki kell számolni, hogy mikor érdemes ezt úgy piacra dobni, hogy akkor legyen akkor a felvétel, mert legyen akkor a piaca, hogy erre ugye a vásárlók tömege úgymond kíváncsi

És akkor van még egy dolog, hogy a fogyasztóvédelmi, illetve szoftveres megfelelések, mint az adatvédelem vagy a robotikai eszközök besorolása, az most még egy olyan akadály lehet a Honor Robot Phone-nak, ami miatt Európában még nem kapható. Adatvédelem szempontjából ugye azért nagyon fontos az, hogy ez a telefon az tényleg mindent felvesz, ami mozog, mindenre ugrik, ami előtte elhalad, ugye, mint említettem, elvileg képes arra, hogyha valaki hozzászól, akkor azt ő rögzíti, mármint magát a képet is, meg hangot is. Illetve ez a robotikai besorolás, ez is egy nagyon érdekes, mert hogy ezekre ilyen külön engedélyekkel kell rendelkeznie a különböző robotoknak, hiszen ugye ez a telefon is már AI támogatott, már AI asszisztenssel támogatott, stb. Ezek mind-mind olyan dolgok, ami kicsit bonyolítják ugye a piacra dobását. Viszont én azt mondom, és ezt bátran merem állítani, bár ugye nem beszéltem senkivel erről hivatalosan, de mégis bátran merem állítani, hogy maga a Honor Robot Phone az szerintem a következő generációja, tehát ami majd reményeim szerint, ahogy én tervezem, jövő tavasszal megérkezhet, felhasználva az ázsiai piac tapasztalatait, mind eladásban, mind felhasználói tapasztalatokat. A második generációs Robot Phone szerintem már Európában is kapható lesz, és mondom még egyszer, hogy az én véleményem szerint ez akár már jövő tavasszal előfordulhat.

0: Nos hát, kedves emberek, itt a következő blogban egy elég érdekes kis dolog történik. Santander Motorsnál mindig zajlik az élet, itt mindig újdonságokat látunk hétről hétre, amikor eljövünk ide, ugye a Vizsla utcába. És hát Pócsik Lacival ülök le most itt az elkövetkező percekben. Laci, köszönöm, hogy meghívtál itt a mai eseményre. És egy nagyon érdekes dolog, Norton nevezetű márkát hozzátok be, ugye, importőrként, magyarországi képviselőként. És a Norton márkát, azt ugye az emberek már nyilván hallhattak róla, főleg akik ismerik a motoros gyártókat, nevezzük így. Mit kell tudni a Nortonról, és hogy miért vállaltátok be ezt a márkát?
1: Nekünk nagyon fontos volt, hogy innovatív és prémium márkát tudjunk képviselni, és itt a mind a kettőn van hangsúly, az innovatívan is, meg a prémiumon is. És ezt a Nortonban megtaláltuk, ez az igazság. Egy hatalmas múltja van a gyárnak, 1898 óta regnálnak megszakítás nélkül. Annak idején, mint sok más motorgyártó, kerékpárgyártással kezdték a működésüket. De 1907-ben már az első Mantétén megnyerték a kéthengeres kategóriát, ami akkor egy ilyen űrutazással ért fel körülbelül. És aztán sorra jöttek a legendás modellek, sorra jöttek a sportsikerek, jött a második világháború, ami nyilván egy picit megváltoztatta a gyártás struktúrát. A második világháború alatt viszont több mint 100 000 motorkerékpár gyártottak a szövetségeseknek, jelentősen hozzájárulva aztán a háború kimeneteléhez. A háború után pedig újra a motorsport és az úri emberek kiszolgálása felé vette a márka az irányt. Sok-sok sportsiker, sok különleges modell, Rotax motor például, tehát hogy rengeteg korszakalkotó újítása volt a Nortonnak évtizedeken keresztül. Aztán egyszer csak jöttek a feltörekvő japánok, nagyjából ugyanaz történt, mint most a kínai vagy indiai márkákkal itt Európába. Egyszer csak megjöttek a japánok és átírták a piacot.
0: A piacot meg a történelmet.
1: Így van, erősen.

2020-ig kellett arra válni, hogy újra kisüssön a napszóli hullba a gyár fölött, és ez pedig úgy történt, hogy a TVS, aki egy indiai márka és a világ harmadik legnagyobb gyártója jelenleg, egyébként évtizedekig együttműködött a Suzuki-val, illetve ma is gyárt még a Suzuki-nak modelleket. Ma a BMW-nek a 310-es meg a 450-es GS-ét például a TVS gyártja. És egyébként a világ egyik legzöldebb vállalata, ezt kevesen gondolják egy indiai óriás gyártóról. Egyébként nagyjából a vízibusztól a vasúti kocsiig még egy csomó mindent gyártanak. Elektromos kerékpár is, hagyd ne soroljam, tehát nagyon-nagyon érdekes a portfólió. Hatalmas vállalatra beszélünk, szóval a lényeg az, hogy a TVS fölvásárolt a 2020-ban, és nagyon-nagyon okosan ott hagyták, hogy gyártást Szulihullban, Nagy-Britanniában. Az eredeti gyárat egyébként gyakorlatilag elbontották, és annak a helyére egy vadonatúj, teljesen high-tech üzemet építettek föl. Ott zajlik a fejlesztés, ott van a gyártás, ott van a design, a minőség ellenőrzése, minden. Rengeteg olyan munkatársal egyébként, akik évtizedek óta ott vannak. Tehát, hogy már az apjuk is ott dolgozott valójában, de tényleg szó szerint ez így van. És el se tudják képzelni, az egész megható volt egyébként, amikor kimentünk a gyárba, hogy beszélgettünk néhány emberrel, el se tudja képzelni az életét enélkül. Tehát, hogy soha nem dolgozott máshol, nem is akar máshol dolgozni, és most tökre örül, hogy változás van. Ez a változás pedig jelentős, hiszen egy indiai nagy tőke érkezett a brit piacra. Ez nem minta nélküli, hiszen elég csak a Jaguar Land Rover párosra gondolni, akik mögött szintén az indiai Tata van. És igazán sikeres éveket érdekes módon azóta élnek meg, amióta az indiai tulajdon és indiai szemlélet megérkezett mögéjük. Úgyhogy a Norton majd egy iszonyatosan jó jövő előtt áll. Én látok egy csomó olyan modellt, amit még nem mutattak be. Gőzerővel fejlesztenek. Azt kell tudni egyébként, hogy a ma bemutatott, itt Magyarországon bemutatott két modell mögött egy 5 éves fejlesztési stádium van. Nagyon-nagyon kiérlelt, végtelenségig kicsiszolt, átgondolt, kiváló technológiájú motorok, amiket a Norton, ahogy a korábbi évtizedekben, ma is elsősorban az úri emberek motorjának gyárt. Tehát a sportmotorral lehet pályázni, de nem egy pályamotor, a kalandmotorral el lehet menni a tengerpartra, a földúton, de nem egy igazi offroader, tehát egy olyan rést talált egyébként a Norton a piacon, amire valójában nagyon sokaknak van igénye, és azzal együtt, hogy a premium brandről beszélünk,

0: mondom, hogy nem fáj.
1: Nem szívesen mondom, hogy olcsó, mert ez nem lenne igaz, és mindig relatív is ez a kifejezés, és nem is biztos, hogy jól értelmezhető, de hogy elérhető bárki számára, aki ezekben a kategóriákban motort keres, ez viszont biztos. Egy annyira különleges, annyira egyedi stílussal, olyan magas technológiai tartalommal, ami azt gondolom, hogy ma talán párját ritkítja, tehát tényleg egy unikális ügyről az.
2: Én néztem itt a motorokat ugye sorba, és a kettő Norton, amiről ugye beszélünk, ez a nevezzük terepmotornak, illetve nevezzük egy sportmotornak. A sportmotornak, amikor először elnéztem, mivel hogy nem látszik kívülről a kipufogója, és olyan házat, vázat, borítást kapott, hogy először, amikor elnéztem, mondom, ez egy elektromos sportmotor. És közben meg nem, mert hogy ugye most be is indítottátok, és elég szép kis fémes.
1: Igen, az egy 1002-es V4-es.
2: Igen, elég finom, fémes és brutális hangja van, illetve beindítottátok ugye a nevezzük terepmotort is, és hogy mind a kettőn azt vettem észre, amit a beszédedben, amikor lelepleztétek a motort, akkor el is mondtad, hogy itt a dizájnban nagyon figyeltek a gyártók a gyárnál arra, hogy a lehető legkevesebb csavar, patent, stift vagy bármi látszódjon rajta. Tehát tényleg, ahogy mondtad, egy szó szerint letisztult, egy nagyon, nagyon sima, nyilván vonalakkal, élekkel, lágyabb hullámokkal törd el, hiszen akár a légellenállás, akár a dizájn miatt ugye ezek kellenek bele, de nem látunk a motoron, tényleg én elkezdtem a direkt nézni, talán kettő darab csavar, amit lehet látni az egész motoron, ami azért ahhoz képest, hogy mennyire burkolt, ez egy, és akkor tudod, így feljön egyrészt jön a kérdés, hogy a sportmotornak hol van a kipufogója, hol jön ki a V4-ből az, aminek ki kell jönnie, illetve hogy hogyan vannak rögzítve ezek az elemek, hiszen nem körbe van öntve az egész egy elemmel.
1: Igen, ezt én azért mondtam egyébként, mert ez egy kvázi szem előtt lévő példa, illetve pont nincsen szem előtt, tehát egy olyan példa a Norton gondolkodásra és a fejlesztésekre, amik talán mutatják azt, hogy mennyire igyekeztek különlegeset alkotni, és hogy miért az úriemberek motorja a Norton gondolkodása. Képzelj magad elé egy brit arisztokratát. Ha végignézel a ruházatán, az óráján, a cipőjén, nincsen semmi különleges.
2: Elegant,
1: csak az egész rendben van.
2: Igen.
1: Na ez is ilyen ez a motor, hogy nézed, és az egész valahogy így rendben van. Egy harmónia, ránézni, harmonikus ránézni, és ebben van nagyon sok mérnök jóra. Egyébként menni vele ugyanúgy.

0: Te már kipróbáltad őket. Így van. A sportmotornak ugye ez a V4, meg a nem kevés lóerő, meg a nem kicsi blokk visszaadja? Tehát, hogy...
1: Ez a motor, ez, amit mondtam is, nem pályamotor.
0: Ezt értem, de...
1: Ez egy abszolút utcai közlekedésre alkalmas motorkerékpár, aminek a blokk hangolása kifejezetten olyan a motorban hangolása, hogy egészen alulról, és ezért is választották a V4-es konstrukciót, egészen alulról megjön a nyomaték.
0: Aha.
1: És nagyjából, ahogy pestiesen mondják, pincétől a padlásig mindenhol húz, rettenetesen jól megy, de egy nagyon elasztikus, nagyon jól uralható, nagyon-nagyon kezes motor, könnyű súlyjal, a méretéhez, köpszentéhez képest mindenféleképpen, és egy nagyon alacsony súlyponttal, ami egyébként továbbra is támogatja azt az érzetet, hogy könnyű a motor, vagy ami súly,
0: igen,
1: az nagyjából a bokád környékén van. Aha. Tehát nagyon-nagyon jó vele menni, egy igazi szórakoztató motor, és úgy erős és úgy gyors, hogy nem izzadsz meg rajta. Tehát, hogy nem kell vele dolgozni, hanem ráülsz is olyan, mint a mindig ezzel mentél volna.
0: Aha.
1: És ugyanez igaz az Atlasra is egyébként, a Tura motorjára, a Nortonnak. Nagyon-nagyon kezes, alacsony súlypontú, nagyon nyomatékos egyébként, ugye egy 600-as motorról beszélünk, ami nem túl nagy, ugye ez egy tipikusan középkategóriás motor, viszont a blokk hangolása és a nyomaték görbéje miatt sokkal erősebbnek érzed, mint a valóság. És szintén ezen belül, hogy egy nagyon jól kezelhető, nagyon elasztikus motor.
0: A 600-asból ugye itt most látunk kettőféle felszereltséget, az egyiknél elől lámpa van, a másiknál már egy harmadik, illetve másik harmadik lámpa van, ugye majd, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a légbömlőnek, hiszen a másiknál ott meg ugye légbömlő van. Ezek ilyen design-beli különbségek csak, vagy pedig van a kettő motor között?
1: Az nagyon érdekes például, amit emlegetsz, különálló lámpákkal fényszórók, ezek kanyarfényszórók. Egyébként a motoros világban először. Igen. És én azt hittem, hogy ez hülyeség.

0: bladibladá.
1: Egész addig, amíg pont ezzel a motorral, ugye ez a teszmotorunk egyébként, megjött, hogy nyilván nem bírok a véremmel, de hát, hogy aznap irány a Bükk meg a Mátra.
2: És egész hétvégén.
1: Igen, és aztán pont 600 km múlva szálltam le róla legközelebb, na de a lényeg, mi lényeg, hogy ilyen este 8 körül értem a Mátrába, és azért mostanában már sötét.
2: Igen, igen.
1: És én azt hittem, hogy ez hülyeség. Hát én 58 éves pali vagyok, hát hol láttam én kanyarszegén szólult a motoron, hát örültem, hogy berúgtam a
2: csatát. És az 58-ban ne felejtsük el, hogy én 50-et motorozó.
1: Igen, vagyok. Annyit nem, de nem sok híja van lassan. Szóval, hogy ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog. De ugyanúgy persze kényelmes tempomat, markolatfűtés, jó a szélvédelem. Nyilván ez a motor látott szélcsatornát, nagyon okosan ki van találva. Elkapott az eső, nem áztam meg, tehát ameddig mész, annyira jól eltereli,
2: ja, úgy tereli a
1: szelet,
2: a
1: hogy ha megállsz száz oldal mész, nem pedig komoly eső volt. Tehát nagyon-nagyon okosan ki van találva, mind-mind az eltelt 5 évnek a végtelen mennyiségű mérnökórája, ami benne van, azért az visszaköszön. De igazából ezekről nagyon nehéz beszélni is, mert rá kell ülni, és ki kell próbálni, és rögtön megjön az az érzés, hogy mintha mindig erre születtél volna, vagy mindig ezzel mentél volna.
2: Van még egy érdekesség, és aztán azon elengedlek, mert hiszen úgy bemutatom vagyunk, és nem akarlak erre bonni nagyon sokáig másoktól. Van még egy érdekesség a motornak, ugye, hogy a visszapillantó tükörbe van beleintegrálva az irányjelző, ami ugye szintén nem egy mindennapi dolog a motoroknál, sőt nem is tudom, hogy van más modell, ahol ekkora irányjelzőt így a visszapillantónak a markolat, illetve hát a markolat védő, vagy nem a visszapillantó, hanem a, ugye a kézvédőbe van beleintegrálva. Baromi látványos, és szerintem egyébként tök jó, mert hogy olyan magasságban, hogy mindenki észreveszi.
1: Pontosan erről szól egyébként ez, hogy a látni és látszani, ami a motorkerék pározás közben alapja. Egy alap dolog, az életedet jelenti azonos, vagy adott pillanatban. Megint csak arra például nem akarom ismételni magam, hogy rengeteg mérnök óra, rengeteg fejlesztési idő van ezekben a motorokban. A TVS, akinek hatalmas motorkerékpár gyártási tapasztalata van, ugye az anyavállalat, az indiai anyavállalat, több mint 6 millió motor gyártanak egy évben, brutál méretű gyártáskapacitásuk van. Ebbe beletett apai tanyait, minden. Tehát mind a sok-sok év, az évi 6 millió motor, a sok-sok éve legyártott óriás tapasztalat mind emögött ott van, és ott van természetesen a régi Norton mérnököknek, a régi munkatársaknak az a mérhetetlen mennyiségű tapasztalata, amit a motorsportból összeszedtek.

0: Akkor kim voltunk, hogy gyárban találkoztunk egy 70, nem akarok hazudni, 76-77 éves volt az úriember, gyerekkora volt ott dolgozik. Tehát ott volt
1: gyakornok.
0: Tehát inasként, szakmunkás inasként kezdte a gyárba az életét, és 2020-ig, a korábbi érának a bezárásáig az egyik fejlesztő mérnöke volt a Nortonnak. És a mai napig nap mint nap bejár, nem tudja elengedni a gyárat, tehát nyilván régen nyugdíjas, akkor is már az volt, minden nap bejár, és ő ott van otthon. És ezek olyan jó sztorik.
1: Egyébként igen, és nyilván azért az ilyen munkatársak, az ilyen munkáról lesz az, aki egyrészt a garanciát is nagyjából biztosíthatja, vagy legalábbis úgy érzi az ember, hogy azért ez tesz hozzá, illetve valahol akkor azért a gyárnak is van egy olyan respektje, hogy a munkatársakkal is akkor biztosan jól bárni kell.
0: Abszolút. Tehát,
1: hogy abszolút, ez oda-vissza, ez oda-vissza
0: kapcsolat. Így van, meg én azt tapasztalom a motorkerékpáriparban, hogy több gyártóval dolgozunk, nyilván sok-sok gyártónak ismerik a belső működését, ezért különböző filozófiák vannak egy-egy gyártó mögött, de én azt tapasztalom, hogy igazán jó motorokat azok a gyártók tudnak csinálni, a fejlesztő részegen megszállott.
1: Igen.
0: Megszállott motorosok vannak, akik jó értelemben véve teljesen hülyék. És
1: örültek, igen.
0: Abszolút ez van a vérükben az van, hogy ők motort építenek, motort fejlesztenek, és ezt reszelik reggeltől estig. Na, ezekből születnek az igazán legendás márkák, és az igazán jó motorok, és tényleg megható volt egyébként ott lenni, mert annyi ilyen kedves sztori van, annyi történelmi mérföldkő van a Norton körül, hogy megtiszteltetés egyébként, hogy mi itt Magyarországon ezt képviselhetjük.

0: world. Egyébként annyit, amit nem esett szó róla, hogy ugye ez egy magyarországi bemutató, de Szlovákiában és Csehországban is mi képviseljük a DBS-t és a Nortont. Nagyon-nagyon fontos nekünk ez a kapcsolat, és láthatóan nekik is egyébként, hiszen egy közép-európai regionális működésben adtak nekünk bizalmat.
1: És akkor innen fogjátok irányítani,
0: innen fogjuk irányítani
1: a másik két országot
0: is. Így van, pontosan. És ez a mi életünkben is egy mérföld, mert eddig mi csak Magyarországon képviseltünk márkákat.
1: Még egy fontos kérdés, ugye mondtad, hogy több márkát forgalmaztok, itt azért az ember bejön hozzátok itt a motorszalomba, találkozik a több márkával, és bizony vannak olyanok, ahol rá van írva, hogy 7 év garancia, meg ilyesmi, és ugye azért azt tudjuk, hogy akár az indiaiak is képesek egész jó kis garanciákat. A Nortonnak milyen garanciát tudtak biztosítani?
0: A TVS-nél és a Nortonnál is 5 év, de kilométer korlátozás nélküli a garancia.
1: Hoppá, na ez nem mindegy.
0: Tehát mész, ameddig akarsz. Én nyilván nagyon sok mindenbe belelátunk, látjuk a korábbi gyártás tapasztalatokat, a hiba faktorokat, látjuk a TVS-nek a hiba statisztikáit. Hát nem vállalták túl magukat.
1: Jó, Laci, köszönöm szépen, és hogyha minden igaz, akkor ebben a mai blogban, mai rádióadásban ugye beszélgettünk a Nortonról, de hogyha minden igaz, akkor jövő hétre lehet, hogy majd megint leülünk, mert jövő hétre is meghívtatok bennünket egy kis bemutatóra, de erről majd a jövő héten beszélünk.
0: Köszönöm szépen, Laci. Köszönöm.
1: Most itt el az ideje, hogy akkor szépen el is köszönjek, és akkor azt mondjam nektek, kedves hallgatók, hogy maradjatok velünk, szeressetek bennünket, kövessétek itt a rádiót, kövessetek bennünket a Facebook oldalon. Kövessétek a Begurulva Autó és Kütyű Mustrát is a Facebook oldalon, a TikTok oldalon, az Instagram oldalon, a honlapon, meg mindenhol is. Illetve ne felejtsétek el, hogy ebben a hónapban is van nyereményjáték, menjetek fel a Facebookra, a kiemelt poszton ott van, ott található a lényeg, hogy mit, hogyan és mikor lehet megnyerni. Aztán még egy fontos információ, iratkozzatok fel a csatornánkra, ilyet nem szoktam kérni, de most kivételesen kérek, kövessetek bennünket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, illetve kövessétek a rádiót is mindenféle platformon, ahol elérhetitek őket, és ha van olyan kütyütök, amire kíváncsiak vagytok, akkor, vagy megmutatnátok, akkor keresetek ránk, hallgassatok ránk, és osszuk meg közösen.

0: jobbi rádió.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasi lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áruk kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelezően alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Napos kissé szeles őszi idő várható. Napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. A legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat. Többfelé lesz élénk az északi észak-nyugati szél. Délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
3: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
3: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
7: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, és némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Mély szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az ebrendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslat csomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározat 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az Aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges Szájkár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben. Napos kissé szeles őszi idő várható, napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat, többfelé lesz élénk az északi észak-nyugati szél, délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80.
7: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciók és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
5: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
8: Kellemes rádiózást kívánok, Brian vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Most kezdődik a 13 óráig tartó déli hírműsorunk. Ma október 15-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. A fővárosban 15,6 fok van. Teréz nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napon látássérültek nemzetközi napja, Fehérbot napja van. Ma október 15-e van, ma Szögi Lajos emléknapja van. Olasz Liszkán. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 15-én köszöntjük Teréz nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű Terézia rövidülése ez a név, jelentése nyár, hőség, forróság, valamint vadászat. Október 15-én kívül ünnepelnek még a Terézek március 11-én, június 17-én, július 8-án és augusztus 3-án is. Becézés ennek a névnek: Terészke, Teri, Terike, Terus, Teruska, Terka, Tercsi, Teca és Tecus. Jeles viselői: Brunswick Teréz, az első magyarországi óvoda alapítója, Karacs Teréz pedagógus, író, Bod Teréz színésznő, valamint ön, kedves Teréz. Ezen a napon köszöntjük még Aranka, Aurélia, Aurora, Berény, Hedda, Hedvig, Hédi, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Teri, Terka, Teréza, Terézia, Tessa, valamint Vilma nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a pusztába!

0: Rádió. A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy...
1: Október 15-e a Fehérbot nemzetközi napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
0: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvár Viktóriával október 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1783 az első időpontunk, október 15-én hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, Jean-François Pilateur de Rosier, francia fizikus. Lépjünk át most a 19. század elejére. 1815. október 15-én a britek fogságába esett Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent-Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó számüzetését. Maradjunk még a 19. században. 1830. október 15-én született Helen Hunt Jackson, amerikai regényíró, költő, esszéista, aki a benszülött amerikaiak jogaiért küzdött. 1884-ben jelent meg Ramona című írása. Ugorjunk 1844-re, október 15-én megszületett Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus. És haladjunk szépen a 19. század vége felé. 1880. október 15-én végleg elkészült a kölni dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. És most mindössze csak egy évet lépünk előre, 1881-re. Október 15-én született P.G. Wodehouse, angol-amerikai író. És még mindig a 19. századé a főszerep. 1894. október 15-én Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus, zsidó származású francia vezérkari tisztet, állítólagos kémkedés és hazaárulás vádjával. Ugorjunk most a 20. századba. 1917. október 15-én Franciaországban kivégezték Mataharit, az első világháborús táncosnőt, a híres kurtizánt és kémet. Folytassuk 1919-el, október 15-én megszületett Asztalos Sándor, költő, zenekritikus, esztéta. Következő időpontunk 1949, október 15-én kivégezték a Koholt vádak alapján népellenes büntet és hűtlenség vádjával halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. És végezetül átlépünk a 21. századba. 2002. október 15-én az oroszországi Pleszek űrrepülétéről felbocsátott Foton M űrlaboratórium nem tudott pályára állni, mert a Szojuz 5-ös hordozó rakéta a pályára állítás közben műszaki hiba miatt felrobbant. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantom, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobbi Hobbirádió.
1: Fogalkozni menjek neki a pusztába!
2: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
3: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.

0: Rádió. 2026. október 15-e csütörtök. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 47-től 54. vers. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden proféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Áber vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be vele, az oda igyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban kemények, mégis szeretetből fakadnak. A farizeusok vallásos emberek voltak, istenfélők, a törvény ismerői. Jézus rámutat, hogy ugyanaz a lelkület van bennük, mint azokban, akik a prófétákat megölték. A múlt bűneit felismerik, elítélik, de önmaguk hibáit nem látják meg. A hit nem tanult ismeretek gyűjteménye. A vallásosság nem begyakorolt magatartásforma, hanem válasz az élő Isten szavára. A törvénytudók kulcsot kaptak a tudáshoz, mégis visszatartják azt az emberektől. Ez is fájó igazság. Ha a hívő ember nem segít másokat közelebb kerülni Istenhez, hanem akadályozza őket, azzal kárt tesz. A Jézussal való találkozás nem kiváltság, hanem küldetés is. Aki ismeri a krisztusi értékrendet, annak nem csak önmagáért kell élnie, hanem világító lámpásként kell továbbadni az örömhírt másoknak. Ne zárjuk el a kegyelem útját senki elől. A kegyelmet nem csak szándékosan lehet elzárni, hanem mulasztással, közömbösséggel, ítélkezéssel, vagy éppen azzal, hogy elhallgatjuk az örömhírt, amikor meg kellene azt osztanunk valakivel. Ha mi részesültünk az Isten jóságából, akkor felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk. Nem másokat kioktatva, hanem tanúságtétellel. Nem kényszerítve, hanem vonzó életpéldával. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg attól, hogy csak látszólag engedelmeskedjek neked, miközben szívem zárva marad előtted. Add, hogy felismerjem a mai idők jeleit. Ne engedd, hogy tudásom vagy vallásosságom gőgössé, másoktól elzártá tegyen. Taníts alázatosan hallgatni és hűségesen válaszolni hívásodra. Legyek nyitott kapu, hogy mások is megtalálják benned az élet forrását. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
2: A Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a kutatók szerint a vérbe jutó nikotin és egyéb alkotó elemek hatására kisebb a valószínűsége a fiúgyermeknek? Számításaik szerint két dohányos szülő esetében háromszor nagyobb eséllyel születik lánygyermek, mint fiú.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Fehér bot napja. Annyiféle nap van, ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi esemény sorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
1: Hobbi Rádió.

0: Hobbi rádió.
1: Ez még mindig a Hobbi rádió, folytatjuk műsorunkat. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1848-ban szegedi vérengzés. Két ittas nemzetőr által terjesztett azon álhíre, hogy szerviánusok közelednek, fosztogatás és vérengzés kezdetett, melyet csak 60 halott és sebesült árán lehetett elfojtani. 1946-ban megindulnak a belföldi légi forgalom első járatait Budapest-Debrecen, illetve Budapest-Szombathely között. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, most lássuk, hogy milyen időjárás várható. Ma borult lesz az ég, most 15 fokot mérünk. A várható hőmérséklet 10 és 17 fok között lesz. A hőérzet 13 fok, vagyis hűvösebbnek érezhetjük a levegőt. A levegő páratartalma 75% lesz. Néhány órán át süthet a nap. Az UV-sugárzás értéke 3, ami mérsékelt. Eső vagy zápor nem valószínű. 329 irányú mérsékelt szél várható, a szélsebessége legfeljebb 13 km/h lesz. A széllökések elérhetik a 30 km/h. Holnap 16-a derült idő várható. 7 és 17 fok közötti hőmérséklet várható. Hosszú, napos időszakokra számíthatunk. Csapadékra nem kell számítani. 347 irányból érkező könnyű szellő várható. Időnként 20 km/h széllökések is előfordulhatnak. Szombaton 17-e borult lesz az ég. 8 és 18 fok között mozog majd a hőmérséklet. Szinte egész napos napsütés várható. Száraz időre számíthatunk, jelentős csapadék nélkül. 254 irányból érkező könnyű szellő várható. Ez volt a következő napok időjárási körképe. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. Délután 10 hallhatják a Geriszó című műsorunkat. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt
1: a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
2: Elmaradhat az őszi lehalászás, indul a Ganz Ábrahám hitelprogram, az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A tartós aszály és a vízhiány miatt több magyar tógazdaságban is bizonytalanná vált a hagyományos őszi lehalászás. Sok haltermelő a vízkészlet megóvása érdekében a lehalászás elhalasztását és a halak további egyéves tóban tartását mérlegeli, ám ez a növekedés ütem lassulásával és gazdasági veszteségekkel járhat. A MOHOSZ nyári felmérése is jelzi a helyzet súlyosságát, hiszen a vizsgált vízterületeken közel 40 tonna halpusztulást regisztráltak, és további csak nem 12 tonna halat kellett áthelyezni az életben maradásuk érdekében. Összesen 270 milliárd forintnyi kamatmentes Európai Uniós hitelkeret áll a hazai kis- és középvállalkozások rendelkezésére a Ganz Ábrahám program keretében. A konstrukció célja, hogy forgóeszköz és beruházási forrásokkal támogassa azokat a cégeket, amelyeket eddig a magas kamatok vagy a tőkehiány tartott vissza a fejlesztésektől, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Kicsivel a miniszteri bejelentés után a Magyar Fejlesztési Bank új részleteket ismertetett a Ganz Ábrahám hitelprogramról. Ez alapján a már eddig is létező kamatmentes KKV Technológia Plus és Nemzeti Bajnokok hitelprogramok egységesítéséről van szó. A magyar kiskereskedelmet érintő szabályozás azonnali módosítását sürgeti az Országos Kereskedelmi Szövetség. Balázs Ildikó, a szervezet frissen megválasztott főtitkára szerint az árréstopp és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastopp enyhítése, valamint a hulladékgazdálkodási és palaszk visszaváltási rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen a szektor normális piaci működésének helyreállításához. A szakmai szervezet úgy látja, a jelenlegi deflációs környezetben ezt a lépést már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna tenni a tisztességes verseny feltételeinek visszaállítása érdekében. Szerda este egy Komor-szigeteki zászló alatt közlekedő teherhajó kért segítséget, miután lángok csaptak fel a fedélzetén a Fekete-tengeren a romániai Sulina közelében. A legénység még a mentőegységek kiérkezése előtt sikeresen eloltotta a tüzet, így senki sem sérült meg. Csütörtök reggel viszont a San Marino-i zászló alatt közlekedő Wine Trader nevű hajó adott le vészjelzést a romániai Sulinától 25 kilométerre egy lényegesen súlyosabb fedélzeti tűz miatt. A mentőakcióra hajót és helikoptert is kirendeltek a hatóságok, de a 12 fős legénységből 8 tengerész eltűnt. Értesülések szerint a teherhajót két drón találhatta el, ezt azonban egyelőre semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg. Napos kissé szeles őszi idő várható, napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten-észak-keleten kisebb eső, gyenge futózápor kialakulhat, több felé lesz élénk az északi-észak-nyugati szél, délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: A jó kedved Geri és Fruzsi biztosítja. Remek hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
5: Sziasztok, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel. Ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, amelyben ma is zenélünk egészen délután 3-ig. Az elmúlt évek és napjaink legjobb felvételeit hozom nektek. Hát remélem, hogy mindenkinek jól fog telni ez a két óra. geri.kukac@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, www.hobbyradio.hu, ez a hivatalos weboldalunk, ide lehet írni nyugodtan véleményt, ötletet, javaslatot, illetve van egy Facebook oldalunk is, ezt pedig a facebook.com/hobbyradio.hu címen található. Itt hozzá lehet szólni a kitett programokhoz, eseményekhez, és hogyha úgy van, akkor még válaszolnak is rá a kedves kollégák. Nos, hát akkor kezdjünk is bele, jobbnál jobb felvételekkel, érezzétek jól magatokat, aztán majd hamarosan már eljön az az idő is, amikor tényleg témázgatunk itt kincsemmel, feleségemmel, Fruzsival, de hát ugye azért itt ez az időjárás, ezek a frontok, meg hát az elmúlt napok, hetek eseményei azért egy kicsit így megmondom őszintén, hogy lefárasztotta bennünket, na de azért talpon vagyunk valamilyen szinten, és már is vagyunk akkor a zenék világába bele, úgyhogy mindenkinek kellemes rádióhallgatást kívánok. Időnként azért meg fogok szólalni néha-néha, de azért nem fogom széttrollkodni a zenéket, úgyhogy kellemes rádióhallgatást.

0: Pornó. Hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Több szakmai szervezet is reagált a tervezett vagyonadóra. Jogsértő volt a pedagógusok sztrájk jogának korlátozása. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Több mint 10 szakmai szervezet közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Javasolják továbbá egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra. Két ügy egyesítését követően mondta ki a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy a magyar állam 2022-ben jogsértő módon korlátozta a tanárok sztrájk jogát. Indoklásukból kiderült, hogy a döntés aránytalan korlátozást jelentett a tanárokra és a pedagógus szakszervezetekre nézve, írja a HVG. A testület arra jutott, hogy az állam túllépte a számára biztosított mérlegelési mozgásteret, ezért a sztrájk jogba való beavatkozás nem volt szükséges egy demokratikus társadalomban. Évekig félkész állapotban maradhat a déli körvasút, ami azt jelenti, hogy sokkal tovább maradhatnak az építkezéshez kapcsolódó lezárások a fővárosban, miután a kormány múlt pénteken azonnali hatállyal leállította a beruházást és felbontotta a szerződést a kivitelező V-Híd ZRT-vel, írja a Szeretlek Magyarország. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint az Európai Unió 367 milliárd forintot vont meg a projekttől, arra hivatkozva, hogy a V-Híd összejátszhatott egy olyan céggel, ami részt vett a pályázat lebonyolításában. Így pedig az államnak nincs fedezete a munka folytatására. Andó Gergely közlekedésmérnök a lapnak azt mondta, az ügyvizsgálata már az előző kormány idején is folyt, nem a kormányváltás után indult. A szakértő szerint a V-Híd ZRT a megszűnés szélére sodródott a döntés hatására. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter határozottan cáfolta, hogy lemondott volna posztjáról. A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozik, és egyetlen dologról mondott le, mégpedig a fizetéséről. A reagálást az váltotta ki, hogy a HVG forrásaira hivatkozva azt írta, szóba került a miniszter távozása, amit a minisztérium szerda reggel hivatalosan is cáfolt. A hírek Tóth András energetikai államtitkár keddi váratlan lemondása után jelentek meg. Az iparból érkezett szakember személyes okokra hivatkozva alig 5 hónap után távozott a posztjáról. Napos kissé szeles őszi idő várható, napközben észak-észak-kelet felől egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet, a legtöbb helyen említésre méltó csapadék nem várható, de helyenként keleten, észak-keleten kisebb eső, gyenge futó zápor kialakulhat, több felé lesz élénk az északi észak-nyugati szél, délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.
3: A jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
4: Ézsaiás 40. fejezet 27.-28. igeverse. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Kedves hallgatom! A bibliai időkben ugyanolyan emberek éltek, mint most te vagy én. Éppen ezért a benne leírt dolgok mindig aktuálisak. Ugyanúgy, ahogy a bibliai időkben, minden napjainkban is sokan sajnos elkeseredettek és szomorúak. Mert az élet nem mindig egyszerű. Úgy érzik, hogy nincs egyáltalán segítségük, és kilátástalannak gondolják a helyzetüket. Ezáltal reményvesztetté válnak. A rossz események miatt sokan lehet, hogy úgy érzik, hogy Isten távol van tőlük, nincs mellettük, és nem is figyel oda rájuk. Ha te is megéltél már igazságtalanságot, bánatot és egyedüllétet, akkor se csüggedj, hanem gondold át ezeket az igeverseket. Ézsaiás azt a kérdést tette fel Izrael népének, és egyben most neked is, hogy hát nem tudod, hogy ki az Isten? Majd leírja bátorításként, hogy akármilyen helyzetben is légy, Isten a földkerekség teremtőjeként ismer téged és figyel rád, nem fárad el soha és nem hagy el. Természetesen, mivel itt élünk a Földön, ezért baráti, családi beszélgetések során előkerülhetnek negatív témák, mert ez is az élet része. De arra bátorítalak, hogy ne add át magad a negativitásnak, hanem bízz az Úr szavában, a Bibliában. Add át neki a teljes életed, amíg lehet, hogy segíthessen, szerethessen egy örök életen át. Drága mennyei atyám! Köszönöm, hogy megismerhettelek, hogy megtérhettem hozzád, és tudhatom, hogy ki vagy. Köszönöm, hogy te irányítod az életem, és hogy mennyei atyám vagy. Kérlek, segíts hallgatómnak, hogy megtérhessen hozzád, és hogy az élet nehézségei ellenére ne uralja el a szívét a bizonytalanság, hanem ismertesd meg vele magad. Köszönöm, hogy megteszed ezt az ő életében is. Jézus hatalmas nagy nevében. Ámen.

0: a Hobby Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűnik.

Jobb-nagyobb felvételekkel hezeg mindig itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, méghozzá minden csütörtökön délután 1 és 3 óra között. Általában szoktunk témázgatni is, de jelen pillanatban úgy alakult a helyzet, hogy zenélünk, mégpedig napjaink és az elmúlt időszak. Hát az elmúlt évek a legnagyobb slágerei. Itt van már is egy régi-régi dal, talán 2007 vagy 2008-ból. Gaggio és a Bessame Mucho.

0: Ennyi fért bele mai műsorunkba, remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát az elmúlt két órában. Én Geri voltam itt a mikrofon mögött, de most már lejárt a műsoridőnk. Legközelebb jövő héten csütörtökön találkozhatok velünk 13 és 15 óra között ugyanígy a Hobby Rádió mikrofonjai mögött a Geri Show-val, bibliai gondolattal pedig 2 óra után körülbelül 10 perccel. geri.kukac@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide írhattok nyugodtan adásidőn kívül is, illetve ezen kívül még a www.hobbyradio.hu oldalt is fölkereshetitek, mert hogy ott híreket is olvashattok, és a rádióval kapcsolatos többi információt is megtaláljátok. A Facebookon is várunk benneteket, mégpedig a facebook.com/hobbyradio.hu címen, mert hogy itt a különféle eseményekhez, programokhoz tudtok hozzászólni, meg mindahhoz, amit kitesznek a kollégák, és hogyha úgy van, akkor még válaszolnak is rá, mármint amit írtok arra. Nos, hát mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánok a továbbiakban, azt követően pedig, mivel itt a hétvége mindjárt, ezért nagyon kellemes hétvégét nektek, jövő héten pedig találkozunk ugyanígy csütörtökön. Sziasztok!
1: Volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Magyar diákok visszakapják az Erasmust, az idei büdzséből 6 milliárdot kap a gyermekvédelem. A hajózási zárlat miatt áll a Dunai áruszállítás Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A magyar diákok visszakapják az Erasmust, a kutatók pedig a Horizont Európát. Az Európai Unió általános ügyek tanácsának keddi döntéséről Orbán Anita külügyminiszter számolt be. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy számára ez az elmúlt hónapok uniós tárgyalásainak egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye. A miniszter hangsúlyozta, hogy a májusi megállapodásnál különösen fontos volt számára, hogy a korábbi viták következményeit ne a fiatalok és a kutatók viseljék, a bizottság pedig már szeptemberben pozitívan értékelte a magyar reformokat. Több kormányhatározat is megjelent a magyar közlönyben szerda este. Ezek alapján a kormányzat az idei büdzséből 6 milliárd forintot ad gyermekjólétre és gyermekvédelemre, mégpedig 3,7 milliárdot személyi és 2 milliárdot dologi kiadásokra, valamint 300 milliót felújításokra. A gyermekjóléti alapellátás megerősítése és a gyermekvédelmi szakellátás krízishelyzetének kezelése érdekében már a még be nem nyújtott jövő évi költségvetésből is kiutaltak 3,5 milliárd forintot. Közvetlen Railjet-tel lehet eljutni Bécsbe és Münchenbe Miskolcról decembertől a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelésére, közölte a tárca vezető a Facebook oldalán. Vitézi Dávid a bejegyzésében fontos előrelépésként értékelte, hogy Magyarország keleti feléből is egyre több város kapcsolódhat be közvetlenül a nyugat-európai vasúti hálózatba. A vonat Füzesabonyban és 60-ban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányáról, Győrből és Mosonmagyaróvárról is igénybe vehető, írta. A nyáron épített paksi fenékküszöb több mint 60 cm-rel emelte meg a Duna rekord alacsony vízszintjét, így a korábbi leállások után az atomerőmű már zavartalanul működhet. Az alacsony vízállás és a hajózási zárlat ugyanakkor hatalmas fennakadást okozott a logisztikában, ami mintegy 1,5 millió tonna áru, körülbelül 60 ezer kamionnyi teher szállításának kiesésével járt. A helyzet rövid távon nem várható, hogy javuljon, mivel a vízügyi előrejelzések szerint a vízgyűjtő terület a következő napokban sem lesz érdemi csapadék. Lezárultak a tárgyalások a norvég alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető szeptember közepén közölte, hogy a kormány újrakezdte a tárgyalásokat a norvég alappal a Magyarországot élető fejlesztési források ügyében. A norvég alap lényege, hogy Norvégia, Izland és Liechtenstein az európai gazdasági térség keretében 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózás támogatja. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám.
4: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Vagy vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrop.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciókról és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: négy mentort hallották.
1: Dude!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Több ezer sofőrt büntettek meg a múlt héten. Trükkös ATM-ek miatt kapott bírságot az Euronet. Szünetel a közvilágítás több Bonyhádi utcában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az autóvezetők több mint 10%-a a telefonjával volt elfoglalva vezetés közben. Ezt az eredményt hozta az október 5-e és 11-e között tartott országos roadpoll akció. Az ORFK OBB baleset megelőzési oldalán közzétett adatok figyelmeztetők. Az ellenőrzött 31 ezer sofőr közül 3200-an mobiltelefon használat miatt követtek el jogsértést. Többségük nem telefonált, hanem a közösségi médiát böngészte, illetve videót nézett. További 780 sofőr más közlekedés biztonság szempontjából veszélyes tevékenységet folytatott. Olyan is előfordult, aki a térdével irányította a járművét, miközben a kormány mögött ülve lángost vagy óriás hamburgert fogyasztott. A gazdasági versenyhivatal 63 millió forint bírságot szabott ki az Euronet banktechnikai Kft.-re, mert az ATM-jei kezdőképernyője megtévesztette a felhasználókat. A cég közel 2 éven át azt a látszatot keltette, hogy a készpénzfelvétel és az egyenleg lekérdezés csak együtt vehető igénybe, ami miatt az ügyfeleknek mindkét szolgáltatás díját meg kellett fizetniük. Az Euronet elismerte a jogsértést és módosította a kezdőképernyőt, amit Magyarország mellett több környezetben országban is átvezetett. Szerdától több Bonyhádi utcában szünetel a közvilágítás, miután az üzemeltető cég felfüggesztette a szolgáltatást. A Csomádi cég szerint 2,5 éve vitatkoznak a várossal a költségekről, mert az önkormányzat nem vállalta át a 2022-es áramáremelkedést és a megnőtt rendszerhasználati díjat. A társaság közlése szerint a szeptember 15-i egyességet az önkormányzat képviselője nem írta alá, ezért több mint 100 millió forint elmaradt díjat és 300 millió forintot meghaladó megváltási díjat követelnek. Közben a polgármester szerint ismeretlen személyek mintegy 200 lámpatestből távolították el a biztosítékot, ezért a város a rendőrséghez és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz fordult. Szerdára eldurvultak a diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában, ahol több tízezren vonultak utcára. A Politikó szerint a tüntetők rendőrökkel csaptak össze, épületeket gyújtottak fel, kormányzati intézményekbe hatoltak be és fosztogattak. Albániában május vége óta mindennapossá váltak a tiltakozások Donald Trump vejének megaprojektje ellen. Most azonban a Reuters szerint az egyetemeken uralkodó állapotok, a felsőoktatás költségei, a pénzügyi támogatás hiánya, valamint a diploma megszerzése utáni elhelyezkedési lehetőségek szűkössége miatt vonultak utcára a tüntetők. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrop Second Hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrob.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciókról és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second Hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
2: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, és némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
0: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
9: Művészarcok, Ágai Karola, 7. rész.

Arja Biev a Csalogány című dala a pacsirta tillázását utánozza. A Szeviai Borbé című operában van egy éneklecke jelenet, ahol Rossini szabad kezet ad az énekesnőnek, hogy bármely áriát elénekelheti. Ágai Karol előszeretettel illesztette be Arja Biev románcát a jelenetbe. A híres kadenciákban gyakran a háromvonalas F vagy H hangot is énekelte. Már operaházi tagsága első 10 évében elénekelte Rosina szerepét Rossini operájából. A cselfes lány áriája következik, ahol a Lindoro álnevet viselő gróf után epekedik, és gyámapja becsapását tervezi.

Természetesen a tragikus sorsú, ábrándos lelkű Gilda szerepét is megkapta Verdi Rigoletto cím operájából. Gilda a Holdfényben Walter diákról ábrándozik. Nem is sejti, hogy a tiszta tekintetű ifjú Mantova a nőcsábász hercege. Az udvaroncai, a lány elrablására készülnek. Következzék Gilda áriája.

Az operai szerepek mellett, ahogy már korábban említettük, gyakran adott koncertet, különösen gitárművész férjével, Szendrey Karpár Lászlóval. Egy filharmónia koncerten magam is hallottam őket. A komoly zene iránti szeretetem részben ennek a koncertnek köszönhetem. Férje a Magyar Klasszikus Gitárművészet Iskola megteremtője. Bach és Schubert átiratokat is készített többek között. Következik Schubert szerenádja gitárkísérettel.

70-es években férjével ők voltak országunk utazó nagykövetei. Sikereik olyan jelentősek voltak, hogy a Kuvaiti Rádió irántuk való tiszteletből leadta a teljes bánkbánt. Útban a tévé épülete felé az autóban szólt a rádió, és egyszer csak arra kaptuk fel a fejünket, hogy hazai hangokat hallunk. A Kuvaiti Rádió irántunk tanúsított figyelmessége volt a teljes bánkbán soron kívüli műsorbeiktatása, arról a Ferencsik vezényelte felvételről, amelyben én énekeltem Melindát. Mondhatom, hogy a szememből a könny kicsordult, de ezúttal a meghatottságtól és az örömtől olyan jól esett vendéglátóink kedves gesztusa. Heitor Villa-Lobos a brazil komoly zene legnagyobb alakjának műveit is átdolgozta Szendrei Karpár László. Olyan sikerrel, hogy 1988-ban neki ítélték a Villa-Lobos díjat, amit a világon eddig csak 5 művész kapott meg, európai gitárosok közül pedig csak ő, mint a brazil muzsika kiemelkedő előadója és az Esztergomi Gitárfesztivál megszervezője. Következzék Villa-Lobos 5. szvittje. Különlegesség, hogy Bach és a brazil népzene formai elemei jelennek meg, a szerelmi vágyódás és a líra nyelvén.

Aztán, amikor hazatértek a világ körüli utakról, várta a házas párt, füledi szőlőjük és a csodálatos rózsakert, ami az énekesnő kezemunkáját dicsérte. A kis házat anagrammával, az utónevük összevonásával Karolász lapnak nevezték. 1988-ban 25 éves jubilömi előadása alkalmából váratlanul nyugdíjba küldték. Petrovics Emil igazgatósága idején 1993-ban énekelte utoljára az Éj királynőjét. És a közönség ismét csodálatos volt. Első megjelenésemet Áliám előjátéka alatt óriási taps köszöntötte. A meghatottságtól torkom összeszorult, sírás környékezett, minden erőmre, önfegyelmemre szükségem volt, hogy meg tudjak szólalni. Szugeráltam magam, azt mormoltam, nem szabad sírni, most még nem. Régi barátaim, kollégáim, ügyelők, kellékesek, díszítők, fodrászok, öltöztetők mind a színpadi takarásba álltak, ott izgultak értem. Szinte éreztem, ahogy az enyémmel együtt ver a szívük. Nekem ez volt az igazi búcsú, mélyen szeretett színházamtól. És a Varázsfuvola, Mozart utolsó operája, az a darab, amelyben bemutatkoztam. És elköszöntem. A színpad levegője, a parókaragasztó mastix szúrós illata most is az orromban van, bár szólóban is, és még sors engedte, férjemmel közösen is sok koncert adott még örömöt, semmi sem pótolja a színházat az életemben. De annyi boldog pillanat részese, csodálatos zenék, szerepek tolmácsolója lehettem. Így volt szép. Hála érte neked, Istenem. Hát, mindennek vége. Mikor férjemet is eltemettem, hirtelen minden értelmét vesztette számomra. Magamra maradtam. Néma körülöttem minden, üres a lakás, csak kis muki kutyánk maradt velem. A parancs, mely nem adja meg az életünk fölötti döntésjogát, járatja velem végig a földi vándorutamat. Egyedül. Lehetetlen a sokszor szótlanságba süppedő napokat megszokni. Társtalanul olyan az ember, mint törékeny nátszál a viharban. Az élet azonban új feladatok elé állított. Férjem életműve, Kotta kiadványokban, hangfelvételeken, archivált rádióműsorokban és tévésorozatokban él és hat, növendékét talán fenntartják a Szentré Karper iskolát. Az én dolgom, hogy ápoljam az emlékét és képviseljem szellemiségét azokon a zenei fórumokon, amelyet ő teremtett meg. Elértem, hogy az Esztergomi Gitárfesztivál az ő nevét felvéve alapítványi formában működjék tovább. Nevét viseli az az alapítvány is, amelyet a gitártanszak javára egyeztettem be a főiskola tanárképző tagozatán. Ennek a mindenkori végzős évfolyam legtehetségesebb növendéke a kedvezményezettje. Minden ember addig él, amíg emlékeznek rá. Igen, rövid az élet. Csak a művészet örök. Istenem, köszönöm, hogy olyan tehetséggel áldottál meg bennünket, amellyel örömet, vigaszt, szépséget,

0: 뛰어있었다.
1: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. És a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Kapitány István szerint marad a rezsicsökkentés, újabb vámokat vetettek ki a külföldi csomagokra. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A rezsicsökkentés fenntartását és a támogatások további bővítését ígérte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a tűzifával fűtők helyzetén is javítani kell. A Portfóliónak adott interjújában arról beszélt, hogy a kormány az üzemanyagoknál nem akar általános hatósági árakat, inkább a rászorulókat támogatná célzottan. A stratégiai olajtartalékokat sem használnák az üzemanyagárak mérséklésére. A miniszter szerint elsődleges szempont, hogy Magyarországon ne alakuljon ki ellátási probléma. A miniszter a téli gázellátást biztosítottnak látja, a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításának lehetőségét kedvezőnek tartja, de jelezte, hogy még nem született végleges döntés. Átadták a MOL szarvasi biometán gyártó egységét, a beruházást 2,7 milliárd forintból valósították meg. Bacsa György, a MOL Magyarország stratégiai ügyvezető igazgatója elmondta, az új üzemben éves szinten több mint 7 millió köbméter biometánt állítanak elő, amely mintegy 8500 háztartás éves gázigényének felel meg. Az új egység a 2011 óta működő biogázüzemben termelt biogázt speciális eljárással tisztítja meg a széndioxidtól. Az így előállított biometán közvetlenül betáplálható a gázhálózatba, tette hozzá. Az egységben jelenleg a tesztfázis zajlik, de még októberben elkezdődik a tényleges termelés, ezzel a szarvasé lesz a MOL csoport első, Magyarország harmadik biometánt előállító üzeme. November 1-től újabb uniós szabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagok vámkezelésében. Egyrészt szigorodnak a termékazonosítás szabályai, másrészt netes csomagrendelés esetén 2 eurós uniós kezelési díjat kell fizetni. A változások az uniós gazdaság és a fogyasztók védelmét szolgálják, és segítik a veszélyes vagy nem megfelelő áru kiszűrését. Az új 2 eurós szabály az uniós vámreform részeként valamennyi tagállamra vonatkozik, így Magyarországon is kötelező alkalmazandó. A csomagok vámkezelését, így a vám és díjfizetést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a platform megbízottja intézi majd. Szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát, hogy pártatlanul, függetlenül a társadalom minden rétegét és korosztályát megszólítva tudjon működni, miközben reagál a technológiai változásokra, mondta a Független Közmédia Testület elnöke szerdán Budapesten sajtótájékoztatón. Bayer Judit a közmédia vezérigazgatói pozíciójára kedden kiírt pályázat kapcsán tartott eseményen kiemelte, szeretnék, ha színes, érdekes, korszerű, ugyanakkor megfizethető közmédia jönne létre. A gazdálkodás kapcsolatban megjegyezte, hogy az átmeneti vezetés várhatóan október végéig közli az átvilágítás eredményét, amelyből valószínűleg ki fog derülni, hogyan működhetne gazdaságosabban a közmédia. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
7: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót.
7: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80 a mikrofonnál.
8: Kellemes szép napot kívánok, hölgyek és urak! Nosztalgiázós 60 perc következik, hiszen a következő egy órában a 80-as évek legsikeresebb dalaiból fogunk válogatni. Ez itt újra a Nekem 80. Szommer Gábor köszönt mindenkit, és már is akkor belevágunk egy fantasztikus énekesnővel, méghozzá népszerint Sherilyn Sarkis, Ian LaPierre, Bono Amannal, rövidebb és ismertebb nevén Cherrel, minden idők egyik legsikeresebb énekesnőjével. Több mint 270 millió albumot adott el eddig világszerte, számtalan díjat zsebelt be, 2009-ben pedig ővé volt a legsikeresebb koncert sorozat, de mondjuk csak is Madonna után. Kezdésképpen a Sellők betétdalát már is indítom a Nekem 80-ban, Mjönser és a Shub Shub Song, utána pedig a német diszkókorszak legnagyobb formációja a Bonnie M, a Daddy Cool is nem sokára idézi a 80-as éveket, itt a mai múlt idézésben.

amelyek sok-sok évtized elmúltával sem mennek ki a divatból. Természetesen ezekből válogat a mai napon is a Nekem 80. A folytatásban pedig Gaynor Hopkinsot pörgetjük, azt az 1951. június 8-ai Belsi születésű brit énekesnőt, akit bizony mi Bonnie Tylerként ismerünk. A 70-es évek közepén indult Bonnie Tyler szóró karrierje a Lost in France, illetve az It's a Heartache című listavezető dalaival. Mégis fénykorát a 80-as években élte, amikor a világ minden táján a toplisták első helyét szerezte meg a Total Eclipse of the Heart című slágerével. Bonnie Tyler volt az első brit női előadó művész, aki felkerült a brit slágerlista első helyére, és ezzel együtt a Guinness rekordok könyvébe is. Rekettes hangját egyébként egy hangszál műtétnek köszönheti, ami után az orvos hetekre eltiltotta az énekléstől és a beszédtől, de Bonnie nem bírta, és elüvöltötte magát. Ez a hang tette őt világszerte ismert, illetve sikeressé. Jön a Holding Out for a Hero itt a Nekem 80-ban, utána pedig arról hallgatunk egy dalt, amikor a lányok csak egyszerűen jól szeretnék érezni magukat. Cyndi Lauper örök klasszikus, a Girl Just Wanna Have Fun. Nem sokára ez is érkezik.

0: Hobby Rádió.
1: Megérkeztünk a mai multidézés duplázós részéhez, amikor is hétről hétre egy csapattól két dalt is meghallgatunk, hogy ezzel is tisztelegjünk örök munkásságuk előtt. Svédországban járunk, ebből már sok minden ki fog derülni, főleg, hogyha azt mondom, hogy Agneta, Björn, Benny, illetve Anifrid, akkor ugye a kezdőbetűket, hogyha összerakjuk, bizony, itt van az örök klasszikus ABBA. Karrierjük 1974-ben indult el, amikor is a Waterloo című dalukkal megnyerték az Eurovíziós dalfesztivált, utána pedig az egekig emelték őket a sikerek oltárán. 82-ben végül elhatározták, hogy kis szünetet tartanak, ez azonban elhúzódott, végül pedig az ABBA végét is jelentette ez a hosszú szünet. Duplázást hallgatunk tehát a mai Nekem 80-ban az ABBA-tól, először jön a segítségkérő SOS, utána pedig a The Winner Takes It All, itt a mai Nekem

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A hazai klasszikusok sem maradhatnak el, egyetlen multidézésből sem. Már is ezekkel folytatjuk a Nekem 80-at, méghozzá nem sokára majd Demjén Ferenccel, aki 1970-ben találkozott Bergendi Istvánnal, ő pedig meghívta saját csapatához. Szövegíróként először a Jöjj vissza Vándor című dallal debütált, majd pedig jöttek a további slágerek. 1970 őszétől a Bergendi már minden szombaton egy budapesti klubban játszott, hétvégenként 5000 embernek. Igazán országosan az 1970-es szilveszteri televízió műsorból ismerhették meg őket, ahol először egyébként ki akarták hagyni a Bergendit, de csúszásnak köszönhetően szerencsére mégis énekelhettek. Rózsi a Bergendiben Laci Norbertel írta a legjobb dalokat, első nyilvános fellépésük 1971-ben volt a Kis Stadionban. Demjén 77-ben kilépett a Bergendiből és szólóalbumot jelentetett meg, de ennek dalait már az ez év őszén megalakult V-motorokkal mutatta be. 1986-ban Demjén szöveget írt a Szerelem első Vérik című film betét dalához, ami az év egyik legnagyobb slágere lett. Mi is meghallgatjuk ezt a dalt 1986-ból. Jön Demjén Ferenc nem sokára is a Szerelem első vérig. Előtte azonban egy táncdalénekes Katona Klárin és a Vigyél el 1982 egyik legnagyobb hazai slágere. Már is itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Hazai klasszikusok után pedig újra vissza a nemzetközi élvonal legjobbjaihoz. A folytatásban pedig egy nagy öreget hallgatunk. 1951. március 4-én született Middlesbrough-ban, Angliában. Chris Rea, maga mögött tudva immáron 30 millió eladott albumot világszerte. Legnagyobb dalát hallgatjuk hamarosan a 80-as évekből, hogy milyen is út a pokolban. Erről szól nem sokára a Road to Hell. Előtte azonban egyszerűen egy szerelmes dalt fogunk hallgatni. Chile és a Simply a Love Song. Már is itt.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hölgyek, urak, lassan a végéhez közelítünk a mai 80-as éveket felidéző Nekem 80-nak, viszont egy hét múlva, ugyanitt és ugyanebben az időben, én arra biztatom önöket, hogy újra válasszák kedvenc rádiójukat, hiszen akkor is jönnek majd a felejthetetlen örök klasszikusok, no meg természetesen rég elfeledett kedvencek. A Nekem 80-ban. Köszönöm szépen az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét. Két dallal viszont még mindenképpen adózzunk a 80-as éveknek. Hamarosan majd zárásképpen bemutatjuk azt, hogy milyen az, amikor ének nélkül alkot maradandót egy páros. Dave Stewart és Candy Duffer közös a Lily Was Here, ezt azonban megelőzi David Bowie klasszikus a Let's Dance, és én ezekkel kívánok mindenkinek további jó rádiózást. Szommer Gábort és a 80-as évek legjobbjait hallották. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben jöjjenek, én is itt leszek. Viszont hallás.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
5: Mély szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az ebrendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslat csomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározat 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem vált. Ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges szájkár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Most kezdődik 2 órás esti műsorunk. Ma október 15-e csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 15,4 fokot mutatnak a hőmérők. Ma Terész hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napon látássérültek nemzetközi napja, fehérbot napja van. Ma október 15-e van, ma Szögi Lajos emléknapja van. Olasz Liszkán. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1848-ban szegedi vérengzés. Két ittas nemzetőr által terjesztett azonál hírre, hogy szerviánusok közelednek, fosztogatás és vérengzés kezdetett, melyet csak 60 halott és sebesült árán lehetett elfojtani. 1946-ban megindulnak a belföldi légiforgalom első járatait Budapest-Debrecen, illetve Budapest-Szombathely között. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
10: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
2: Október 15-én köszöntjük Teréz nevű kedves hallgatóinkat. A görög eredetű Terézia rövidülése ez a név, jelentése nyár, hőség, forróság, valamint vadászat. Október 15-én kívül ünnepelnek még a Terézek március 11-én, június 17-én, július 8-án és augusztus 3-án is. Becézése ennek a névnek Terészke, Teri, Terike, Terus, Teruska, Terka, Tercsi, Teca és Tecus, jeles viselői Brunswick Teréz, az első magyarországi óvoda alapítója, Karacs Teréz pedagógus, író, Bod Teréz színésznő, valamint ön, kedves Teréz. Ezen a napon köszöntjük még Aranka, Aurélia, Aurora, Berény, Hedda, Hedvig, Hédi, Rella, Relli, Rézi, Tegza, Tekla, Tereza, Teri, Terka, Teréza, Terézia, Tessa, valamint Vilma nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
0: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A mai nap is különleges.
2: Október 15-e a Fehérbot Nemzetközi Napja. Célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengéllátók sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetőségeit, a társadalomba való teljesebb értékű beilleszkedésük útját.
1: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárver Viktóriával október 15-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1783 az első időpontunk, október 15-én hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, Jean-François Pilateur de Rosier, francia fizikus. Lépjünk át most a 19. század elejére. 1815. október 15-én a britek fogságába esett Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent-Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó száműzetését. Maradjunk még a 19. században. 1830. október 15-én született Helen Hunt Jackson, amerikai regényíró, költő, esszéista, aki a benszülött amerikaiak jogaiért küzdött. 1884-ben jelent meg Ramona című írása. Ugorjunk 1844-re, október 15-én megszületett Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus. És haladjunk szépen a 19. század vége felé. 1880. október 15-én végleg elkészült a kölni dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. És most mindössze csak egy évet lépünk előre, 1881-re. Október 15-én született P.G. Wodehouse, angol-amerikai író. És még mindig a 19. századé a főszerep. 1894. október 15-én Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus, zsidó származású francia vezérkari tisztet, állítólagos kémkedés és hazaárulás vádjával. Ugorjunk most a 20. századba. 1917. október 15-én Franciaországban kivégezték Mataharit, az első világháborús táncosnőt, a híres kurtizánt és kémet. Folytassuk 1919-el, október 15-én megszületett Asztalos Sándor, költő, zenekritikus, esztéta. Következő időpontunk 1949. október 15-én kivégezték a Koholt vádak alapján népellenes büntet és hűtlenség vádjával halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. És végezetül átlépünk a 21. századba. 2002. október 15-én az oroszországi Pleszek űrrepülétéről felbocsátott Foton M űrlaboratórium nem tudott pályára állni, mert a Szojuz 5-ös hordozó rakéta a pályára állítás közben műszaki hiba miatt felrobbant. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
2: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!
3: 2026. október 15-e csütörtök. Evangélium Szent Lukács könyvéből 11. fejezet 47-től 54. vers. Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat. Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek. Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük. Azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége, prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Áber vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templom épület között megöltek. Igenis mondom nektek, felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók, lefoglaltátok a tudás kulcsát, magatok nem mentetek be vele, az oda igyekvőket pedig megakadályozzátok. Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajta kapják valami olyan kijelentésen, amellyel vádolhatják. Elmélkedés. Jézus szavai a mai evangéliumban kemények, mégis szeretetből fakadnak. A farizeusok vallásos emberek voltak, istenfélők, a törvény ismerői. Jézus rámutat, hogy ugyanaz a lelkület van bennük, mint azokban, akik a prófétákat megölték. A múlt bűneit felismerik, elítélik, de önmaguk hibáit nem látják meg. A hit nem tanult ismeretek gyűjteménye. A vallásosság nem begyakorolt magatartásforma, hanem válasz az élő Isten szavára. A törvénytudók kulcsot kaptak a tudáshoz, mégis visszatartják azt az emberektől. Ez is fájó igazság. Ha a hívő ember nem segít másokat közelebb kerülni Istenhez, hanem akadályozza őket, azzal kárt tesz. A Jézussal való találkozás nem kiváltság, hanem küldetés is. Aki ismeri a krisztusi értékrendet, annak nem csak önmagáért kell élnie, hanem világító lámpásként kell továbbadni az örömhírt másoknak. Ne zárjuk el a kegyelem útját senki elől. A kegyelmet nem csak szándékosan lehet elzárni, hanem mulasztással, közömbösséggel, ítélkezéssel, vagy éppen azzal, hogy elhallgatjuk az örömhírt, amikor meg kellene azt osztanunk valakivel. Ha mi részesültünk az Isten jóságából, akkor felelősségünk, hogy ezt továbbadjuk. Nem másokat kioktatva, hanem tanúságtétellel. Nem kényszerítve, hanem vonzó életpéldával. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg attól, hogy csak látszólag engedelmeskedjek neked, miközben szívem zárva marad előtted. Add, hogy felismerjem a mai idők jeleit. Ne engedd, hogy tudásom vagy vallásosságom gőgössé, másoktól elzártá tegyen. Taníts alázatosan hallgatni és hűségesen válaszolni hívásodra. Legyek nyitott kapu, hogy mások is megtalálják benned az élet forrását. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobbi Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kutatók szerint a vérbe jutó nikotin és egyéb alkotó elemek hatására kisebb a valószínűsége a fiú gyermeknek? Számításaik szerint két dohányos szülő esetében háromszor nagyobb eséllyel születik lánygyermek, mint fiú.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

Fehér bot napja. Annyiféle nap van, ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
3: Hobbyrádió.hu.
5: A rádiót

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsor vezetője. Folytatjuk műsorunkat. Hazánk területén 15,4 fokot mutatnak a hőmérők. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, utána pedig újra itt leszünk zenével és érdekességekkel.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Elfüggesztették ügyészi állásából Fürth Pált. Béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Beszakadt egy pakisztáni iskola mennyezete. Eddig 28 diák holttestét találták meg. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárás alá vonta Fürth Pált, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetőjét. A döntés indoklása szerint Fürth egy folyamatban lévő büntetőügy kapcsán ellenőrizhetetlen információkat hozott nyilvánosságra, és nyilatkozataival arra utalt, hogy a legfőbb ügyészség akadályozza a tényállás teljes körű felderítését. Az intézkedést az ügyvédje szerint azzal indokolták, hogy ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét. Azonnali ágazati béremelést és rendszer szintű bérfejlesztést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, rámutatva, hogy a múzeumi, könyvtári és levéltári dolgozók átlagbére kirívóan alacsony, alig haladja meg a bruttó 460 ezer forintot. A szervezet szerint a méltatlan bérhelyzet miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki, és folyamatos a pályaelhagyás, miközben a készülő költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít plusz forrást az ágazat. A KKDS elvárja a kormánytól a kulturális dolgozók bérének pedagógus bérekhez igazítását, a garantált alapbérek bevezetését, valamint az ígért 25%-os bérfelzárkóztatás haladéktalan végrehajtását. Kedden 28 diák és egy tanár meghalt, 40 ember pedig megsérült, miután egy magániskola mennyezete beomlott Pesavárban, Északnyugat-Pakisztánban, írja a The Guardian. Információk szerint az épület gyenge szerkezetű volt, a teteje túlterheltség miatt omlott be. Az áldozatok száma emelkedhet, mivel a beomlás idején a három érintett tanteremben tartózkodó 110 diákból mindössze 47-et sikerült kimenekíteni. A Hindustan Times értesülései szerint a 28 elhunyt diák mind 13 éves vagy annál fiatalabb volt. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, Polyák Gábor a döntését a LinkedIn oldalán jelentette be. A közlés szerint Erzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is, Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinettjét a jövőben. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezetőtisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. Egy vezetéstől eltiltott férfi két nyitva hagyott autót is ellopott slusszkulccsal együtt, majd az országszerte elkövetett üzemanyaglopások után mindkét járművel lerobbant. A rendőrségi üldözés elől menekülve Panyolánál defektet kapott, és a közelben kétszer is átúszta a szamost, hogy meglépjen a hatóságok elől, de a tolparton várakozó rendőrök végül elfogták. Az ügyészség vádat emelt a vakmerő tolvaj ellen, és többek között letöltendő börtönbüntetést indítványozott rá. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: Reklám.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
2: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Tóth Árpád. Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka. De túl, az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst ónnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhekéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold nagy rajzszög aranyból. A sötétség, az éji rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jó hüvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatag, s várja, hogy a vén dús kéjenc a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár. Nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak, s furcsán, betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a siket tereken. Annuska, alszol. Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon halkan hegedül fantáziám a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, míg ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek, a szívem, melyből bú és vágy zokok. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban, halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
2: Hobby Rádió.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Kedves gyerekek, a Kiadja a kenyeret című mesét Bikádi György mondja el.

0: Híres vásár volt a kökörcsini vásár. A világ négy sarkából tódult oda nép seregestől, szekerestől. Szekéren a tehetőse, gyalogosan a szegénye. Még napuram is majd, hogy elfelejtett lenyugodni, annyira rajta felette tüzes tekintetét a kökörcsini vásáron. Reggelig ott fényeskedett volna sokadalom felett, ha feleszmélve ágyba nem parancsolja felesége, a hiú égasszony. Szinte belesáppadt, hogy fényes orcájú férje ura miatt nem kápráztathatja el csillogó-villogó csillagékszereivel a világot, a kökörcsini vásári sokaságot. No, de annál ragyogóbban fényeskedett aztán a tengersok sátor felett. A sátrakban százával égették a mécsest, mert a vásárosok éjjel-nappal árulták az ezernyi szebbnél szebb portékát, hogy senki se menjen haza vásárfia nélkül. Szóltak a sípok, rikoltoztak a kürtök, a tülkök, zengtek a harsonák, pengtek a citerák, zokogtak a hegedűk, dörmögtek a dudák, kacagtak a trombiták, a cintányérok, puffogtak a dobok. Vigadt a világ négy sarkából összecsődült sokaság. Kupázgatás közben összeszólalkozott a résztoronyi pék a vasdorongi molnárral. Melyikük a különb? Már csak én vagyok a különb kennél, vasdorongi lisztes molnár, hisz én adom a kenyeret a népnek. Hetvenkedett a tésztaképű résztoronyi pék, s lapát kezével a mellét döngette. Megmérgett a molnár, lisztes képe pirosabb lett a szegedi paprikánál.
1: Még hogy kend adja kenyeret a népnek, darás derék, malom kerék, hallottak már ilyet? Hát a lisztet honnét veszi? Tán az égből. Bizony a molnár a különb ember, mert liszt nélkül nincsen kenyér. Aztán erősebb is a molnár, a lába se pipaszár, már pedig minden pék pipaszár lábú.
0: No, erre aztán kipirosodott a tésztaképű pék is, még a füle hegye is kalácspirosan piroslott, de haragjában csak tátogott. Hanem ahány pék csak akadt a kökörcsini vásárban, mind köréje sereg lett, mind az öklét rázta a vaserejű, vasdorongi, paprikaképű lisztes molnár felé. De a molnár se állt ám magában. Köréje gyülekeztek a haragossá lett jámbor molnárok. S hajszál híja, hogy háborúban nem keveredtek a molnárok a pékekkel, a pékek a molnárokkal.
1: Szélmalomnak vizesárok, kentek itt mind betyárok.
0: Dörrent rájuk a vastuskói ekecsináló kovács, s azzal két ujja között dióhéjként roppantotta össze a súlyos ónkupát.
1: Nélkülem nem őröl a molnár, és nem süt a pék. Eke és kasza nélkül nincs kenyér. Igaz-e?
0: Tengermorajként, morajló tengerként helyeselt a kovácsnak az összecsődült nép. A vásárosok mind ott tátották a szájukat a vitázók körül.
1: Jól járhattak volna a tolvajok, gazda nélkül maradt a sok szép portéka, a sok szép tarka sátor,
0: de ők is kíváncsiak voltak, hogy dől el a vita, s inkább ott füleltek, ahol a vita folyt.
1: Nola!
0: Dördült a kovács hangja, akár az üllőre hulló kalapács.
1: Én vagyok hát a különb ember, különb a péknél, különb a molnárnál, hiszen én ütöm a vasat, én kovácsolom a vasból az ekét, a kaszát.
0: No, ez sok volt az érc olvasztárnak, döngő léptekkel indult a kovács elébe.
1: Már csak különb az olvasztár a kovácsnál, recsegte. Az olvasztár adja a vasat, ha nincs vas, kasza sincs, kenyér sincs.
0: No, ezt nem hagyhatták annyiba bányászok. Száz torok zengte, hogy beleremegtek a kökörcsini hegyek.
1: Hát a bányásztán kutya! Ha mi adjuk a vasércet az olvasztárnak, mi vagyunk hát a legkülönbek. Irgum burgum abszurdum, mendörögték a földművesek. Igaz, hogy a bányász adja az ércet az olvasztárnak, az olvasztár a vasat a kovácsnak, a kovács az ekét, a kaszát, a szántóvető népnek. Mégis mi munkálkodunk a legtöbbet, mi fogjuk az ekeszarvát, a kaszanyelét, dolgozunk látástól vakulásig, mi vetünk, mi aratunk, nélkülünk nem lenne kenyér, mi vagyunk hát a legkülönbek.
0: Ám egyikük se adta be a derekát, mindegyik hajtogatta a maga igazát, s hajnalra támadt is olyan zenebona, hogy napuram ablakáig is elhallatszott. Csodálkozva nézett le az égről, amint kidörzsölte az álmot a szeme sarkából, s megpillantotta a kökörcsini felfordulást, mert bizony addigra tótágast álltott minden. Nagy uram, napuram, susogta a fülébe egy kis felhőbárány, aki az anyjától értesült a kökörcsini kavarodás okáról. Azért ez a nagy felfordulás, mert az emberek nem tudják eldönteni, ki adja a kenyeret.
1: Megmérgett napuram, ki adja a kenyeret? Ki adná, ha nem a nap? A nap az élet bölcsője.
0: A nap csókja adja magnak az élet csírát, a nap érleli a szárba szökkenő gabonát, az aranysárga búzakalászt, hirdette fennhangon.
1: Hely, megmérgett erre a szél, majd elfújta a napot. Micsoda? Hát az esőt kihozza? Eső nélkül kiég a föld, eső nélkül nincs kalász, nincs aratás. Az esőt pedig a szél hozza. Én adom hát a kenyeret az embereknek.
0: Szavanyomán nagy fergeteg támadt, majd elfújta a világot. Megijedtek a vásárosok, s mind hazaszekereztek. Így lett vége a nevezetes kökörcsini vásárnak. A bányászok újra a föld mélyébe szálltak, az olvasztárok újra ércet olvasztottak, az ekecsinálók újra ekéket gyártottak. A földműves a földet művelte, a molnár lisztet őrölt, a pék kenyeret sütött. És soha többé nem kaptak hajba egymással, hogy eldöntsék, melyikük a különb.

0: Tordon Ákos meséjét Bikádi György mondta el. A hangfelvétel 1961-ben készült.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Apukám szerzett nekünk egy last minute utat Görögországba. A lényeg az volt, hogy amikor megérkeztünk, akkor kiderült, hogy annyira last minute az út, hogy egy nyugdíjas paradicsomba kaptunk elszállásolást. Nekünk azt mondták, hogy tengerre néző lesz a szállodai szoba. Hát úgy is volt, csak a szoba elé még beépítettek másik három szállodát, amik ugyanúgy a tengerre néztek tulajdonképpen. Annyira lehetett tengerre nézni, hogy engem kilógatott az asszony a lábomnál fogva az erkélyen, és oldalról láttam a tengert. Amit viszont nagyon láttunk, az bajor nyugdíjas néniknek a bugyogó készlete. Ugye van ez a szó, hogy megszakításos közösülés. Én mondtam a feleségemnek, hogy én erre a hétre meg is szakítanám akkor ezt a dolgot, mert amíg én ezt látom, nem vagyok alkalmas. Honnan lehet tudni egyébként, hogy ki a magyar a szállodába, azon kívül, hogy átordítanak 300 ember feje fölött, hogy egyétek meg, ki van fizetve? Illetve meg lehet figyelni, magyar urakra jellemző, hogy 4 húst 5 hússal támaszt ki, és úgy egyensúlyoz az asztalok között. Hát a mesztelenek vagy fürdőruhások között is meg lehet látni a magyart. Az a magyar, aki a tengerparton fekszik, és körülötte 5-6 teszkós nylonzacskó van, az biztos, hogy magyar. Elmentünk egy szép, gyönyörű görög templomba is, ortodox templomba. Hát rövid nadrágba sikerült bejutnunk a templomba, ahol 250 belfegor nézett ránk abban a pillanatban. Úgy szívták a fogukat, hogy a gyertyák elaludtak. Na most, hogy milyenek a görög nők? A görög nők szépek, de egy kicsit bajszosak. És van egy úgynevezett nagy sándori nézésük. Nem tudod, ki tudja, mi az a nagy sándori nézés? Hát, hogy mindent megteszek neked, de hogyha megcsalsz, mindent levágok rólad, ami kiáll a testedből. Na most annyira utolszezon volt ez az utazás, hogy mi értünk már nem is küldött buszt az utazásiroda, hanem feltettek az Athén-Budapest menetrendszerinti járatra. Az nem lett volna baj a görög területen, de beérkeztünk olyan területre, ahol csak Szaniszló Ferenc tudta volna kiismerni magát, valami jugoszláv tagköztársasági környék. Emberek szálltak föl a buszokra, a hátukon hosszúkás csomaggal, olajradiátorral és kecskével. Nem tudtuk elképzelni, hogy mi a helyzet, minden egyes határ előtt megállt a busz, ezek a hosszúkás csomaggal leszálltak, majd a határ után megint felszálltak, vártunk rájuk mindig fél órát, és nem tudtuk elképzelni, hogy most ők átkéreckedtek a határon, vagy átharcolták magukat. Jött a sötét, jött az éjszaka, egyre furcsább arcok szálltak föl a buszra, határok jöttek, mentek, mi rettegtünk. Olyan érzésünk volt, mintha a szegedi csillagbörtönbe múzeumok éjszakája lett volna. Én a feleségemnek annyit mondtam, hogy tetessük halottnak magunkat. Ő annyit mondott, hogy nem jó, nem jó, nem jó. Inkább csináljuk azt, hogy vegyük fel a legszebb ingünket, mert holnap a CNN Tools videón jól mutatunk majd. Mindig panaszkodunk, hogy milyen helyekre jutnak el a humoristák. Hát egy panaszt én is azért elmesélek. Meghívtak egy csodálatos helyre, egy kaszinóba. Be kellett mutatkoznom, annyi volt a feladatom. Bemutatkoztam, mondom, Aranyosi Péter vagyok. És abban a pillanatban 150 ember tőlem elfordulva már játszott is az automatákkal. Tulajdonképpen így a Matrixba fölhúzódtak. Küzdöttem fél órát, oda jött Csala Zsuzsa művésznő, aki nagy játékos, de ott ő VIP vendégnek volt meghívva. Sokat dolgozunk itt vele a rádiókabaréba, és annyit mondott, Petikém, én nagyon sajnálok téged, hogy olyan embereknek kell föllépned, akiket ez totálisan nem érdekel. De egy belenézett az agyába a történelembe, és utána csak annyit mondott, na jó, azért annyira nem sajnálok, én is léptem már föl 1936-os spanyol polgárháborús veteránoknak. Mondom, Zsuzsika is nevetett valaki, azt mondja, persze, aki annak idején a háborúban nem kapott légnyomást. Csináltunk egy műsort most nem olyan régen Szikora Róbert művész úrral, és az egyik kolléganőmnek, akivel főiskolára együtt jártam, mondtam, hogy képzeld el, Szikora Robi jön ide, és riportot fogunk vele készíteni. Azt mondta, júj, mindenképpen mondd meg neki, hogy a főiskolán a lányoknak az volt a kedvenc száma az Ergótól, hogy úgy várok valakire, aki csak annyit mond, he. Rendben van, mondom, elmondtam a Szikorának. Hát elénekeltem elég látványosan. Megkérdezte Szikora, és te hogy csináltad az udvarlást a főiskolán? Hát mondom, én csokit vittem és virágot. Azt mondja, látod, aki tudja a jelszót, az dug. Aki nem tudja a jelszót, az fizet. Úgy, hogy a jelszó he. Ezt így 36 évesen tudtam meg, öreg beszákolt kétgyermekes családapaként. Bár a feleségem annyit hozzátett, hogy nem mindegy, hogy ki mondja, hogy he. Mert hogyha mondjuk Brad Pitt mondja, akkor úgy másznak alá lányok, mint autót szerelnének. Ha meg mondjuk az RTL Klub büdöslábú landművésze, akkor nem valószínűleg, hogy futnak a lányok. Úgyhogy így 36 évesen kellett a jelszót megtudnom. He.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Fehér bot napja. Annyiféle nap van, ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
1: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
7: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Egy nagy közös nemzeti ünnepre készül a főváros, összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. 100 ukrán páciens kapott művégtagot Magyarországon, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten, a fővárosi önkormányzat és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatóján. Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a legnagyobb közösségi élményt jelentő eseményként azt jelölte meg a főpolgármester, hogy az átmenetileg Csizmatérré alakuló Városháza Parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként fényfestéssel megidézik a Sztálin szobor ledöntésének hangulatát. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az ülés elején Torockai László, a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürth Pálnak a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Szociális Tárcával együttműködve összehangolja budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy kezelje a súlyos ápoló hiányból és az aktív ágyak harmadát elfoglaló krónikus betegek elhelyezéséből adódó ellátási nehézségeket. Hegedű Zsolt miniszter hangsúlyozta, hogy a problémát a leromlott egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitás hiánya okozza, ezért az okfő operatív csoportot hoz létre a kihasználatlan kapacitások felmérésére és koordinálására. A tárca a gördülékeny ellátás érdekében arra kéri a lakosságot, hogy panaszaikkal elsődlegesen a házi orvosukat vagy rendelési időn kívül a 1830-as ügyeleti hívószámot keressék. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai amputált beteg kapott személyre szabott protézist a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Sándor Fegyér Ukrajna magyarországi nagykövete és Nagy Gábor Ferenc helyettes államtitkár is méltatta a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a magyar szakemberek segítsége valódi támogatást nyújtott a sérülteknek a függetlenebb élethez való visszatérésben. A program koordinátora Unger Zoltán emellett kiemelte, hogy a projekt révén egy olyan új technológiát vezettek be a hazai ellátásba, amellyel a méretvétel után akár 24 órán belül megkezdődhet a járáspróba. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Kincsvadászok, figyelem! Prémium márkák pénztárca barát áron? Fedezd fel a Serafina Gardrób second hand folyamatosan megújuló kínálatát. Nike, Adidas, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein és még számos világmárka különleges darabjai várnak rád. Találd meg új kedvencedet személyesen üzletünkben, Zalaegerszeg, Ady Endre utca 13. Majd vásárolj kényelmesen online, serafina-gardrob.myshopify.com. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon, hogy elsőként értesülj az újdonságokról, akciókról és a legfrissebb prémium darabokról. Serafina Gardrób. Second hand. Prémium stílus. Elérhető áron.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
2: Hobby Rádió. Rádió. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Hírrádió. A szirénák.
7: Jó napot kívánok, a mi világunkat hallják Somogy vármegyébe, egész pontosan néhány nap múlva Somogy megyébe látogatunk el. Nem sokára adásunkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. A Somogy megyei mentők 8. tudományos kerekasztaláról beszélgetünk Buni Rolanddal, akitől mindjárt azt kérdezem, hogy nekem hiányzik a beosztásod és a szolgálati helyed, légy szíves segítsenben.
8: Szép estét mindenkinek! Én Buni Roland vagyok, a Kaposvári Mentáláson dolgozom kivonuló mentőtisztként, meg szakmai felelősként.
7: És a szakmai felelősség keretében kötődsz ehhez a tudományos kerekasztalhoz?
8: Nem, már a kezetek óta közösen szervezzük, és így már az a 18. és eddig mindig együtt csináltuk.
7: Hogy jött a gondolat annak idején?
8: Igazából ez egy kis családi napként indult ez a rendezvény, egy ilyen belső kis továbbképzésként, akkor még 20-30 részvevővel, és olyan sikere volt, bajtársak igényelték azt, hogy szervezzünk még ilyet, hogy a következő is évben megszerveztük, akkor már jóval többen jelentkeztek, majd megfordult a fejünkbe, hogy akkor már ennyien érdeklődnek iránta, akkor tegyük akkreditáltá a maga ez a kerekasztalt, beadtuk az akkreditációt, kaptunk érte pontértéket, és azóta viszont már folyamatosan 120 és 160 fő közötti résztvevővel rendezzük meg minden évben a kerekasztalunkat.
7: Tehát aki ezen részt vesz, az kap egy kreditpontot, és az beszámít majd a minősítésbe, jól értem.
8: Igen, igen. 15 szabadon választható kreditpontot fog kapni a szakdolgozó, és te az orvosoknak a pontmegállapításod még folyamatban van.
7: Ez egy egynapos vagy többnapos?
8: A tavalyi évtől már kétnapossá nőtt a rendezvényünk. Idei évben is kettőnapos lesz. Az első napján kifejezetten gyakorlatorientált életű szimulációkat szervezünk, míg másnapon előadások, kerekasztal és minimális gyakorlattal délután.
7: A gyakorlatorientáltságra tudnám mondani példát?
8: Az idei évben egészen biztos, hogy foglalkozunk újszülött ellátással. Mindent nem szeretnék elmondani, hogy a részletüknek legyenek.
7: Persze.
8: Lesz majd légzésedéktelen, súlyos sérült, és ezt a légi mentők és az orvos szakmai osztály instruktorja közösen szervezzük. Tehát ők lesznek majd, akik vezetik a szenáriókat. Babán teljes felszereléssel, kezdődik egy béres szintű ellátással, és csatlakozik majd egy állás szintű ellátással, végén pedig egy közös diszkuszió.
7: A téma kiválasztása az hogy történik? Tehát statisztikák alapján kiderült, hogy az újszülött ellátásnál van néhány újítás mondjuk, vagy innováció, amit érdemes megtanulni a többieknek, vagy csak próbálom kitalálni, hogy egy-egy ilyen konferencia témája az, hogy adja magát.
8: Mindig próbálunk dr. Hunka Balázsra társzervezőkkel közösen kitalálni olyan témakat, mindig aktuális, mindig a menti dolgozókat foglalkoztatja. És esetleg amiben van változás, adjunk mindig valami újdonságot. Illetve minden évben a kerekasztal után kiküldünk a részvevőknek egy elégedettségi kérdőívet, ahol megkérdezzük őket, hogy milyen témakörről szeretnének legközelebb hallani. És ezt a kettőt így figyelembe véve közösen keressük meg azokat a témaköröket, ami a legtöbb aggatóságot tudjuk magunkhoz csábítani.
7: Ez a mostani konferencia, ez mikor lesz pontosan?
8: Szeptember 24 és 25-én. 24-én tehát... egyébként kifejezetten csak mentő dolgozóknak mentőtiszt, 25 orvos mentőtiszt és 25 mentőapoló fog ezen a napon részt venni, mert csoportforgás sokat vesznek hozzá, és ezek pedig kárhelyek között fognak folyamatosan forogni.
7: És hát nyilván a képzettségnek megfelelő elvárásokat kell teljesíteni, gondolom én.
8: Igen, de értékelést a mentődolgozó igazából nem kap, egy visszajelzést, vagy megerősítést, illetve egy irányítatást, hogy mi az, amit másképp kell fejlődnünk.
7: Ugye ez a 8. alkalom, és nyilván van már tapasztalatotok abban a tekintetben, hogy mondjuk egy mentőápolót nézzünk, hogy a mentőápolók körében az csalódottságot jelent saját magukban, hogyha valamit nem jól csinálnak, vagy egy dopping arra, hogy hó, elmaradtam valahol, és akkor be kell pótolni. Tehát egy ilyen önismereti visszacsatolás, nem tudom jobban kifejezni magam, lehetőség is benne van.
8: Az eddigi tapasztalatok alapján egyébként abszolút pozitív a megerősítés. Tehát nem tragédiaként fogják fel, ha amit mondjuk nem úgy csináltak, mert az instruktúrok is olyan visszajelzést, pozitív megerősítést fognak nyújtani a résztvevők felé, és nem a hibákat szeretnénk feltárni, hanem önmagába, maga a csapatmunkát, a közös ellátásra fektetjük a hangsúlyt.
7: Meg szerintem arra is jó, hogy a különböző együttműködések azért kialakulnak, nem? Tehát csak a példakedvű jut eszembe, hogy volt ugye a villamos alászorult kisfiú Budapesten, ahol nagyon szép együttműködésről beszél nekem a rohanmentő orvosa, és ugyanezt a véleményt mondja el nekem a gyerek Moknak az orvosa is, hogy ugye két különböző világot képviselnek, de valahogy mégis nagyon szépen tudtak egymás mellett, egymás kezei alá dolgozva megtenni mindazt, amit meg lehetett. Tehát ez arra kíváncsi, hogy ennél a folyamnál, vagy konferenciánál, lehet, hogy a konferencia jobb szó, ugyanez az élmény megszületik, hiszen ott vannak egymás mellett, egyik ment a másik ment valamás, barátságok szövődnek, stb.
8: A csoportokat szándékosan úgy osztjuk szét egyébként, hogy nem figyelünk arra, hogy olyan új kapcsolatok szülessenek, akik mi nem dolgoztak együtt.
7: Aha.
8: Ez eleinte a néhány embernél azért ez okoz némi szorongás, de ez az első szituáció, ami is szokott mindig szűnni, és a nap végén az a záró, hogy mindenki azt mondja másnak, hogy nagyon jó eddig dolgozni, és soha nem dolgoztunk együtt, és mégis olyan, mint hogyha mindig is együtt dolgoztunk volna.
7: Az eszedbe jutott már, hogy mekkora terhet jelent ez nektek, hiszen annak idején egy ilyen családi összejövetelből nőtte ki magát, immár két napossá, és nyilván akkor szállás és egyéb problémák is megoldásra várnak ez az esemény. Tehát megbántad-e, ez így hülyeség, mert aki szereti a szakmáját, valószínűleg nem bánja meg, de mégis egy csomó olyan terhet vállaltatok, szervezők, ami nélkül azért úgy el lehet élni.
8: Igen, de mi Balázsa nem ilyenek vagyunk. Mi azt nézzük, hogy mi a többen tudunk előlépni, nagyon szeretünk szervezni, nagyon szeretünk másoknak úgymond boldogságot okozni, és azt látjuk, hogy a részvevők azok visszatérnek. És ez nekünk nagyon nagy öröm, és azt mondom, hogy minden energiát, mindenféle haszon nélkül nekünk ez megéri.
7: Neked, kivonuló mentőtisztnek, van-e olyan élményed az elmúlt évek rendezvényeiből, ahol te tanultál?
8: Mindig van. Mindig van.
7: Melyik felismerés voltál? Igen.
8: Hát a szakma eljárás ennek a változásait, ezt pontosan ugye egyrészt az orvos szakma is, ez rendelkezésre bocsátja, képezzük magunkat, ugye részt veszünk képzéseken, utána az instruktorok is minden évben megyünk képzésre, és ezek mind nagyon hasznosak.
7: Azt próbáltam megkérdezni az előbb, csak szabadba vágtam, bocsánat érte, hogy van-e olyan, ami emlékezetes felismerés?
8: A legutóbbi ilyen képzésen mi voltunk, Jálmán csoport szakmai képzésen, ott nagyon jó volt, hogy a kommunikáció felhívták a csapat kommunikációra. Arra, hogy van egy feladat, amit el kell végezni, a mentőcsegység vezetője kiadja ezt, néve szólóan, hogy te ezt végezd el, a feladat elkészül, végre van hagyva, és visszajelzést kapunk erről. És én meg szintén visszajelzők, hogy rendben, köszönöm szépen. És ez az ellátás megint csak előre viszi ezt a közös kommunikációs nyelv.
7: Mm-hmm. Tehát egy adott helyszínen az ott levő mentőegység tagjai közötti kommunikációról beszélünk.
8: Így van. Ebből a beteg nagyon nagy haszna a betegnek.
7: Mm-hmm. Igen, természetesen. Az a kérdés, hogy ha már így a beteg szemszögéből is lehet kérdezni, akkor van-e olyan téma az elmúlt 8 évből, ami arról szólt, hogy a beteggel mit kéne másképpen, vagy hogyan kéne a beteggel?
8: Tulajdonképpen minden évben van.
7: Itt a kommunikálni, most csak kipróbálom keresni a szavakat igen. Hozzá.
8: Igen. A kerekasztalnak a második előadásos napján, ami most például 25-én lesz, az idejében például az oktatást vettük elő térbe, ahol megvitatjuk, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak különböző oktatási formátumokkal. Ez az idei téma. De volt, amikor a helyszínehagyás volt a témánk, volt, amikor a betegjogok volt a témánk. Tehát mindig van egy olyan délőtt ilyen vita témánk, ahol a hallgatóság aktív bevonásával van két előadás, és utána pedig kérdeznek, és mindenki behozza a saját tapasztalatát, és ezt ott közösen megbeszéljük.
7: Ha már szóba hoztad a helyszínen hagyást, az egy érdekes momentum szerintem a mentők értében, hogy én laikusként időnként belelátok a munkátokba, és nekem volt már rá példa, hogy helyszínen maradtak ki, miatt segítséget kértek a többiek, a hozzátartozók. Az egy nagy felelősség, vagy nem?
8: Így van, korábban mentőápoló nem tudott helyszínen beteget. Most az elmúlt napokban jött ki egy új szabványos eljárás, de nagyon részletesen le van írva, hogy milyen esetekben lehet helyszínen hagyni a beteget. Tehát a betegbiztonság az mindig nagyon fontos volt, de természetesen a beteg rendelkezik, hogy az ő rendelkezési jogával itt nem sérthetünk meg.
7: Hát feltéve, hogyha tudatában van annak, hogy ő most egyáltalán hol van.
8: Van egy checklista, amin végig kell haladni most a mentőápolónak, és hogyha mindenhol az a válasz születik meg, hogy a beteg nyilatkozatképes, és felfogja, mi történik vele, és jó pár kérdés, akkor dönthet úgy, hogy helyszíne hagyja, amennyiben nem igényel kórházi ellátást.
7: Általánosabban kérdezem tőled, hogy a checklisták azok segítik, vagy hátráltatják a mentők életét, vagy a mentők munkáját? Hiszen lehet egy csomó olyan kérdés, aminek ott abban a helyzetben nincsen jelentősége, de mégis ott van a sorrendiségében valahol.
8: Szerintem fontosak a checklisták, mert azokat, hogyha végigmegyünk pontról pontra, akkor nem lesz semmiből hiány. Mert tudjuk, hogy az rendelkezésre áll. Én gondolok én például egy eszköz checklistára. Kaposvári Ment Tamáson már hónapok óta bevezettük a reggeli váltáskor a checklistát. És gyakorlatilag a mentő felszereléseken végigmegyünk, és megnézzük, hogy megvan-e megfelelő létszámú eszköz áll rendelkezésre, és hogy működik-e. Ez egy olyan magabiztosságot jelent, hogy a helyszínen nem fogja elő azt, hogy netán valamilyen eszközt szeretnénk használni, és ott derül ki, hogy nincs. Vagy esetleg
7: persze.
8: Használatban volt, és nem áll készen a működésre. Vagy netán elromlott.
7: Jut eszembe az érdi egy gyakorlatát, nem tudom, ismered-e. Az érdi mentőállmáson QR-kóddal zajlik ugyanez. Tehát az átadás átvételnél nincs lista abban az értelemben, ahogy mi most beszélgettünk, hanem QR-kódok vannak a különböző szekrényeken, egyebeken, és annak alapján történik a leltározása tulajdonképpen mindennek, ami az autón megtalálható. Ezt csak mint érdekességképpen mondom, mert nem nagyon találkoztam még ezzel a gyakorlattal, talán a gyerekvonalon valami hasonló, de érdekes gondolat, hogy helyettesít egy csomó mindent, és talán gyorsabbá is teszi a átadás átvételt.
8: Igen, hallottam róla, egyébként Marta mentálmáson is QR-kód alapján egy Forms-ra csatlakozik telefonon keresztül, és ott jelöl be, hogy minden eszköz rendben van. Én azt gondolom, hogy több megoldásra is lehet, amit nyilván majd későbbiekben azért ezt egységesíteni célszerű.
7: Persze. Persze, mert az informatika nyilván fejlődik, és ezzel kapcsolatosan lesznek majd más lehetőségek. Beszéljünk rólad. Tehát kivonuló mentőtiszt vagy. Mióta?
8: 2005-ben kezdtem el vonulni mentőápolóként, és 2011 óta vonulok mentőtisztként. 3 évig vezettem a Marcai mentálmást, és utána pedig 3 évig a kaposvári mentálmást, és most kivonuló mentőtisztként, instruktorként, illetve szakmai felelősként hoztam a tevékenységemet.
7: Kaposváron?
8: Kaposváron, igen.
7: Ez most egy előrelépés, egy visszalépés, vagy hogy éled meg? Vagy egyszerűen ez most inkább ez a te világod?
8: Mindegyiknek megvan a maga szépsége és maga egyszerűsége. Néha azért az is jó, hogyha az ember meg tud úgy vacsorázni, hogy nem csinál meg a telefonja a családja légkörében, mert amikor valaki állomásvezető, akkor ez nem mindig adatik meg.
7: Amikor a mentőmunkát választottad, akkor ott történt valami az életedben, a környezetedben, ami fölhívta a figyelmet erre a hivatásra?
8: Maga a mentőmunkát, én azt mondom, a gyerekkoromban már voltak olyan sugallatom, hogy de jó lenne mentősnek lenni. És akkor én ápolóként kezdtem aztán dolgozni, és voltunk egy mentő gyakorlaton, ahol nagyon megtetett a vonulás. De akkor testalkatilag, hát 50 kilósabb voltam, akkor magamban is éreztem, hogy ez kevés lenne hozzá. De később ez változott, úgyhogy megadott a lehetőség, hogy sürgősségi ellátásból osztályról át tudjuk menni a mentőszolgálathoz, és azóta is itt vagyok, ahol abszolút otthon érzem magamat.
7: A felelősségi érzet kialakulását még soha nem kérdeztem meg senkitől. Van egy olyan variációs kérdés is ezzel kapcsolatban, mikor lesz mentő a mentő, de én inkább abba az irányba mennék el, hogy nyilván van félelem a kezdőkben, nem? Nem rontok el valamit, azért csak van tétje annak, amit csinálok egy-egy olyan helyszínen, ahol kiküldenek. Hogy alakul ki a magabiztosság? Sok esetnek kell lennie, kell lenni egy mentornak, aki rendszeresen megerősíti, hogy jól csináltam, hogy csináltam, kell egy kollektíva, aki elismeri a munkámat, próbálok segíteni, hogy hogyan lehetne megválaszolni.
8: Az, amit elmondtál, ennek mind egy-egy része ahhoz, hogy a határozottság is megszülessen. Én azt gondolom, hogy kell olyan személyes tulajdonságnak, személyiség tulajdonságnak lennie, ahol a felismerés nagyon fontos, le kell egy jó kommunikációs képesség, kell egy döntéshozatali képesség, ami a személyiség hozzátartozik. És mindez, mert amit felsolt, az mindig az, és nekem abban van szerencsém, hogy én a mentőtiszti főiskolát úgy tudtam megégezni, hogy már vonultam mentőápolóként. És azok a mentőtisztek és orvosokkal, akikkel én vonulhattam, ők adtak teret az én fejlődésemhez és támogattak. És gyakorlatilag szép lassan napról napra évről évre nőttem bele ebbe a feladatkörbe. És így az átállás nyilván azt, hogy az emberben megfordul a gondolat, hogy hűha, itt most a felelősség még nagyobb rajta, az teljesen természetes, és szüksége is van, és helye is kell, hogy legyen.
7: Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy kéne egy ilyen tansegédlet. Persze én most a laikus szemszögéből nekem semmi se drága tulajdonképpen, de abból, amit elmondtál, azért nagyon érdekes, hogy, hogy a mentőnek kell, hogy legyen valamilyen személyisége, vagy kellenek olyan személyiségi jegyek a mentőként dolgozni szándékozóknál, amik azért úgy fontosak lennének. El tudtam mondani?
8: Igen.
7: Tehát, hogy ezt tanítani kellene, vagy nem tudom, mit kéne csinálni, akár álmás vezetőnek is, ahová kerülnek az újoncok, vagy különböző képzési intézményekben, azért csak eldől egy-két év alatt, hogy a másikban mi van benne, vagy mi nincs. Tehát, hogy valahogy leírni, összefoglalni a tapasztalatokat nem felesleges lenne, vagy van valami értelme?
8: De még így nem gondolkodtam. Értelme szerintem biztos, hogy lenne.
7: Mert ha már checklistánál tartunk, és ugye vesszük számba a különböző kérdésekre adott választ, akkor az egy fontos dolog lehet, hogy milyen személyisége legyen annak, akitől azt lehet elvárni, hogy a legjobban végezze a munkáját, mondjuk mentőápolóként. Mert egyébként meg, ha belegondolsz, nem nagyon van alkalmassági vizsgálat, gondolom. De a rendőrnél sincsen, meg a bírónál sincsen.
8: Hát az oktassunk, de hogyan előadásunkban, szerintem ez biztos a kérdéstől fel fog merülni.
7: Na, hát hogyha ez most így belekerül, én már nem beszélgettem veled felesége, idáig se, de csak így eszembe jutott, hogy igen, hogy szembesüljön, és az, aki felvételezik a mentőszolgálatot, és kap egy ilyen brosúrát, ami mit tudom, minden le van írva. És ott van egy olyan két-három oldal, hogy nézd magadba, és próbáld meg ezeket a kérdéseket megválaszolni, csak azért, hogy ne legyél csalódott. Tehát ne mondd azt egy év múlva, kettő év múlva, hogy mégsem nem erre gondoltam.
8: Mindez, mert azért hát egy munkahely választásnál valamilyen szinten biztos, hogy van olyan környezeti benyomása, akár egy új mentő dolgozónak, hogy amiért ő mentő szeretne lenni. Akár saját tapasztalata, akár mentős ismerései, amiből hall különböző történeteket, amiből azért le tudja vonni valaki önmagában, hogy nekem ez a munka, ez majd megfelelő lesz-e vagy sem. Aztán persze az idő az megbizonyítja majd, hogy ez tényleg így van-e.
7: De mikor érezted először, hogy ez a te világod? Tehát amikor azt mondtad, hogy mentő lettem, és ez vagyok én, hála jó Istennek, hogy itt vagyok, mert nem fogok keresgélni, mert megjöttem.
8: Én már vágyakoztam, hogy vonulhassak.
7: A vonulás élménye
8: ugye
7: járult hozzá.
8: Találkoztam a mentőszolgálattal, napi szintű kapcsolatunk volt, és
7: ott az eredménnyel találkoztál inkább,
8: mikor
7: szerintem,
8: nem? Mikor ez egy státusz, hogy igen, de mikor ez egy üres státusz, hogy én is tudjak vonulni. És abban a pillanatban, hogy felültem a mentőautóra, azt éreztem, hogy igen, ez az, ahol nekem lennem kell.
7: És nem vágysz vissza a sürgősségire?
8: Nem.
7: Nem?
8: Nem. Nekem egy picikét tíz évet húztam befőállásba a sürgősségén, és az a folyamatos betegáramlás az már igen, kimerített.
7: Sok. Aha. Vannak-e vágyak? Ugye most mentőtiszt vagy, elvégezted a főiskolát, és akkor ez a csúcs most, és ennyi elég, vagy még van valami, amit szeretnél megszerezni egyetemen, főiskolán, bárhol?
8: Elvégeztem a tanári MSC képzést, az egészségtanár képzést. Mellette dolgozom vérellátóban, donorvizsgálóként, Vöröskeresztnél vizsgáztatok, tehát hogy mondjam, tudom magamat kötni szabad időmben. Most úgy érzem, hogy ez most így, hogy a család mellett ez elegendő.
7: Segíteni, hogy a donorvizsgálat mit jelenne? Van a környezetemben valaki, aki rendszeresen donor volt, hogy ebből üzletet csináltak a magánszférában, de most én nem ebbe az irányba akarok elmenni, inkább az, hogy egy donort, azt hogy miért van értelme megvizsgálni a donort? Most nyilván van a vércsoport, meg stb., de erről beszélünk, vagy van még valami külön vizsgálat?
8: A véradásnál, ugye az Országos Vérellátószolgálat és a Vöröskereszt tervezi a véradást, de a vért az Országos Vérellátószolgálatnak a munkatársai veszik le. Előtte ki kell tölteni egy kérdőívet, azok jelentkeznek, akik egészségesek, Nyilván vannak, akik gyógyszereket szednek, vannak bizonyos betegségek mellett is, ami nem befolyásolja, adást lehet vért adni, és a felvételt követően a kérdés kitöltése után lesz egy hemoglobin mérés, egyből megnézzük, hogy mennyi a hemoglobin, és utána jön a vizsgálatra, ahol meg kell fizikális vizsgálni, meg ki kell alaposan kérdezni a donort, és eldönteni, hogy alkalmas üradásra vagy sem.
7: Azt keresem, hogy ebben neked mi a szép?
8: Legszebb? Most ismertem meg a feleségemet.
7: Tényleg?
8: Igen.
7: Donorként került elő az életedbe, vagy ott dolgozott?
8: Ott dolgozott.
7: És azóta is tart, ez nem tudom hány éve.
8: 10 éve.
7: 10 éve. Ezt kaptátok ajándékba az élettől.
8: A legszebb.
7: De akkor te már mentőztél, ha jól emlékszem.
8: Igen.
7: És mit szólt ahhoz az zaklatott élethez, amit egy mentő képvisel, vagy amiben egy mentő éli az életét?
8: Hát viccesen fogom, mindig azt mondtam neki, a kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el.
7: Ez jó.
8: Én elmondtam azt, hogy milyen életben van.
7: Ő meg ezt...
8: A mentés az milyen helyet foglal el, ugye ez nekem nagyon fontos az életemben, és ezt abszolút el tudta fogadni, és a kezdetek óta ez működik.
7: Térjünk vissza erre a bizonyos eseményre, ami szeptember segíts nekem, hanyadikától hanyadikáig?
8: Szeptember 24-25-e.
7: Tehát ami szeptember 24-25-én lesz majd, gondolom Kaposváron. Jó gondolom?
8: Kaposvártól 20 kilométerre van egy szabadidőközpont Hajmáson, és az elmúlt években ott tartottuk meg, mert ez egy olyan, tényleg a Zselic közepén van egy nagyon szép környezetben, csendesen, és nagyon jó helyszínekkel rendelkezik.
7: De ez nem csak a Somogy megyei mentőknek szóló esemény, hanem mindenki, vagy most itt kimondottan Somogy megyéről beszélünk?
8: A kezdetekben az első 2 évben Somogy megyének csináltuk ezt meg, de ide ment, és akkor érdeklődés volt, hogy gyakorlatilag az ország minden pontjáról jönnek.
7: Világos.
8: Hajdúszoboszlótól, Győrtől kezdve, tényleg az ország minden feléről. Mondhatni azt, hogy a részletőknek az egyharmada az nem Somogy megyei.
7: Hát a mentők 8. tudományos kerekasztaláról beszélgettünk, Boni Rolanddal, az alapítók egyikével. Mennyire ismerte el a mentőszolgálat ezt az ötletet? Most lehet, hogy ilyen hangzik a kérdés, de megköszönte a mentőszolgálat?
8: Igen. A regionális igazgatónk és a mindenkori főigazgató is mindig támogatott minket. Szinte orvosigazgató bajtárs is minden évben vendégünk volt, és mindig is számíthattunk rájuk. Úgyhogy nagyon jó a kapcsolat.
7: Hát én azt mondom, hogy nagyjából kiveséztünk mindent. Van olyan dolog, amit nem mondtál el. Keresem az emlékeimbe, hogy újszülött kérdéskörök lesznek majd ebben az ideiben.
8: Az első
7: különböző, igen, különböző esetek szimulációja.
8: A másik vonatkozásról beszélünk majd.
7: Igen.
8: Hogy kinek mi lehet, hogy miben lehetne változtatni az oktatás személyek módjában.
7: Na, ez érdekes. De ez generálisan az országos mentőszolgálat oktatási szisztémájáról szól? Aha. Ez nagyon érdekes.
8: Érinteni fogjuk a környezeti ártalmakat, hogy hogyan lássunk egy hipotermiás beteget, sugárszennyezett beteget, hogyan lássunk el, mert azért erről viszonylag kevés szó esik, illetve...
7: Hát mondjuk szerencsére kevés eset is van.
8: Így van, de ezért kell pontosan felkészültnek lenni, mert viszont amikor van, akkor meg képbe legyünk.
7: Lesz jól van.
8: Egy színek szekciónk is, ahol a mentő dolgozóknak a helyszín biztonságát fogjuk átbeszélni, hogy mit kell cselekednünk egy veszélyes vagy bűnügyi helyszínen, mit csináljunk egy műszaki mentés vagy tűzhelyszínén.
7: Jó, hát szerintem...
8: Ezt neveztük másnapra is, ahol a Péter Cserny alapítványnak a koraszületmentője is megérkezik a helyszínre, és a részevő meg tudják azt tekinteni, és illetve történik ott szülőtellátás is.
7: Ez a csernyi féle koraszülött?
8: Igen.
7: Jó, hát én azt gondolom, hogy kedvet csináltunk, egyébként ez volt a szándékunk a hallgatóság körében arra, hogy valahogy keressék a lehetőséget. Hogy lehet jelentkezni, vagy már nem lehet?
8: Szeptember 10-ig határoztuk meg a jelentkezési határidőt, még igazából 13 helyünk van pontosan a tervezett létszámhoz képest. Úgyhogy aki még szeretne regisztrálni, az még a Kaposvári Mentők Facebook oldalán megtalálja a linket, hogy online lehetőség legyen erre.
7: Na, reméljük, hogy segítettünk a létszám feltöltésében is. Bonni Rolanddal beszélgettünk, kivonuló mentőtiszt Kaposvár, mentőállomás. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, én pedig Marosi Antal.
6: Hírrádió. Társ a bajban.
3: A T-Rádió műsorát hallották.
2: Hobbirádió.hu

Két kis árnyék fények mögött, szürke senkik nagyok között, mellék utcán álmodozó.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Kemény szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az ebrendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslat csomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újraengedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormány határozat 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, ki kapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem váltható ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az Aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges szájkár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás, ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.
0: Hobbi Rádió.
2: Szeretettel köszöntöm a média válogatott Sztár Titkok című műsorának hallgatóit és nézőit. Mai vendégem Mohácsi Norbert színművész. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Kérlek,
6: köszönöm hogy... szépen, bocsáss meg, hogy szabadba állkozom a meghívást. Üdvözlöm én is a kedves nézőket és a hallgatókat is.
2: Kérlek, mesélj kicsit a gyerekkorodról. Honnan indult a kis Norbi? Milyen vágyakkal, álmokkal a szívedben indultál neki az életnek?
6: Hát először is akkor kezdem a legelején. A 1984. június 4-én láttam meg én a napvilágot. Szoktam is mondani, hogy trianoni évfordulós gyermek vagyok, így hát én vagyok a jóvátétel. De a viccet félretéve, kecskeméti vagyok. Én ott születtem, ott is nőttem föl, ott telt a gyerekkorom. Úgyhogy én nagyon szerettem ott felnőni. Tehát én szeretem, hogy vidéki srác vagyok. Szeretem azt, hogy kecskeméti vagyok, onnan a napsütötte poros Kiskunságról származom, Kiskunságról. Szóval nekem ez jó, én szeretem, hogy ez adja az identitásom egy részét. Kecskemét alapvetően egy olyan város, ami hát mégiscsak a legnagyobb megyénk székhelye, szóval azért az elég nagy, ilyen igazi nagy alföldi lapos mezőváros. Nagyon szép, én szerettem ott felnőni tényleg. Szóval, hogy volt ott minden, csak tudni kellett, hogy hol keresse az ember, már pedig a helyiek tudják, hogy hol kell keresni, úgyhogy én nagyon szeretem, hogy kecskeméti vagyok. Szeretek kecskeméti lenni.
2: És hol kell keresni? Mit kerestél akkor gyerekkorodban? Mi volt az, ami elindította a pályádat akár?
6: Hát figyelj, igazából vannak ilyen emlékeim, hogy ugye óvodában anyák napján kellett a kis csokornyakkendőnkben mondani ilyen dolgokat. Akkor nekem még semmilyen érzésem, tehát nem voltam szerintem egy ilyen túlszereplős gyerek, vagy szereplős gyerek. Mozgásos, túlmozgásos az voltam. Én a sport felé indultam mindig, meg az érdekelt gyerekkoromban. Tehát én az a srác voltam, aki biciklizett, meg fára mászott, meg rengeteget estem, keltem. Szóval mozgékony voltam, igazából ez határozta meg a gyerekkoromat, főleg a kisgyerekkoromat. Aztán az, amikor tulajdonképpen azzal találkoztam, hogy szereplés, az szerintem már gimnázium volt. Uh-huh. Viszonylag korán kezdtem a gimnáziumot, mert 6 osztályosba jártam, és szerintem ott volt az első ilyen alkalom, amikor valamiért megtaláltak ilyen feladatok. Sőt, hát akkor tulajdonképpen úgy volt, én a kecskeméti nagymúltú református gimnáziumban jártam, és ott hála Istennek elég magas színvonalú kulturális élet folyt akkoriban. Tehát van az iskolának, nyilván még mindig van, akkor is volt egy díszterme.
2: Értem.
6: És azért a díszteremen van egy színpad. És szóval mindig ki volt osztva osztályokra például, hogy akkor ez az osztály csinálja az október 23-ai megemlékezést, ez az osztály csinálja a betlehemes műsort. Sőt, azzal kezdtük az ottani pályánkat, hogy minden gólyaosztály, új osztály, tehát ergo a hetedikes, egy 2. osztály volt, és egy 9., amikor én kezdtem ott. És a gólyabálon műsort kellett adni. Szóval én akkor léptem, azt hiszem, először így igazán színpadra.
2: És te voltál az, aki észrevetted, hogy ehhez van affinitásod, vagy esetleg már külső szemlélők is ezt így pedzegették számodra? Hogy úgy gondolod, hogy láttad ezt?
6: Én engem gyerekként olyan túl sok minden nem érdekelt. Tehát, hogy nem voltam az a srác, aki meg akarja magát valósítani. Én az a srác voltam, aki jól akarta magát érezni a világban. És amikor csináltuk ezt a műsort, a gólya műsort, vagy a gólya bárra ezt a kis műsorunkat, akkor sem mozdult meg bennem semmi különös. Aztán 7. volt még, tehát elsős gimnazista, kis gimnazista voltam, amikor is. Egyébként az én akkori osztályfőnököm a gimiben, ő vezette az irodalmi színjátszókört, ahova soha életemben nem jártam, mert nagyon büszke vagyok, mert egy időben volt a foci edzéssel, és a foci edzést nézték a jó csajok.
2: Zenei blokkal folytatjuk.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Műsorajánló.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ő is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
7: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tehát folytatás következik.
2: Kérlek, avasd be, hogy itt az irodalmi színjátszás az hogyan indította be a vágyott sikereket, amiket mondtál, hogy már gyerekként is élvezni szeretted volna az életet, és jól érezni magad a bőrödben, akkor ez hogyan alakul?
3: Hát figyelj, egyáltalán sehogy sem indította be, mert én nem jártam a gimibe irodalmi színpadra vagy színjátszókörbe, bár az akkori osztályfőnökön vezette, de én nem voltam kapacitálható, mert egy időben esett a foci edzésem. Hmm. És a foci edzést azt nézték a jó csajok, az irodalmi színpadra vagy színjátszókörbe meg nem jártak jó csajok. Tehát nem nagyon volt mit mérlegre tennem. Nagyon szomorú, igen, de hát ilyen sanyarú sors is jutott nekem. És tulajdonképpen, de alapvetően mindig megtaláltak ezek a szerepléssel kapcsolatos dolgok anélkül, hogy én kerestem volna, szóval nyilván valami az arcomra volt írva, vagy a homlokomra, hogy ez nem fog majd egyszer talán olyan távol állni tőlem. És 9. volt a kulturális napok hivatalosan, azok 2 évente voltak a gimnáziumban. És akkor én és néhány osztálytársam, amivel kiadta nekünk az osztályfőnök feladatnak, csináltunk egy bohózatot, egy karinti bohózatot. És akkor én ott az akkori kulturális napokon 9-es fejjel megnyertem a legjobb színészi teljesítményért járó díjat, amivel 2000 forint is járt, és nem mondom meg, hogy mire költöttük, de nagyon örültem, szóval, hogy nem kerestem soha ezeket a helyzeteket, de megtaláltuk, és azért én azt konstatáltam, és a környezetem is, hogy ez nekem viszonylag komfortos. Igen.
2: És mit tudhatunk az eddigi színdarabjaidról, vagy a szerepléseidről, mert ugye nyilván színházi tekintetben, és ugye mint beszéltünk róla, tévés szerepeid is voltak. Mi volt az, amit a leginkább élveztél, vagy a leginkább a szívedben fontosnak tartottál? Nyilván gondolom mindegyikhez kötődik olyan akár érzelmi szál, vagy olyan emlék, amitől emlékezetes és számodra pozitív maradt, de mi az, ami mégis a kedvenced volt az eddig játszott szerepek közül?
3: Figyelj, ezt ahogy mondod, nem lehet kiemelni. Hát egy az, hogy az embernek kutya kötelessége minden munkáját szeretni, hiszen az ő gyereke részben. Úgyhogy ezzel nem tud az ember mit csinálni. Nyilván vannak meghatározó sarokpontok, sarokkövek mind a színházban, mind a filmen, de az, hogy én válasszak, azt nem tudnám megtenni. Nagyon sok meghatározó dolog volt, meghatározó találkozás, vagy a partner miatt, vagy a szerep miatt, vagy a rendező miatt. De például a Gól Királyság, ami nemrég még futott az RTL-en, azt és talán a nézők egy része, vagy a hallgatók egy része abból ismerhet például. Azt azért tudom kiemelni, mert én kölyökkoromban labdarúgtam. Tehát azért én mondhatom, hogy labdarúgónak részben azért én készültem, gyártottam, de így ezért nekem azért ez egy nagyon jó dolog volt, hogy a pályámon, tehát a hivatásom, a szakmám kapcsolódott a gyerekkori szerelmemmel, ha így mondjam. Úgyhogy ez például azért különösen közel állt a szívemhez.
2: Ez így érthető. És mi a különbség számodra, akár nehézség vagy könnyebbség, hogyha mondjuk a színházban dolgozol, vagy éppen a tévés szerepkörben? Mi az, ami melyik könnyebb, vagy melyik, tehát hogy nyilván más, de hogy esetleg ebben ki tudnál emelni valamit, ami számodra így nagy különbség a kettő között?
3: Nagyon nagy különbség van, így van. Általában a kollégák nem is szoktak tudni ezek a kettő közül választani, hogy forgatni szeretnek jobban vagy színházban szerepelni, de erre majd visszatérünk és kifejtem a megfelelő dramaturgiai ponton a műsorban. De talán igazából az a legnagyobb különbség már előtt, alapvetően a szövegtanulásban és a színházban. Több időd van megtanulni a szöveget, és sokkal hosszabb távra kell beraknod az agyadba. Még a forgatáson nagyon gyorsan kell szöveget tanulni, és nagyon gyorsan utána ki is engedheted a kis agyacskádból. És a munkamódszer is más, hiszen a színházban tulajdonképpen az az érdekes, a próba folyamat az érdekes. Amikor az ember keres, és jó esetben talál, az az érdekes és izgalmas. Az előadások az már az jelentős százalékban arról szólnak, hogy te reprodukálod azokat a dolgokat, amiket megtaláltál a próba folyamat során. Uh-huh. Én igyekszem azért itt minden több kis kaput és nagyobb kaput is nyitva hagyni, mert én szeretem azt, amikor hat rám az aznapi napom, a hangulatom, a partnerem, a nézők, tehát én azért szeretek minden mondatot, amennyire tudom más honnan fogalmazni, máshogy, más módon. Uh-huh. Nyilván egy adott keretrendszeren belül a színházban. Még a forgatáson ez tulajdonképpen ami izgalmassá teszi, hogy ott elég egyszer megtalálnod, és optimálisan az egy piros gombos felvétel volt, uh-huh. ami azt jelenti, hogy az be is ment a dobozba, és kész, az ember hátradőlhet és mehet szünetre. Vagy készülhet a következő jelenetére. Szóval igazából a munka metodika az, ami ég és föld tulajdonképpen a két ágában a szakmának, hogy így mondjam, és ezért hát ez igazából a legizgalmasabb benne, teljesen máshogyan kell megközelíteni.
2: Igen, hát gondolom teljesen más, és eleve a milliója is, tehát, hogy...
3: Igen, bár alapvetően az ember szerencsés, akkor itt is, és ott is jó emberekkel dolgozik együtt, és akkor már itt hozzá is tenném, hogy tulajdonképpen a színész és a végeredmény az csak a jéghegy csúcsa. Mert hogy egy forgatáson például ahhoz, hogy fölvegyél egy jelenetet, akár csak egy napi heti sorozatról beszélünk, ott van mögötted még 50-100 ember. Igen. Akkor a színházban szintén azért ott van egy 30-40-50 ember a színház méretétől függően, akik létrehozzák azt a produkciót, mint ahogy a forgatáson is, hogy az a felvétel elkészül, azért ahhoz nagyon-nagyon sok ember kell.
2: Igen. És most akkor tartunk egy kis szünetet, következik egy újabb zenei blokk, és aztán visszatérünk a folytatással.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Akkor folytassuk a beszélgetést. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen esetleges szerep álmaid vannak a jövőre nézve, illetve egyébként milyen projektek azok, amik kilátásban lehetnek, amiken dolgozol. Erről mit tudhatunk?
2: Hát figyelj, az van, hogy sosem volt szerep álmom. Én ez a fiatalember vagyok. Mindig a következő munka, a feladat, arra figyelek. Tényleg semmi ilyesmi nem volt bennem. Soha, úgyhogy ezen nagyon erősen törni kéne a fejem, az egy hosszabb beszélgetés témája kell, hogy legyen. Illetve azt tudom elmondani, hogy én egyébként jelenleg a Karinti Színház Társulatának vagyok a tagja, tehát ott például egy Csehov Sirály vár rám idén, mint feladat. Azt azért várom különösen, mert Csehov az egyik kedvenc színpadi szerzőm, szóval ez biztosan nagyon-nagyon izgalmas lesz. A színház igazgató Ogol Tamás fogja rendezőként prezentálni, és csodás kollégákkal fogok együtt dolgozni benne, szóval azt nagyon várom.
1: Esetleg azt tudjuk, hogy mondhatunk erről valamit, hogy ki kell, hogy...
2: Nem. Jó, nem? Azért, mert fogalmam sincs róla, mert nem jegyeztem meg mindenkit benne. És nem akarok senkit megsérteni azzal, hogy esetleg kimarad. Illetve ami még most... prioritást élvez az életembe. Nagyon kedves kollégáimmal, Varga Balázssal és Kis Annával létrehoztunk egy improvizációs előadást, És tessék címmel. És hála Istennek már elkezdtük játszani, úgyhogy vannak megkereséseink, ami tulajdonképpen igazából a mi barátságunkról szól, vagy tulajdonképpen a barátságunk köti össze, így merült fel, hogy akkor, mert Balázs egyébként vezet színjátszó kis köröket, és aztán Anna is, és én is már csatlakoztunk hozzá, oly módon, hogy én is vezetek nála csoportot, fiatalokkal dolgozom, illetve Anna is, és akkor ezt a tulajdonképpen a barátságunkat és az addigi együttműködésünket igyekeztük továbbgondolni, miért nem csinálunk egy előadást. Szuper, de hárman mit is tudnánk csinálni? És akkor egyszerűen nem is tudom, hogy melyikünk fejéből pattan ki ez a pompásnak tűnő ötlet, hogy akkor legyen ez egy olyan előadás, amikor tulajdonképpen mi végig improvizálunk minden különböző szituációkban, mindenféle játékhelyzetekben. A kedves hallgatók és nézőknek, hogyha megvan a Beugró című műsor, amit annak idején Kapitány Ivánék forgattak egyébként hatalmas nagy sikerrel, azt vettük alapul, és tehát, hogy nincs két ugyanolyan előadás belőle, nincs két ugyanolyan szituáció, és színészként ez elképesztően izgalmas egyébként, egészen máshogy kell észnél lenni. Sokkal jobban el is fáradok benne egyébként, mint bármelyik futó előadásomban, amikor játszom.
1: És akkor ezt gondolom ilyen interaktív, tehát ugyanúgy a közönség bevonódik.
2: Közönség bevonódhat, a közönség adhat nekünk ötletet, hogy mit játszunk el, hogyan játszunk el.
1: Instrukciókat
2: is kaphatunk tőle, sőt a közönségbe is jöhet az eladott pontján ennek a improvizációs játéknak, tehát ők is részt vehetnek, jelentkezők voltak eddig, hála Istennek mindig, tehát hogyha van valaki vállalkozó kedvű, akkor ki is próbálhatja velünk ezt a játékot, akármelyiket.
1: Ez nagyon szuperül hangzik.
2: És szuper is.
1: Hát abban biztos vagyok. És hogy arról esetleg tudnia valamit, hogy ezt mikortól lehet látni, mikor fog körvonalazódni, hogy majd...
2: A következő előadásunk időpontja október 9-e, fél hét megvan, és ráadásul abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház hívta meg ezt az előadást, és ebben ezáltal minket is. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez elég jól respektálja a mi munkákat, és egy elég magas polcra rakja be, amikor azt mondom, hogy egy igazi valódi vidéki kőszínház meghívott minket, és meghívta ezt az előadást, úgyhogy ezt nagyon-nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy onnan ott mi fog ebből kisülni.
1: Én biztos vagyok benne, hogy hatalmas nagy sikerekkel fog ez a dolog beindulni és tovább menni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted. És viszont még azt szeretném megkérdezni, szintén nyilván ez megint egy ilyen szubjektív dolog, vagy lehet, hogy nem lehet szintén kiemelni, de ha mégis ki lehetne, akkor mégis mondjuk színházi berkeken belül volt-e olyan szereped, amire azt mondod, hogy igazán önmagadénak érezted, amiben igazán éltél, vagy tényleg olyan személyre szabottabb volt számodra, vagy könnyedebb, mint a többi esetleg?
2: Nem tudok kiemelni, mert hogy hát először is mindegyikben jó vagyok. Ad egy, ezt nyugodtan hagyjuk is benne, ezt ne vágjuk ki. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos sarokkörben beszélgetésre.
1: Jó, de erre
2: de visszatér, félretéve a viccet, én azokat a szerepeket szeretem jobban, amiben lehet az ember szélsőségesebb. Tehát tulajdonképpen, amikor karaktert, egy szélsőségesebb karaktert kell megformálni, azokat én nagyon-nagyon szeretem. azok állnak hozzám a legközelebb, ezt kijelenthetem.
1: Jó, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad. Fogunk még egy picit visszatérni egy más témakörben, egy kicsit még izgalmasabb, de nagyon köszönöm szépen, hogy ezt elmesélted nekünk.
2: Annyira most nagyon szíves.
1: Megint egy pici szünet következik, zenei blokkal folytatjuk, és utána remélem, hogy egy kis titokzatossággal fogjuk tudni beavatni a nézőket, hallgatókat veled kapcsolatban.
0: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Na akkor folytassuk is itt a nagy zenei blokk után. Szeretném megkérdezni, mi az a titok, vagy esetleg egy olyan dolog, vagy témakör, amit más helyen esetleg nem mondtál el, más néző, hallgató esetleg nem tudhat, valami kis csontocska esetleg, ami érdekes lehet, ami izgalmas lehet számunkra, amit még rólad érdemes tudni, ha ez megosztanád velünk.
2: Igen, most ezzel a kérdéssel igazán bajban vagyok, mert én nagyon szívesen elárulnék titkot, hogyha lenne. Nyilván, hogyha meg valami olyan titok lenne, azt meg egyáltalán nem árulnám el, szóval ott vagyunk, ahol a part szakad. Meg amúgy is én jól kitaláltam, mikor tudtam, hogy én idejövök hozzád, és hogy lesz egy ilyen fondorlatos kérdésed a végén, hogy valami titkot én osszak meg a kedves hallgatókkal, nézőkkel és veled. Én azt gondoltam, hogy majd azt jól elmondom azt a titkot, mert ezt nagyon kevés kolléga meri bevallani.
1: Igen.
2: Sőt, általában nem szokták bevallani, mert mi úgy szocializálódunk, tudod, a szakmánkban, hogy a színház a szent. A színházért mindent. A színházi előadás is csak akkor marad el, hogyha meghaltál. Tehát nem egy és nem két olyan példa van, hogy valaki tragikus körülmények között színészként elveszt egy nagyon fontos családtagját.
1: Igen.
2: Én hallottam már olyat, hogy valakinek a gyermeke halt meg délután, és ő este színpadra állt és játszott, mintha mi sem történt volna. Hogy értsék a kedves nézők és hallgatók, hogy mi hogyan vagyunk szocializálódva. És szóval a színházi szentség az mindenek előtt való. Szóval akkor azt hiszem, hogy akkor én kimondom az én titkomat, hogy bár félve, de talán jobban szeretek forgatni, mint színházban lenni, színpadon lenni. Ami azért érdekes, szóval ezt, hogy értsék a kedves nézők és hallgatók, ez, ami engem érdekel a színházban, az inkább a próba folyamat.
1: Igen.
2: Amikor keresgélünk és megtalálunk valami valódit, valami igazit. És az előadások, az bár igyekszem, hogy minél kevésbé legyen ilyen, de az mégiscsak reprodukció már pusztán idézőjelbe. Tehát nyilván aktuálisnak, frissnek kell lenni, és akkor kell, hogy megszülessenek azok a mondatok, de tulajdonképpen olyan érzéseket keresgélsz, és olyan támpontokat, amiket már a próba folyamat alatt megtaláltál nagyjából. Az esetek 80-90%-ában ez van. Még azoknál a kollégáknál is, akik azért szeretnek újítani egy-egy előadásban. Én egyébként ilyen vagyok, mindig keresem az új és friss hangokat. Na de, a forgatás meg pont erről szól tulajdonképpen. Nyilván sokkal szűkebb időintervallumban, de hogy keres, és találj, és azt vegyük föl, amit megtaláltál. És ráadásul az dobozban van, konzerválva van, és nem kell utána újra úgy csinálnod, mintha azt akkor találnád meg. Mm-hmm. Mert akkor az egy elképesztően csodás pillanat, amikor pont föl van véve az, amikor te frissen ott megszűlsz valamit, vagy megtalálsz. Az egészen varázslatos. De ez egy nagyon-nagyon vékony kis pár grammi a forgatás
1: javára,
2: tehát hogy azért a színház meg a jelen idejűsége miatt, az élősége miatt, a nézők jelenlevése miatt, abban meg az, ami még egészen varázslatos tud lenni a keresgélésen és találáson túl. Szóval, de ezt tudom, hogy pont a szocializálódásunk miatt nagyon-nagyon kevés kolléga meri kijelenteni.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, és elmondtad, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, illetve itt vagy még továbbra is velünk, és remélem, hogy találkozunk máskor is, és hát további sikereket kívánok, és remélem, hogy hallunk minél hamarabb az új projekt kapcsán felőled.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem, örültem.
1: Én is.
3: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Műsorajánló. Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket! Jó estét!
1: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Köszöntöm Kis Szilviát, a Szemléletmód Rehabilitációs Központ szakmai vezetőjét, rehabilitációs tanárt. Hogyan kerültél kapcsolatba a rehabilitációval, látássérültekkel?
4: Általában azt szoktam mondani, hogy a véletlen műve volt, ugyanis végzős hallgatóként a gyógypedagógián az utolsó pillanatban jutott eszembe, hogy jelentkezni kéne összefüggő gyakorlatra, és akkor már csak a Vakok Állami Intézetében volt a gyakorlati helyszín, és gyakorlatilag akkor szembesültem először azzal, hogy gyógypedagógusként, illetve látássérült szakos gyógypedagógusként felnőttekkel is lehet dolgozni, nem csak gyerekekkel. Úgyhogy a véletlen annyira jól hozta, hogy az összefüggő gyakorlat után nekem nagyon megtetszett közben, és utána is a terület, és a diploma megszerzésével én utána ezen a területen kezdtem el dolgozni. Gyakorlatilag majdnem minden budapesti elemi rehabilitációs központban már dolgoztam. Az összefüggő gyakorlat után a Vakok Állami Intézet az elemi rehabilitációs csoportjában dolgoztam, utána pedig a Szempont Alapítványban, ami már ugye sajnos nem létezik. Egy darabig egy-két tanévet eltöltöttem a Vakok Általános Iskolájában, ott ugye gyerekekkel foglalkoztam, majd aztán ismét a Vakok Állami Intézete, Siket Vakok Országos Egyesülete, és egy hosszabb kihagyás után visszakeveredtem a gyakorlati terepre, és utána kerültem a Szemléletmód Rehabilitációs Központba.
3: Mióta létezik a Szemléletmód Rehabilitációs Központ?
4: 2017 óta nyújt elemi rehabilitációs szolgáltatást. Maga az elemi rehabilitáció az elég régóta működik Magyarországon, de elég hányattatott utat járt be, mert hogy egészen 2021-ig ennek nem volt jogszabályi háttere, és 2021-ben megszületett rá egy rendelet, így állami feladattá vált az elemi rehabilitáció, és 2021 óta gyakorlatilag ilyen formában működik a Szemléletmód Rehab Központ. Is.
3: Beszéljünk egy kicsit általánosan a rehabilitációról. Ez mit jelent tulajdonképpen mondjuk a gyakorlatban? Mit jelent az, hogy rehabilitáció? Egy látássérült embert hogyan lehet rehabilitálni? Miért fontos ez?
4: Hogyha valakinek romlik a látása, vagy teljesen

0: elveszíti a látását, akkor gyakorlatilag megváltozik az élethelyzete. Az egészen hétköznapi dolgok ellátása is akadályt jelenthet. Gyakorlatilag az elemi rehabilitáció, ahogy a nevében is benne van, ezekhez az elemi készségeknek a fejlesztéséhez próbál segítséget nyújtani. Ugye az elemi rehabilitáción belül mi több dologgal foglalkozunk. Az első és legfontosabb, azt gondolom mindenki számára, hogyha valakivel az történik, hogy leromlik a látása, vagy elveszti a látását, hogy az önálló közlekedés, mobilitás, hogy eljusson A-ból B-be. Úgyhogy van egy ilyen modulunk, hogy tájékozódás és közlekedés tanulás, de a mindennapi életvezetés is jelentős akadályokba tud ütközni, úgyhogy van egy ilyen modulunk is, hogy mindennapos tevékenységek tanulása, illetve ugye ma már a 21. században nagyon fontos szerepe van az infokommunikációnak, a különböző okos eszközöknek, informatikai oktatás is van nálunk, illetve ugye a megváltozott élethelyzet az azért pszichésen is megterhelő tud lenni, úgyhogy van lehetőség arra is, hogy egyéni pszichés tanácsadás keretében egy picit azzal dolgozzon pszichológus kollégával. Ezt egyébként csoportos oktatás keretében is igénybe lehet venni, tehát időről időre szoktunk általában mondjuk évente egy-egy csoportot szervezni, ami azért is nagyon jó, mert hogy találkozhat másokkal, akik hasonló cipőben járnak, mint ő. Illetve szociális munkás kollégák is dolgoznak nálunk, ott pedig esetkezelést biztosítanak. Hogyha valaki ebbe az élethelyzetbe kerül, akkor nagyon sokszor nincs tisztában azzal, hogy mondjuk milyen juttatásokra jogosult, mire van lehetősége, és ezekben a szociális munkás kollégák tudnak segítséget nyújtani.
1: Főként olyan látássérültekkel dolgoztak, akik nem régiben veszítették el látásukat, gyermekkorukban, felnőtt korukban, vagy érkeznek hozzátok olyan ügyfelek is, akik születésüktől fogva látássérültek?
0: Így van, ugye a szolgáltatást 16 éves kortól lehet igénybe venni. Itt egyébként van egy átfedés a közoktatási rendszerre, hiszen aki 16 éves, még a közoktatási rendszerben van nagy eséllyel, és számukra ugye az utazótanári ellátás biztosít akár ilyen rehabilitációs modulokat. Azonban amikor itt a jogalkotás megszületett, azért volt arra vonatkozóan jelzés, hogy nincs feltétlenül kapacitása az utazó gyógypedagógusoknak ennek a korosztálynak az ellátására, és ezért alakult így, hogy 16 éves kortól lehet jönni, és nem csak azokat a látássérült embereket várjuk, illetve nem csak a frissen látássérülté vált embereknek jár az elemi rehabilitáció, hanem azoknak is, akik vele születettel látássérültek, hiszen 16-17 éves korban ugyanúgy kell eljutni A-ból B-be, útvonalat tanulni, sok esetben olyankor történik akár mondjuk egy leválás a szülőkről, tehát mondjuk valaki kollégiumba költözik, és az önellátással kapcsolatos igények merülnek föl, úgyhogy nem csak a szerzett látássérültek számára jár az elemi rehabilitáció.
1: Hogyan lehet feldolgozni azt, hogyha valaki később veszíti el a látását felnőttként? Ez egy teljes élet megváltozását jelenti. Hogyan lehet neki segíteni, hogyan induljon el? Valószínűleg, hogy nem a munkahelyre való járás a legnagyobb probléma vagy közlekedés, hanem ugye a lakáson belüli önálló életvitel.
0: Első körben azt szoktuk tapasztalni, hogy amikor valakinél ez az élethelyzet változás beáll, akkor ugye első és legfontosabb, hogy valamilyen információhoz jusson, hogy egyáltalán mi az, amire most lehetősége van. Azt tudom mondani, hogy most már egyre jobb a helyzet az elmúlt évek tapasztalatai alapján, egyre talán könnyebben jut hozzá információhoz, ha valaki akár az interneten keresgél, illetve akár mondjuk az egészségügyi ellátás részéről is tud már egyre gyakrabban információhoz jutni. Azt gondolom, hogy talán ez az első lépés mindenkinél, hogy keresgél és információkat gyűjt. Amikor már valaki megteszi a következő lépést, és mondjuk kap egy elérhetőséget egy rehabilitációs központhoz, és mondjuk telefonál, akkor az első telefonhívás az mindig a szociális munkás kliens koordinátor kollégákkal történik. Itt ebben a telefonbeszélgetésben már adunk egy általános információt arról, hogy egyáltalán mi az, amivel kapcsolatosan mi segítséget tudunk nyújtani. Általában már a telefonban sok információval elárasztjuk őket, és megajánlunk egy első alkalmat egy rehabilitációs felmérésre, illetve hogyha indokolt, akkor egy funkcionális látásvizsgálatra. És ez az első alkalom, ez általában gyógypedagógus és szociális munkás közös jelenlétével valósul meg. Ez egy hosszú beszélgetés, azt szoktuk kérni, hogy ezt úgy tervezzék, hogy ez reggel 9-től délig biztosan eltart, attól függően, hogy ki mennyit beszél. Itt a beszélgetés során abszolút annak próbálunk teret adni, hogy egyáltalán milyen kérdései vannak, milyen nehézségei vannak, és ott már rögtön tudunk arra reagálni, hogy mi az, amiben mi segítséget tudunk nyújtani. Ilyenkor szoktuk azt is elmondani, hogy a különböző közlekedés tanulás, mindennapos tevékenységek, eszközhasználat tanuláson túl van lehetőség lehetősége ugye az egyéni pszichés támogatásra is. Erre nem mindenki mond feltétlenül rögtön igent, illetve maga ez a rehabilitációs felmérés és a látásvizsgálat, ahogy mondtam, több órát vesz igénybe, nagyon sok új információval szoktuk ilyenkor elhalmozni a hozzánk érkezőket, és azt gondolom, hogy ilyenkor mindig kell egy kis idő, amíg feldolgozza a hallott információkat. És ha valaki már ott rögtön tud dönteni, akkor tudja jelezni, hogy van igénye, illetve arra is van lehetőség, hogy azt mondja, hogy köszöni az információkat, és jelentkezik, hogyha úgy dönt, hogy valamit szeretne igénybe venni. Ez nagyon fontos, hogy adjunk időt ennek, tehát hiába gondoljuk mi mondjuk szakemberként, hogy valakinek nagyon jó lenne már elkezdeni mondjuk a hosszú fehérbot használatát, hogyha ő még nem áll készen. Javaslatként elmondhatjuk, hogy azt gondoljuk, hogy szüksége lenne rá, de csak akkor tudjuk elkezdeni, hogyha a motivációja megvan, és ő mondja azt, hogy készen áll ennek a tanulására.
1: Hogyan tudja eldönteni, hogy ő készen áll erre? Vajon el tudja eldönteni valaki mondjuk, aki fél éve, egy éve teljesen megvakult, hogy neki mire van szüksége? Személyre szabottan segítetek neki, vagy általánosan?
0: Nagyon fontos, amit kérdezel, mert hogy minden modulunk az egyéni és személyre szabottan csak rá készül. Közösen a szakemberrel beszélik meg azt, hogy mi az, amire neki szüksége van, és mi hogyan tudunk segíteni. Nagyon fontos, hogy nem csoportos oktatás van, kivéve ugye a csoportos pszichés támogatás esetében. Az összes többi modul az mindig egyénre szabott, és kifejezetten egy szakember adott időben egy klienssel dolgozik.
1: Mi a tapasztalat, aki a látását elveszíti? Mennyi idő múlva kerül kapcsolatba egy rehabilitációs segítő szolgáltatással?
0: Nagyon vegyes, most már egyre jobb a tendencia. Nagyon aktív együttműködésünk van a Sotel Mária utcai szemészeti klinikával, és ott már egyre több szemész-orvos küldi, vagy jelzi a betegeknek, hogy mi az, amire lehetősége van, illetve hogy létezik az elemi rehabilitáció. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy időben viszonylag gyorsan kap információt valaki az elemi rehabilitációról, és mondjuk el is jön egy ilyen rehabilitációs felmérésre, illetve pedagógiai látásvizsgálatra, de hogyha még nem áll készen arra, hogy el is kezdjen tanulni, akkor sok esetben csak maguk a felmérések történnek meg, és még nem mond igent a szolgáltatás elkezdésére. Azt gondoljuk, hogy ez egyébként így van rendjén, hiszen idő kell ahhoz, hogy valaki feldolgozza, rászánja magát a rehabilitációra.
1: Mennyi idő?
0: Hát ez nagyon egyéni. A pszichés támogatást sem tudjuk ráerőszakolni, és nem is szeretnénk senkire. A pszichológus feladata, hogy az adott érintett személy erőforrásait próbálja mozgósítani. Senki helyett nem tudjuk fölgyorsítani a folyamatokat, pusztán csak támogatni az ő előrehaladását.
1: Évente hány ügyfelet tudtok fogadni?
0: Sokkal többet kellene fogadnunk, illetve az igény és a megkeresés az nagyon sok. Nem titok, hogy várólistával dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nálunk jelentkezik, hogy szeretne tőlünk bármit tanulni, jelenállás szerint másfél-két hónapot biztosan várakoznia kell. Átlagban olyan 150-170 klienssel szoktunk egy évben kapcsolatba kerülni. Ez összesen jelenti azt, hogy fölmérjük, és ebben már benne vannak azok is, akik elkezdenek valamilyen modult tanulni tőlünk. Az előző évről tudok beszélni, 50 olyan új kliens keresett meg minket, akinek korábban nem volt kapcsolata elemi rehabilitációs szolgáltatással.
1: Ez növekvő tendencia egyébként az elmúlt évekhez képest, stagnál vagy csökkenő?
0: A Szemléletmód Rehab Központban átlagban ilyen kliens számokkal szoktunk dolgozni.
1: A visszatérők mennyire jellemző az, hogy először mondjuk elvégzek egy háztartás modult, nem tudom, hogy van-e ilyen.
0: Mindennapos tevékenységek.
1: Ez mit akar egyébként? Ez a közlekedést is magában foglalhatja.
0: Az egy külön modul, de ha végig gondolod egy napodat, onnantól kezdve, hogy fölkelsz, fölöltözöl, elkészítesz egy reggelit, egy kávét, hivatali ügyet intézel, és keresgélsz bármilyen hivatalos dokumentumot a fiókjaidban, ez mind-mind beletartozik a mindennapos tevékenységekbe. Sokan összekeverik azzal, hogy ez valami háztartástan,
1: főzni
0: tanítunk meg valakit. Ugye mi alaptechnikákat tanítunk, az, hogy utána ezt ki milyen fokra fejleszti, az már egyéni motiváció, alaptechnikákat tanítunk elsősorban.
1: Ez mit jelent? A kenyérkenés még belefér, abszolút. De a pörkölt az már nem?
0: A pörkölt is bele tud férni, hiszen ott is eleve az, hogy mondjuk a tűzhelyet hogyan kell használni, hogyan tudom ellenőrizni, hogy a fazék rajta marad-e a tűzhelyen, honnan tudom, hogy elkészült-e az étel, ez mind-mind beletartozik.
1: Kliensek saját környezetében történik ez a képzés, vagy a Szemléletmód Rehabilitációs Központ tantermében?
0: Tevékenységtől függ, vannak olyan tevékenységek, akár mondjuk egy tűzhely használ használat, ami ideális esetben sokkal jobb, hogyha a saját eszközén tanulja meg használni, de egyébként rendelkezünk tankonyhával, ahol az alaptechnikákat meg tudjuk tanítani, illetve például mondjuk egy tűbefűzéshez nem feltétlenül kell, hogy a kliens otthonában legyünk, hiszen ahhoz csak egy asztal és a szükséges eszközök, székek kellenek. Ez nagyon változó. Nyilván van olyan eset, amikor az az ideális, hogyha az otthonában tanítunk valakit, és vannak olyan helyzetek, amikor meg pont az jön ki jól, hogyha egy picit kiszakad az otthoni környezetből, és mondjuk a központban tanulja meg, illetve ennek még egy fontos háttere van, hogy ugye az otthon tanítás az mindig több időt visz el, mint hogyha valaki ambulánsan a központba érkezik be hozzánk, hiszen a kollégáknak a város különböző pontjain, vagy ugye a megyében kell rohangálni a kliensek között, végzünk otthon tanítást, indokolt esetben. Ez azt jelenti, hogyha valaki nem tudja megoldani a bejutást, vagy az egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, vagy kifejezetten a saját otthonában kell az adott tevékenységet megtanítani.
1: Van egy ajánlott modul sorrend, hiszen itt a mindennapi tevékenységekben, ha most belegondolok, hogy említetted is, föl kell kelni, különböző tevékenységet végezni, hogyan fogom tudni mondjuk elolvasni azt a levelet, ami érkezik, akkor itt már nem csak a reggeli készítéssel van problémám, már akkor a felolvastatással, tehát akkor a segédeszköz is szükséges, tehát az már gondolom egy IT modul meglétét is azért igényli. Mi az, amit ajánlott csinálni, vagy egyszerre akár több modult is végezhetnek a kliensek?
0: Inkább azt mondanám, hogy nem ajánlott van, hanem inkább van egy kívánságlista, nem is a kívánság szó a jó erre, hanem a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatások. Magasan vezet az informatika oktatás és a tájékozódás és közlekedés tanulás, hiszen az telefonhasználat, számítógép használat a mai világban már elengedhetetlen, és ugyanennyire fontos az, hogy eljussunk A-ból B-be, vagy a saját otthonomban tudjak tájékozódni. Van arra lehetőség, hogy párhuzamosan több modult tanuljon valaki, ez a kapacitásunktól függ. De ahogy mondtam, elég sok klienssel dolgozunk, és van is várólistánk. Általában egyszerre egy modult szoktak elkezdeni, és akkor szépen menet közben ez lehet, hogy több modullal bővül. Ugye ebbe azt is bele kell számolni, hogy ki mennyi modult bír egyszerre, mert lehet, hogy egyébként dolgozik, és nem tud több időre elszakadni, vagy egyszerűen egy picit megterhelő, hogyha egyszerre több mindent tanul.
1: Azok, akik jelentkeznek kliensként, ők később látásukat vesztettek, vagy érkeznek olyanok is, akik születésüktől fogva látássérültek?
0: Érkeznek olyanok is, akik vele született látássérültek, természetesen. Van olyan hullámunk, amikor inkább azok a látássérült kliensek jönnek, akik frissen váltak látássérülté, és vannak olyan hullámok, általában ilyen felvételi időszak környékén, amikor meg a vele született látássérült kliensek jönnek nagyobb számban.
1: A közlekedés oktatás valószínűleg
0: útvonal tanulás.
1: Ez azt jelenti, hogy saját útvonalat tanul, fix útvonalat mondjuk az iskola és az otthon között.
0: Vagy ugye, hogyha lakóhelyet vált, itt az új kliensek, tehát az a kliens szám, amit mondtam, abban azok is benne vannak természetesen, akik mondjuk lehet, hogy évekkel ezelőtt már igénybe vettek tőlünk valamit, de aztán visszajönnek, mert elköltöztek lakóhelyet, munkahelyet váltottak, és újabb igények merültek föl.
1: Tanulás, munka, talán ez a legfontosabb. Mi a tapasztalat, hogy mennyien tanulnak tovább, illetve hány látássérültnek sikerül munkát szereznie? Tudtok-e segíteni a munkakeresésben?
0: Mi azt szoktuk mondani, ugye nyilván sokan, vagy azért érkeznek így bőven hozzánk, hogy a munkavállalás vagy munkahely megtartás. Azt gondolom, hogy a foglalkozási rehabilitáció előszobája és nagyon fontos előszobája az elemi rehabilitáció. De ahhoz, hogy ebben a megváltozott élethelyzetben én munkát tudjak vállalni, ahhoz kell az, hogy el tudjak jutni a munkahelyemre, és mondjuk tudjam a telefonomat, a számítógépet használni, és el tudjam látni önmagamat. Sokan jönnek úgy, hogy és akkor a munkavállalásban tudunk-e segíteni. Mi ugye elemi rehabilitációval foglalkozunk, jelenleg nincs lehetőségünk foglalkozási rehabilitáció végzésére. Ugye azért ez egy teljesen külön terület, mert ott nem csak az a lényeg, hogy valakit fölkészítsünk mondjuk akár egy interjúra, hanem ugye a kapcsolattartás akár a munkaerőpiaccal, tehát ez egy külön terület, úgyhogy nálunk elemi rehabilitáció történik, foglalkozási rehabilitáció nem. Ennek ellenére ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a szociális munkás kollégák nem segítenek, hogyha arról van szó mondjuk akár egy önéletrajz elkészítésében, illetve nyilván, hogyha eljut hozzánk információ, hogy valahol van nyílt pozíció, akkor mondjuk nem továbbítjuk, mert ez természetesen megtörténik, de ez nem nevezném kifejezetten foglalkozási rehabilitációnak.
1: Ha egy cég, aki szeretne foglalkoztatni megváltozott munkaképességűeket, de nem tudja, hogy hol keresse őket, akkor akár jelentkezhet is egy ilyen rehabilitációs központnál?
0: Hát nagyon örülök. örülnénk, hogyha ilyen történne, de ez azért ritkán fordul elő.
1: Nem volt még rá példa?
0: Nem, inkább ezt úgy mondanám, hogy azért a szociális munkás kollégák az esetkezelésen túl azért egy olyan monitorozó feladatot látnak el, hogy tényleg mindig képbe vannak az aktuális jogszabályváltozásokkal, aktuális támogatásokkal, és mindenféle információt begyűjtenek, és akkor azt tudják továbbítani a klienseink felé, hogy ha valahol nyitott pozíciót látunk, akkor azt továbbítjuk, hiszen sok klienssel vagyunk kapcsolatban, a klienseink között is bőven vannak szerencsére olyanok, csak hogy ne a negatívat mondjam, akiknek a megváltozott élethelyzet miatt mondjuk a munkahelye megtartotta, elkezdett mondjuk informatikát tanulni, tudja használni akadálymentesen a számítógépet, és a munkahelye ebben együttműködő volt, és sikerült megtartani a munkahelyét.
1: Saját eddigi munkakörében egyébként?
0: Így van, több ilyen kliensünk is van. Én azt gondolom, hogy talán ez a könnyebb verzió, mint mondjuk új munkahelyet keresni.
1: Mondjuk egy esztergályosnak bolti eladó, aki már nem tud a szakmájában dolgozni. Vajon ezek a mai irodai állások meddig tarthatóak, meddig lehet fölzárkózni akadálymentesség szempontjából, hiszen konferencián, ahol jártam, elhangzott, miszerint világszerte történt felmérés alapján a honlapok 95%-a nem akadálymentes. Lehet ezt vajon követni a rehabilitációval? Valóban 100%-os munkát lehet végezni ezekkel a segédeszközökkel? Nem szokott ebből probléma lenni, hogy nem feltétlenül tudja így sem ellátni a feladatát, mert amilyen szoftvert kell használni egy munkahelyen, az nem akadálymentes?
0: Nyilván vannak negatív tapasztalatok, én azt gondolom, hogy teljes körűen lehet a számítógépet használni. Ha már ilyen plusz programokról beszélünk, amik különböző multicégek használnak, én azt gondolom, hogy ez nagyban függ attól is, hogy a munkahely mennyire nyitott. Most is van olyan kliensünk, aki a multivilágában dolgozik évek óta, és együttműködik a munkahelyen. Minden olyan körülményt megteremtenek számára, ami az ő munkavégzéséhez kell, és teljes értékű munkavállalóként kezelik.
1: Vannak visszatérő kliensek, neki szüksége van frissítésre, egy kicsit szeretné a mostani trendeket követni, és egyedül nem tudja?
0: Abszolút. A közlekedés kapcsán gyakran előfordul, hogy valaki ugye új útvonalat szeretne tanulni, illetve az informatika terén is, ahogy folyamatosan frissülnek ezek az eszközök, vagy mondjuk új eszközt vásárol, és annak a használatát szeretné megtanulni. Talán ezeket olyan szempontból nagyon nehéz kezelni, hogy viszonylag sok új kliens is érkezik hozzánk, akik viszont egyáltalán nem tudják használni mondjuk az okos eszközeiket, vagy a számítógépet, és ilyenkor nagyon nehéz. Ezt mindig elmondjuk, hogy sajnos ki kell várni azt, amikor rákerül a sor. Ilyenkor szoktuk azt javasolni, hogy érdekvédelmi szervezeteknél is van arra lehetőség, hogy egy-egy alkalom keretében, amire sokszor mondjuk ilyenkor szüksége van az adott embernek, hogy megnézni egy-két applikációt, vagy valami számítógépes beállítást, akkor szoktuk javasolni, hogy érdemes őket is megkeresni, hát ha ott hamarabb sorra kerül, mint nálunk, de természetesen ugyanúgy előfordul az, hogy valaki újra megkeres minket, és kivárja azt, hogy ő sorra kerüljön nálunk.
1: A technika fejlődésével az oktatóknak is fejlődniük kell. Van rá lehetőségük? Feltöltődni szakmailag, tovább képezni magukat?
0: Annyira szeretném azt mondani, hogy igen, de jelenleg az elemi rehabilitációnak a továbbképzései azok most végtelenül korlátozottak, és ez igaz mondjuk így az informatika oktatók továbbképzéseire is. Nem nagyon van most olyan továbbképzés. Illetve nyilván azért az informatikus kollégák napra készen követik.
1: Önképzőkör. Mibe kerül ez a kliensnek?
0: Semmibe ez a jó hír, hiszen teljesen térítésmentes a szolgáltatás.
1: Miből fizeti a rehabilitációs központ azt a kollégát, aki oktat? Itt egy állami finanszírozásról van szó?
0: Így van. 2021 óta van jogszabályi háttere az elemi rehabilitációnak, ez azt jelenti, hogy ez egy államilag finanszírozott szolgáltatás, és mi az elemi rehabilitációs központok, így mi is pályázat keretében tudjuk lehívni az adott forrást.
1: Ehhez ugye kellenek taneszközök is, különböző segédeszközök, mobiltelefon, ilyen-olyan számítógépes eszköz, Braille kijelző, ezeket az eszközöket sikerül beszereznie magának az oktató központnak?
0: Ezt a jogszabály meg is határozza, hogy egy minimum eszközparkkal rendelkezni kell, amivel mi rendelkezünk is. Természetesen számítógépek, telefonok is rendelkezésre állnak, és minden egyéb eszköz, ami az összes többi modul oktatásához kell. A nehézséget azért az elmúlt évek alatt leginkább az okozza, hogy ezek az eszközök előbb-utóbb elhasználódnak, és arra az elmúlt években nem nagyon volt lehetőségünk, hogy frissítsük ezeket az eszközöket. Sokszor előfordul az is, hogy kliensünk mondjuk adományoz számunkra eszközt, amit ő már nem tud használni. Időről időre tud frissülni az eszközparkunk, hogy adományeszközök is vannak az eszközök. eszköztárunkban.
1: A Szemléletmód Rehabilitációs Központ budapesti látássérülteket fogad, vagy vidékről is lehet jelentkezni?
0: A mi ellátási területünk az Budapest és Pest megye. Ennek ellenére előfordul bőven, hogy más megyéből is hozzánk érkeznek kliensek. Ugye itt a kliensek szabadon választják meg, hogy hol veszik igénybe a szolgáltatást, és az, hogy más megyéből is Budapestre érkeznek, annak meg azt gondolom, hogy az áll a hátterében, hogy nagyon Budapest-centrikusan működik, úgy általánosságban az ország, és mondjuk Pestre jutnak el a legkönnyebben tömegközlekedéssel.
1: Vagy ide érkezik tanulni, vagy Budapestre.
0: Így van, vagy pedig ez a munkavállalás, vagy a tanulási lehetőség nagyobb, mint mondjuk más kisebb vidéki városokban.
1: Aki érdeklődik a munkátok iránt, illetve szeretne kliensként jelentkezni, az hogyan, hol teheti meg?
0: Ugye a honlapunkon minden információ elérhető, ez a www.szemléletmódrehab.hu. Ott minden információ megtalálható, illetve telefonszám és e-mail cím is.
2: Hobbiradio.hu. A rádiót! Felfüggesztették ügyészi állásából Fürth Pált, béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók, beszakadt egy pakisztáni iskola mennyezete, eddig 28 diák holttestét találták meg, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárás alá vonta Fürth Pált, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetőjét. A döntés indoklása szerint Fürth egy folyamatban lévő büntetőügy kapcsán ellenőrizhetetlen információkat hozott nyilvánosságra, és nyilatkozataival arra utalt, hogy a legfőbb ügyészség akadályozza a tényállás teljes körű felderítését. Az intézkedést az ügyvédje szerint azzal indokolták, hogy ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét. Azonnali ágazati béremelést és rendszer szintű bérfejlesztést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, rámutatva, hogy a múzeumi, könyvtári és levéltári dolgozók átlagbére kirívóan alacsony, alig haladja meg a bruttó 460 ezer forintot. A szervezet szerint a méltatlan bérhelyzet miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki, és folyamatos a pályaelhagyás, miközben a készülő költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít plusz forrást az ágazat. A KKDS elvárja a kormánytól a kulturális dolgozók bérének pedagógus bérekhez igazítását, a garantált alapbérek bevezetését, valamint az ígért 25%-os bérfelzárkóztatás haladéktalan végrehajtását. Kedden 28 diák és egy tanár meghalt, 40 ember pedig megsérült, miután egy magániskola mennyezete beomlott Pesavárban, Északnyugat-Pakisztánban, írja a The Guardian. Információk szerint az épület gyenge szerkezetű volt, a teteje túlterheltség miatt omlott be. Az áldozatok száma emelkedhet, mivel a beomlás idején a három érintett tanteremben tartózkodó 110 diákból mindössze 47-et sikerült kimenekíteni. A Hindustan Times értesülései szerint a 28 elhunyt diák mind 13 éves vagy annál fiatalabb volt. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, Polyák Gábor a döntését a LinkedIn oldalán jelentette be. A közlés szerint Erzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is, Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinettjét a jövőben. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezetőtisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. Egy vezetéstől eltiltott férfi két nyitva hagyott autót is ellopott slusszkulccsal együtt, majd az országszerte elkövetett üzemanyaglopások után mindkét járművel lerobbant. A rendőrségi üldözés elől menekülve Panyolánál defektet kapott, és a közelben kétszer is átúszta a szamost, hogy meglépjen a hatóságok elől, de a tolparton várakozó rendőrök végül elfogták. Az ügyészség vádat emelt a vakmerő tolvaj ellen, és többek között letöltendő börtönbüntetést indítványozott rá. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Hobbi Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Fehér bot napja. Annyiféle nap van. Ez is egy a sok közül. Ilyenkor a sajtó, a rádió, a televízió beszámol azokról a rendezvényekről, amit szerveznek az úgynevezett érdekképviseleti szervek. Természetesen, hogy ilyen időre szervezik konferenciájukat okkal és ok nélkül. Ez október 15-e. És a többi napon hol van a figyelem? Az úgynevezett szürke hétköznapokból pedig sokkal több van. Akkor élünk igazán, s nem kerülünk a média figyelmének még a perifériájára sem, vagy éppen alig. Az lenne az igazi, ha ünnepelnénk ugyan ezt a napot, de élhetnénk ugyanúgy, mint a látó ember. Sikereinkről, esetleges kudarcainkról ugyanúgy számolnának be az újságok, mintha természetes társadalmi eseménysorozat lenne. Élhetnénk vakon a társadalom elfogadott mércéje szerint, elfogadva másságunkat, de nem szegregálva, hanem természetesen. A fehér bot pedig csak arra kellene, hogy lássák, vakember jár az utcán, s némi megkülönböztetett figyelmet kér az élethez. Ugye nem is kértem olyan sokat. Tisztelettel, Rózsa Dezső.

múlt heti adásban ugye a Honor Robotforról hallhattatok egy rövidke kis beszámolót, és akkor ott hagytam abba, hogy majd beszélünk arról is, hogy mikor érkezhet meg a magyar piacra. Na, a mai adásban erről fogok beszélni, ezzel kezdem. Viszont a mai adásban lesz egy nagyon érdekes dolog, hazánkba megérkezett a Norton nevezetű motorkerékpár márka, és ez az angol nagyon nagy hagyományokra visszatekintő motorkerékpár márkának a bemutatóján, hazai premierjén jártunk, és ott beszélgettünk Pócsik Lacival, erről is hallhattok majd a mai adásban, illetve ne felejtsétek el, hogy azért van nyereményjátékunk ebben a hónapban is, na majd valamikor erről is egy kicsit bővebben, most viszont induljunk a Honor Robotfonnal. Hát az van, hogy a Honor Robotfon, ugye ez az első ilyen gimbal-lal ellátott, beépített gimbal kamerával ellátott telefon a világon. Ezt ugye pár hete mutatták be Kínában, nevezzük azt, hogy mondjuk durván másfél hónapja mutatták be Kínában, egyelőre Kínában lehet csak kapni, illetve az ázsiai piacon, és hogy miért?

Hát egyrészt kíváncsi a gyártó arra, hogy milyen lesz a fogadtatása, kíváncsi a gyártó arra, hogy azért a nem olcsó telefont hányan fogják magukévá tenni, vagy pontosabban nem magukévá tenni, mert ez így félreérthető lehetne, hanem hányan fogják megvásárolni, de az biztos, hogy Európában egyelőre nem lehet kapni a telefont, és abból, ami ebből derül ki, hogy akkor hogy került hozzám, hát a Honornak a hazai PR munkatársa, az ugye hozott egyet haza, amikor a kínai bemutatón ott voltak egy páran, ő egyet hazahozhatott, és akkor megmutathatott a pár kollégának, pár újságírónak, köztük szerencsére nekem is. De ugye ez a kérdés, hogy akkor mikor érkezett Magyarországra, hiszen ez a gimbalos megoldás, ez biztos, hogy óriási népszerűségnek fog örvendeni, ezt én merem borítékolni. Viszont ugye van egy olyan megoldás, hogy a Honor Robot Phone jelenleg egy ilyen kis demonstrációként szerepel a világon. Ugye a Honor most bebizonyított, hogy tud ilyet csinálni. Nagyon kíváncsiak arra, hogy ez mennyire lesz használható hosszú távon, mennyire lesz stabilbíró éles körülmények között a fogyasztóknak, a végfelhasználóknak a véleményére kíváncsi a Honor. És bizony, az ázsiai piac lesz ugye itt most úgymond az éles tesztpiac, és természetesen a Honor majd végigveszi, hogy miket tapasztaltak a felhasználók, stb. Az európai gyártásban, ugye a sorozatgyártás is azért beszólhat, hiszen ez a gimbalos megoldás, ez nem lesz annyira gyors, nem annyira gyorsan gyártható, mint a kis hagyományos, egyszerű telefonok, tehát bonyolultabb megoldások vannak benne, bonyolultabb technikai kialakítás, illetve ugye ez a titán ötvözetes kialakítás sem olyan, amit így a mindennapban soron tudnak gyártani, bár nyilván tudnak gyártani. Viszont a logisztika mellett, tehát a gyártási logisztika mellett, a szállítási logisztika, illetve van még egy olyan dolog, hogy nyilván nem lesz olcsó ez a készülék, sem Kínában, sem Európában. Tehát itt azért nagyon meg kell tervezni, ki kell számolni, hogy mikor érdemes ezt úgy piacra dobni, hogy akkor legyen akkor a felvétel, mert legyen akkor a piaca, hogy erre ugye a vásárlók tömege úgymond kíváncsi lesz.

És akkor van még egy dolog, hogy a fogyasztóvédelmi, illetve szoftveres megfelelések, mint az adatvédelem vagy a robotikai eszközök besorolása, az most még egy olyan akadály lehet a Honor Robot Phone-nak, ami miatt Európában még nem kapható. Adatvédelem szempontjából ugye azért nagyon fontos az, hogy ez a telefon az tényleg mindent felvesz, ami mozog, mindenre ugrik, ami előtte elhalad, ugye, mint említettem, elvileg képes arra, hogyha valaki hozzászól, akkor azt ő rögzíti, mármint magát a képet is, meg hangot is. Illetve ez a robotikai besorolás, ez is egy nagyon érdekes, mert hogy ezekre ilyen külön engedélyekkel kell rendelkeznie a különböző robotoknak, hiszen ugye ez a telefon is már AI támogatott, már AI asszisztenssel támogatott, stb. Ezek mind olyan dolgok, ami kicsit bonyolítják ugye a piacra dobását. Viszont én azt mondom, és ezt bátran merem állítani, bár ugye nem beszéltem senkivel erről hivatalosan, de mégis bátran merem állítani, hogy maga a Honor Robot Phone az szerintem a következő generációja, tehát ami majd reményeim szerint, ahogy én tervezem, jövő tavasszal megérkezhet, felhasználva az ázsiai piac tapasztalatait, mind eladásban, mind felhasználói tapasztalatokat. A második generációs Robot Phone szerintem már Európában is kapható lesz, és mondom még egyszer, hogy az én véleményem szerint ez akár már jövő tavasszal előfordulhat.

0: Nos hát, kedves emberek, itt a következő blogban egy elég érdekes kis dolog történik. Sunlander Motorsnál mindig zajlik az élet, itt mindig újdonságokat látunk hétről hétre, amikor eljövünk ide ugye a Vizsla utcába. És hát Pócsik Lacival ülök le most az elkövetkező percekben. Laci, köszönöm, hogy meghívtál itt a mai eseményre.
1: És egy
0: nagyon érdekes dolog, Norton nevezetű márkát hozzátok be ugye importőrként, magyarországi képviselőként. És a Norton márkát, azt ugye az emberek már nyilván hallhattak róla, főleg akik ismerik a motoros gyártókat, nevezzük így. Mit kell tudni a Nortonról, és hogy miért vállaltátok be ezt a márkát?
1: Nekünk nagyon fontos volt, hogy innovatív és prémium márkát tudjunk képviselni. És itt a mind a kettőn van hangsúly, az innovatívan is, meg a prémiumon is. És ezt a Nortonban megtaláltuk, ez az igazság. Egy hatalmas múltja van a gyárnak, 1898 óta regnálnak megszakítás nélkül. Annak idején, mint sok más motorgyártó, kerékpárgyártással kezdték a működésüket. De 1907-ben már az első Mantétén megnyerték a kéthengeres kategóriát, ami akkor egy ilyen űrutazással ért fel körülbelül. És aztán sorra jöttek a legendás modellek, sorra jöttek a sportsikerek, jött a második világháború, ami nyilván egy picit megváltoztatta a gyártásstruktúrát. A második világháború alatt viszont több mint 100 000 motorkerékpárt gyártottak a szövetségeseknek, jelentősen hozzájárulva aztán a háború kimeneteléhez. A háború után pedig újra a motorsport és az úriemberek kiszolgálása felé vette a márka az irányt. Sok-sok sportsiker, sok különleges modell, Rotax motor például, tehát hogy rengeteg korszakalkotó újítása volt a Nortonnak évtizedeken keresztül. Aztán egyszer csak jöttek a feltörekvő japánok, nagyjából ugyanaz történt, mint most a kínai vagy indiai márkákkal itt Európába. Egyszer csak megjöttek a japánok és átírták a piacot.
0: A piacot meg a történelmet.
1: Így van, erősen.

2020-ig kellett arra válni, hogy újra kisüssön a napszóli hullba a gyár fölött, és ez pedig úgy történt, hogy a TVS, aki egy indiai márka és a világ harmadik legnagyobb gyártója jelenleg, egyébként évtizedekig együttműködött a Suzuki-val, illetve ma is gyárt még a Suzuki-nak modelleket. Ma a BMW-nek a 310-es meg a 450-es GS-ét például a TVS gyártja. És egyébként a világ egyik legzöldebb vállalata, ezt kevesen gondolják egy indiai óriás gyártóról. Egyébként nagyjából a vízibusztól a vasúti kocsiig még egy csomó mindent gyártanak. Elektromos kerékpár is, hagyd ne soroljam, tehát nagyon-nagyon érdekes a portfólió. Hatalmas vállalatra beszélünk, szóval a lényeg az, hogy a TVS fölvásárolta 2020-ban, és nagyon-nagyon okosan ott hagyták, hogy gyártást Szulihullban, Nagy-Britanniában. Az eredeti gyárat egyébként gyakorlatilag elbontották, és annak a helyére egy vadonatúj, teljesen high-tech üzemet építettek föl. Ott zajlik a fejlesztés, ott van a gyártás, ott van a design, a minőség ellenőrzés, a minden. Rengeteg olyan munkatársal egyébként, akik évtizedek óta ott vannak. Tehát, hogy már az apjuk is ott dolgozott valójában, de tényleg szó szerint ez így van. És el se tudják képzelni, az egész megható volt egyébként, amikor kimentünk a gyárba, hogy beszélgettünk néhány emberrel, el se tudja képzelni az életét enélkül. Tehát, hogy soha nem dolgozott máshol, nem is akar máshol dolgozni, és most tökre örül, hogy változás van. Ez a változás pedig jelentős, hiszen egy indiai nagy tőke érkezett a brit piacra. Ez nem mintanélküli, hiszen elég csak a Jaguar Land Rover párosra gondolni, akik mögött szintén az indiai Tata van. És igazán sikeres éveket érdekes módon azóta élnek meg, amióta az indiai tulajdon és indiai szemlélet megérkezett mögéjük. Úgyhogy a Norton majd egy iszonyatosan jó jövő előtt áll, én látok egy csomó olyan modellt, amit még nem mutattak be, gőzerővel fejlesztenek. Azt kell tudni egyébként, hogy a ma bemutatott, itt Magyarországon bemutatott két modell mögött egy 5 éves fejlesztési stádium van. Nagyon-nagyon kiérlelt, végtelenségig kicsiszolt, átgondolt, kiváló technológiájú motorok, amiket a Norton, ahogy a korábbi évtizedekben, ma is elsősorban az úri emberek motorjának gyárt. Tehát a sportmotorral lehet pályázni, de nem egy pályamotor, a kalandmotorral el lehet menni a tengerpartra, a földúton, de nem egy igazi offroader, tehát egy olyan rést talált egyébként a Norton a piacon, amire valójában nagyon sokaknak van igénye, és azzal együtt, hogy a premium brandről beszélünk, ezzel együtt az árak elérhetők.

0: mondom, hogy nem fáj.
1: Nem szívesen mondom, hogy olcsó, mert ez nem lenne igaz, és mindig relatív is ez a kifejezés, és nem is biztos, hogy jól értelmezhető, de hogy elérhető bárki számára, aki ezekben a kategóriákban otthon keres, ez viszont biztos. Egy annyira különleges, annyira egyedi stílussal, olyan magas technológiai tartalommal, ami azt gondolom, hogy ma talán párját ritkítja, tehát tényleg egy unikális ügyről az.
2: Én néztem itt a motorokat ugye sorba, és a

0: szó szerint letisztult, egy nagyon, nagyon sima, nyilván vonalakkal, élekkel, lágyabb hullámokkal törd el, hiszen akár a légerállás, akár a design miatt ugye ezek kellenek bele, de nem látunk a motoron, tényleg én elkezdtem a direkt nézni, talán kettő darab csavar, amit lehet látni az egész motoron, ami azért ahhoz képest, hogy mennyire burkolt, ez egy. És akkor tudod, így feljön a, egyrészt jön a kérdés, hogy a sportmotornak hol van a kipufogója, hol jön ki a V4-ből az, aminek ki kell jönnie, illetve hogy hogyan vannak rögzítve ezek az elemek, hiszen nem körbe van öntve az egész egy elemmel.
1: Igen, ezt én azért mondtam egyébként, mert ez egy kvázi szem előtt lévő példa, illetve pont nincsen szem
0: igen,
1: előtt,
0: igen.
1: Tehát egy olyan példa a Norton gondolkodásra és a fejlesztésekre, amik talán mutatják azt, hogy mennyire igyekeztek különlegeset alkotni, és miért az úri emberek motorja a Norton gondolkodása. Képzelj magad elé egy brit arisztokratát. Uh-huh. Ha végignézel a ruházatán, az óráján, a cipőjén, nincsen semmi különleges.
0: Elegant,
1: csak az egész tisztul. Rendben van.
0: Igen.
1: Na ez is ilyen ez a motor, hogy nézed, és az egész valahogy így rendben van.
0: Igen.
1: Egy harmónia, ránézni, harmonikus ránézni, és ebben van nagyon sok mérnök jóra. Egyébként menni vele ugyanilyen.

0: már kipróbáltad őket.
1: Így van.
0: A sportmotornak ugye ez a V4, meg a nem kevés lóerő, meg a nem kicsi blokk visszaadja, tehát hogy...
1: Ez a motor, ez, amit mondtam is, nem pályamotor.
0: Ezt értem, de...
1: Ez egy abszolút utcai közlekedésre alkalmas motorkerékpár, aminek a blokk hangolása kifejezetten olyan a motorblokk hangolása, hogy egészen alulról, és ezért is választották a V4-es konstrukciót, egészen alulról megjön a nyomaték.
0: Aha.
1: És nagyjából, ahogy pestiesen mondják, pincétől a padlásig mindenhol húz, rettenetesen jól megy, de egy nagyon elasztikus, nagyon jól uralható, nagyon-nagyon kezes motor, könnyű súlyjal, a méretéhez, köpszentéhez képest mindenféleképpen, és egy nagyon alacsony súlyponttal, ami egyébként továbbra is támogatja azt az érzetet, hogy könnyű a motor, mert ami súly,
0: igen,
1: az nagyjából a bokád környékén van. Aha. Tehát nagyon-nagyon jó vele menni, egy igazi szórakoztató motor, és úgy erős és úgy gyors, hogy nem izzadsz meg rajta. Tehát, hogy nem kell vele dolgozni, hanem ráülsz is olyan, mint a mindig ezzel mentél volna.
0: Aha.
1: És ugyanez igaz az Atlasra is egyébként, a Tura motorjára, a Nortonnak. Nagyon-nagyon kezes, alacsony súlypontú, nagyon nyomatékos egyébként, ugye egy 600-as motorról beszélünk, ami nem túl nagy, ugye ez egy tipikusan középkategóriás motor, viszont a blokk hangolása és a nyomaték görbéje miatt sokkal erősebbnek érzed, mint a valóság.

0: és szintén ezen belül, hogy egy nagyon jól kezelhető, nagyon elasztikus motor.
1: A 600-asból ugye itt most látunk kettőféle felszereltséget, az egyiknél elől lámpa van, a másiknál már egy harmadik, illetve másik harmadik lámpa van, ugye a, majd, hogy nem mondhatnak azt, hogy a légbömlőnek, hiszen a másiknál ott meg ugye légbömlő van. Ezek ilyen design-beli különbségek csak, vagy pedig van a kettő motor között?
0: Az nagyon érdekes például, amit emlegetsz, különálló lámpákat, fényszórók, ez egy kanyar fényszórók. Egyébként a motoros világban először. Igen. És én azt hittem, hogy ez hülyeség.

0: Egész addig, amíg pont ezzel a motorral, ugye ez a Tesla motorunk egyébként, megjött, hogy nyilván nem bírok a véremmel, de hát, hogy aznap irány a Bükk meg a Mátra.
1: És egész hétvégén.
0: Igen, és aztán pont 600 km múlva szálltam le róla legközelebb, na de a lényeg, mi lényeg, hogy ilyen este 8 körül értem a Mátrába, és azért mostanában már sötét.
1: Igen, igen.
0: És én azt hittem, hogy ez hülyeség. Hát én 58 éves pali vagyok, hát hol láttam én kanyarszain szólod a motoron, hát örültem, hogy berúgtam a
1: csatát. És az 58-ban ne felejtsük el, hogy én 50-et motorozó
0: körülbelül. Annyit nem, de nem sok hülye van lassan. Szóval, hogy ez egy tök jó dolog. Tök jó dolog. De ugyanúgy persze kényelmes, tempomat, markolatfűtés, jó a szélvédelem. Nyilván ez a motor látott szélcsatornát, nagyon okosan ki van találva. Elkapott az eső, nem áztam meg, tehát ameddig mész, annyira jól eltereli a szelet, hogy ha megállsz száz oldal, mész, nem pedig komoly eső volt. Nagyon-nagyon okosan ki van találva, mind-mind az eltelt 5 évnek a végtelen mennyiségű mérnök órája, ami benne van, azért az visszaköszön. De igazából ezekről nagyon nehéz beszélni is, mert rá kell ülni, és ki kell próbálni, és rögtön megjön az az érzés, hogy mintha mindig erre születtél volna, vagy mindig ezzel mentél volna.
1: Van még egy érdekesség, és aztán majd azon elengedlek, mert hiszen bemutatom vagyunk, és nem akarlak elrabolni nagyon sok egymásoktól. Van még egy érdekesség a motornak, ugye, hogy a visszapillantó tükörbe van beleintegrálva az irányjelző, ami ugye szintén nem egy mindennapi dolog a motoroknál, sőt nem is tudom, hogy van-e más modell, ahol ekkora irányjelzőt így a visszapillantónak a markolat, illetve hát a markolat védő, vagy nem a visszapillantó, hanem a kézvédőbe van beleintegrálva. Baromi látványos, és szerintem egyébként tök jó, mert hogy olyan magasságban van, hogy mindenki észre
0: veszi. Pontosan erről szól egyébként ez, hogy a látni és látszani, ami a motorkerék pározás közben alapja. Egy alapdolog, az életedet jelenti azonos, vagy adott pillanatban. Megint csak arra például nem akarom ismételni magam, hogy rengeteg mérnök óra, rengeteg fejlesztési idő van ezekben a motorokban. A TVS, akinek hatalmas motorkerékpár gyártási tapasztalata van, ugye az anyavállalat, az indiai anyavállalat, több mint 6 millió motor gyártanak egy évben, brutál méretű gyártáskapacitásuk van. Ebbe beletett apait, anyait, minden. Tehát mind a sok-sok év, az évi 6 millió motor, a sok-sok éve legyártott óriás tapasztalat mind emögött ott van, és ott van természetesen a régi Norton mérnököknek, a régi munkatársaknak az a mérhetetlen mennyiségű tapasztalata, amit a motorsportból összeszedtek.

0: akkor kim voltunk a gyárban, találkoztunk egy 76-77 éves volt az úriember, gyerekkora volt ott dolgozik. Tehát ott volt
1: gyakornok.
0: Tehát inasként, szakmunkás inasként kezdte a gyárba az életét, és 2020-ig, a korábbi érának a bezárásáig az egyik fejlesztő mérnöke volt a Nortonnak. És a mai napig nap mint nap bejár, nem tudja elengedni a gyárat, tehát nyilván régen nyugdíjas, akkor is már az volt, minden nap bejár, és ő ott van otthon. És ezek olyan jó sztorik.
1: Egyébként igen, és nyilván azért az ilyen munkatársak az én munkáról lesz az, aki egyrészt a garanciát is nagyjából biztosíthatja, vagy legalábbis úgy érzi az ember, hogy azért ez tesz hozzá. Illetve valahol akkor azért a gyárnak is van egy olyan respektje, hogy a munkatársakkal is akkor biztosan jól bánni kell.
0: Abszolút.
1: Tehát,
0: így,
1: hogy abszolút, ez oda-vissza, ez oda-vissza
0: abszolút kapcsolat. Abszolút így van, meg én azt tapasztalom a motorkerékpáriparban, hogy több gyártóval dolgozunk, nyilván sok-sok gyártónak ismerik a belső működését, ezért különböző filozófiák vannak egy-egy gyártó mögött, de én azt tapasztalom, hogy igazán jó motorokat azok a gyártók tudnak csinálni, a fejlesztő részegen megszállott.
1: Igen.
0: Megszállott motorosok vannak, akik jó értelemben véve teljesen hülyék, és
1: örültek, igen.
0: Abszolút ez van a vérükben az van, hogy ők motort építenek, motort fejlesztenek, és ezt reszelik reggeltől estig. Na, ezekből születnek az igazán legendás márkák, és az igazán jó motorok, és tényleg megható volt egyébként ott lenni, mert annyi ilyen kedves sztori van, annyi történelmi mérföldkő van a Norton körül, hogy megtiszteltetés egyébként, hogy mi itt Magyarországon ezt képviselhetjük.

0: Egyébként annyit, amit nem esett szó róla, hogy ugye ez egy magyarországi bemutató, de Szlovákiában és Csehországban is mi képviseljük a TBS-t és a Nortont. Nagyon-nagyon fontos nekünk ez a kapcsolat, és láthatóan nekik is egyébként, hiszen egy közép-európai regionális működésben adtak nekünk bizalmat.
1: És akkor innen fogjátok irányítani,
0: innen fogjuk irányítani
1: a másik két országot is.
0: Így van, pontosan. És ez a mi életünkben is egy mérföld, mert eddig mi csak Magyarországon képviseltünk márkákat.
1: Még egy fontos kérdés, ugye mondtad, hogy több márkát forgalmaztok, itt azért az ember bejön hozzátok itt a motorszalonba, találkozik a több márkával, és bizony vannak olyanok, ahol rá van írva, hogy 7 év garancia, meg ilyesmi, és ugye azért azt tudjuk, hogy akár az indiaiak is képesek egész jó kis garanciákat. A Nortonnak milyen garanciát tudtak biztosítani?
0: A TVS-nél és a Nortonnál is 5 év, de kilométer korlátozás nélküli a garancia.
1: Hoppá, na ez nem mindegy.
0: Tehát mész, ameddig akarsz. Én nyilván nagyon sok mindenbe belelátunk, látjuk a korábbi gyártás tapasztalatokat, a hiba faktorokat, látjuk a TVS-nek a hiba statisztikáit. Hát nem vállaltak túl magukat.
1: Jó, Laci, köszönöm szépen, és hogyha minden igaz, akkor ebben a mai blogban, mai rádióadásban ugye beszélgettünk a Nortonról, de hogyha minden igaz, akkor jövő hétre lehet, hogy majd megint leülünk, mert jövő hétre is meghívtatok bennünket egy kis bemutatóra, de erről majd a jövő héten beszélünk.
0: Köszönöm szépen.
1: Most itt el az ideje, hogy akkor szépen el is köszönjek, és akkor azt mondjam nektek, kedves hallgatók, hogy maradjatok velünk, szeressetek bennünket, kövessétek itt a rádiót, kövessetek bennünket a Facebook oldalon, kövessétek a Begurulva Autó és Kütyű Mustrát is a Facebook oldalon, a TikTok oldalon, az Instagram oldalon, a honlapon, meg mindenhol is. Illetve ne felejtsétek el, hogy ebben a hónapban is van nyereményjáték, menjetek fel a Facebookra, a kiemelt poszton ott van, ott található a lényeg, hogy mit, hogyan és mikor lehet megnyerni. Aztán még egy fontos információ, iratkozzatok fel a csatornánkra, ilyet nem szoktam kérni, de most kivételesen kérek, kövessetek bennünket a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon, illetve kövessétek a rádiót is mindenféle platformon, ahol elérhetitek őket, és ha van olyan kütyütök, amire kíváncsiak vagytok, akkor, vagy megmutatnátok, akkor keresetek ránk, hallgassatok ránk, és osszuk meg közösen.

0: Jobbi Rádió!
1: Egy nagy közös nemzeti ünnepre készül a főváros, összehangolják a kórházak együttműködését a nagy terhelés miatt. 100 ukrán páciens kapott művégtagot Magyarországon, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az áprilisi országgyűlési választásokon elindult belpolitikai változások lehetővé teszik, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója egy nagy közös nemzeti ünnep legyen, jelentette ki a főpolgármester csütörtökön Budapesten a fővárosi önkormányzati és partnerei által szervezett ünnepi programokat beharangozó sajtótájékoztatóján. Az évforduló alkalmából szervezett számos program közül a legnagyobb közösségi élményt jelentő eseményként azt jelölte meg a főpolgármester, hogy az átmenetileg Csizma térré alakuló Városháza Parkban október 23-án, 24-én és 25-én esténként fényfestéssel megidézik a Sztálin szobor ledöntésének hangulatát. Hat volt igazságügyi miniszter, Dávid Ibolya, Navracsics Tibor, Trócsányi László, Tuzson Bence, Varga Judit és Vastag Pál meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága csütörtöki budapesti ülésén. A testület továbbá döntött Répási Róbert volt igazságügyi minisztériumi államtitkár és Kis Ferenc volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról is. Az ülés elején Torockai László, a bizottság elnöke jelezte, hogy szükségesnek tartja Fürth Pálnak a központi nyomozó főügyészség volt főügyészének meghallgatását is, ám erről nem döntött a bizottság. A munkaterv szerint több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban. Az Egészségügyi Minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Szociális Tárcával együttműködve összehangolja budapesti belgyógyászati betegellátást, hogy kezelje a súlyos ápoló hiányból és az aktív ágyak harmadát elfoglaló krónikus betegek elhelyezéséből adódó ellátási nehézségeket. Hegedű Zsolt miniszter hangsúlyozta, hogy a problémát a leromlott egészségügyi és szociális ellátórendszer kapacitás hiánya okozza, ezért az okfő operatív csoportot hoz létre a kihasználatlan kapacitások felmérésére és koordinálására. A tárca a gördülékeny ellátás érdekében arra kéri a lakosságot, hogy panaszaikkal elsődlegesen a házi orvosukat vagy rendelési időn kívül a 1830-as ügyeleti hívószámot keressék. Lezárult az a humanitárius program, amelynek keretében a háború miatt ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai amputált beteg kapott személyre szabott protézist a budapesti Pillangó Egészségcentrumban. Sándor Fegyér Ukrajna magyarországi nagykövete és Nagy Gábor Ferenc helyettes államtitkár is méltatta a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy a magyar szakemberek segítsége valódi támogatást nyújtott a sérülteknek a függetlenebb élethez való visszatérésben. A program koordinátora Unger Zoltán emellett kiemelte, hogy a projekt révén egy olyan új technológiát vezettek be a hazai ellátásba, amellyel a méretvétel után akár 24 órán belül megkezdődhet a járáspróba. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből, legfeljebb reggel, délelőtt, keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Attilával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
4: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
8: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
11: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Mély szakmai kritikát kapott a pénzügyminisztérium kata tervezete. 3 milliárd forintos tanácsadói szerződés miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Véget ért az eberendészeti telepek átvizsgálása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete szerint alapjaiban kell újra gondolni a kata újabb tervezetét, mert az a pénzügyminisztérium formájában túl bonyolított és több ponton önellentmondó. Az egyesület ezért egy alternatív szakmai javaslat csomagot nyújtott be, amely egyetlen egységes szabályozási rendszerben rendezné a kisadózást. A kidolgozott megoldás a meglévő katásoknak megtartaná az 50 ezer forintos havi tételes adót, miközben 15%-os kiegészítő adó mellett újra engedélyezni a céges számlázást. Emellett a javaslat a korábbinál pontosabban választaná el a valódi vállalkozói tevékenységet a bújtatott foglalkozástól. Az Orbán kormány mintegy 3 milliárd forint közpénzt fizetett ki egyik volt miniszteréhez, Fellegi Tamáshoz köthető cégnek úgy, hogy az erről szóló tanácsadói szerződést közbeszerzési eljárás nélkül 3 nap alatt lefolytatott eljárás során kötötték meg. A közbeszerzési eljárást a koronavírus járványra hivatkozva kerülte meg az előző kormányzat, miközben a tanácsadói szerződésnek semmilyen egészségügyi vonatkozása nem volt. A szerződésről szóló 2021. januári kormányhatározat 2040-ig titkosították, a határozaton kézírással szerepelt, kikapja a megbízást, közölték. Jelentős különbségeket tapasztaltak az ebrendészeti telepek működési feltételeiben, és több helyen hiányosságokkal is szembesültek az országos állapotfelmérés során, közölte Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán számolt be eddigi tapasztalatairól. Gajdos László hangsúlyozta, az ebrendészeti telepek jelenleg is alapvető közegészségügyi és állategészségügyi feladatokat látnak el. Amíg ilyen nagy számban kerülnek állatok az utcára, működésük egyik napról a másikra nem változik. Ki. A miniszter a nem kívánt szaporulatot, a felelőtlen állattartást és az állatok elhagyását nevezte meg a problémát folyamatosan újra termelő tényezőkként. Amíg ezek fennmaradnak, az ebrendészeti rendszerre is egyre nagyobb teher nehezedik. Először vezették be az automatikus mezőgazdasági viszmajort, miután az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a rendkívüli szárazság miatt július 1-e és augusztus 18-a között az ország egész területére elismerte az aszályt viszmajor eseményként. Ez az intézmény kizárólag a gazdák támogatási kötelezettségeire terjed ki, így egyéb természetvédelmi vagy növényegészségügyi előírások alól nem ad mentesítést. A viszmajor elismerése ráadásul nem helyettesíti a tényleges aszálykár bejelentését, amelyet a termelőknek szeptember 30-áig külön kellett megtenniük a kárenyhítési rendszerben. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban mínusz 3 és plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalmam, hogy menjek neki a busztába.
2: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
3: Október 16-án köszöntjük a Gál nevű kedves hallgatóinkat. A kelta ír eredetű név az ír Gallu névből ered, latinul Gallus névből ered, jelentésebb kakas, valamint gall férfi. Becézése ennek a névnek Gáli, Gálika, Galus és Gali, jeles viselője Huszár Gál, református, valamint ön, kedves Gál. Ezen a napon a gálokon kívül köszöntjük még az Ambos, Ambrus, Ambró, Aranka, Aurélia, Aurora, Bedecs, Bedő, Gallus, Gellért, Gerhard, Gálos, Hedvig, Hédi, Lehel, Lelle, Lél, Margit, valamint Margit nevű kedves hallgatóinkat is.
2: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: A mai nap is különleges.
6: Október 16-a Élelmezési Világnap. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO Rómában ülésező konferenciája 1979-ben magyar határozati javaslat alapján világ élelmezési napnak nyilvánította október 16-át. A világnap célja, hogy mozgósítsa a kormányokat és a közvéleményt az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok orvoslására.
5: Ezek voltak a mára vonatkozó naptári információk. Földi Bettit hallották.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával október 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel is készültem. 1793-ban járunk először október 16-án. Párizsban 37 éves korában kivégezték Marie Antoinette-et, Mária Terézia császárné leányát, aki 16. Lajos feleségeként Franciaország királynéja volt. Ugorjunk a 19. század közepére, 1854. október 16-án született Oscar Wilde, angol költő, író. Leghíresebb művei a Boldog Herceg és a Dorian Gray arcképe. Folytassuk 1925-tel, október 16-án a Locarnói konferencia eredményeként. Az európai határok megszilárdultak Francia és Németország, illetve Belgium és Németország között. A konferencián elhatározták Németország felvételét a Népszövetségbe. Két évet lépünk csak előre, 1927-re, október 16-án született Révész György filmrendező, leghíresebb alkotása a 2x2 × 5. Folytassuk 1951-jel, október 16-án első felvételeket rögzítettek egy atlantai stúdióban Little Richardról. 1958 a következő időpontunk, október 16-án született Tim Robbins, amerikai színész. Leghíresebb filmjei a Nekem 8, a Rövidre vágva, az IQ, a szerelem relatív és a Remény rabjai. Ugorjunk 1962-re, október 16-án megszületett Michael Flea Blazari, a Red Hot Chili Peppers basszus gitárosa. Ismét csak keveset, két évet lépünk előre, 1964-re, október 16-án Kína felrobbantotta első atombombáját, és ezzel az ötödik nukleáris hatalom lett a világon. És végezetül 1976. október 16-án piacra dobták Stevie Wonder egyik legsikeresebb albumát, Songs in the Key of Life címmel. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Üzenet a korintusiakhoz írt második levél első részéből.
2: Mert valahány ígérete van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. október 16-a péntek. Evangélium Szent Lukács könyvéből 12. fejezet 1-től 7. vers. Egyszer olyan nagy tömeg gyűlt Jézus köré, hogy csak nem agyon taposták egymást. Így beszélt akkor tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem olyan titok, amely ki ne tudódnék. Amit szűk körben bizalmasan mondtatok, nyilvánosan elbeszélik, és amit zárt ajtók mögött fülbe súgtatok, szájról szájra adják. Mint barátaimnak azt mondom nektek, ne tartsatok azoktól, akik megölik a testet, de többre nincs hatalmuk. Megmondom nektek, kitől féljetek. Féljetek attól, akinek azon felül, hogy megöl, arra is hatalma van, hogy kárhozatra vessen. Újból mondom, ettől féljetek. Nem, de 5 veréb sem ér többet, mint 2 krajcár. Isten mégsem feledkezik meg egyetlen egyről sem. Sőt, számon tartja fejetek minden hajszálát is. Ne féljetek tehát, sokkal többet értek ti, mint a verebek. Elmélkedés. Egyre többen gyűlnek Jézus köré, de ő nem a tömeghez fordul, hanem tanítványait figyelmezteti. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. A képmutatás látszatvallásosság. Kívülről dicséretesnek tűnik, de lelki tartalom nélkül. Jézus arra tanít, hogy minden, amit el akarunk rejteni, előbb-utóbb napvilágra kerül. Az igazság mindig utat tör magának, és Isten előtt semmi sem marad rejtve. Isten ismeri a szív titkait. Ez azonban ne rémületet keltsen bennünk, hanem inkább őszinteséget. A félelemmel, az aggodalommal szemben Jézus egy másik nézőpontot kínál. Tekintsünk minden helyzetben Istenre, aki nem csak földi életünket, hanem örök sorsunkat is kezében tartja. A tanítás egyik legszebb fordulata mégis az, amikor Jézus a verebekre és az emberi hajszálakra hivatkozik. Ilyen az isteni gondviselés természete. Isten nem csak figyel ránk, hanem számon tartja a legapróbb dolgokat is az életünkben. Ez nem állandó ellenőrzés, hanem gondoskodás. Nem fenyegetés, hanem biztonság. Jézus szerint éppen azért nincs okunk a félelemre, mert Isten szemében értékesek vagyunk. Jézus őszintességre hív, belső tisztaságra és arra, hogy nem mások elvárásaihoz, hanem Isten akaratához igazítsuk életünket. Mert ő nem a látszatot nézi, hanem az igazságot szereti. Bennünk is. Uram Jézus Krisztus, szabadíts meg minden képmutatástól, és adj őszinte szívet, amely nem szerepet játszik, hanem valóban téged keres. Add, hogy ne az emberek elismerését, hanem a te szeretetedet keressem, és ne féljek attól, ha nem értenek meg. Tudom, hogy ismered gyengeségeimet, félelmeimet, rejtett szándékaimat, és mégis szeretsz. Segíts úgy élni, hogy ez a szeretet irányítsa gondolataimat, szavaimat és tetteimet. Segíts, hogy ne akarjak tömnek látszani, mint aki vagyok. Köszönöm, Uram, gondviselő jóságodat. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobbyrádió.hu.
2: A rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
2: Tudta ön azt, hogy a bazsalikumot az ókori egyiptomiak is használták gyógy- és fűszernövényként, és nem mellesleg pedig a citromfű vagy kamilla tea jó hatású fülfájásra, valamint az orvánc fű számos gyógyszer hatását képes jelentős mértékben csökkenteni. A menta és a bergamot elősegíti az összpontosítást, míg a citrom illat fokozza az agy teljesítő képességét.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió. Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: S engedjék meg, hogy egy kicsit önző legyek önmagamhoz. Legkedvesebb ételemet hoztam el önöknek és ajánlom be. Pirított veset fogok készíteni velővel. Először elmondanám a nyersanyag mennyiségét. Sertésvese kell hozzá tisztítva körülbelül 1 kg, sertésvelő tisztítva 1,5 kg, zsír 200 g, hagyma, só, törött bors, paprika, majoránna és zöld petrezselyem. A hosszában, lapjában kettévágott veséből az inas nyálkás részeket kivágjuk és a vesét sós vízben leforrázzuk. Ezután leöblítjük és szárazra töröljük és kisebb szeletekre vágjuk. Ezután a hártyáitól megtisztítjuk sertésvelőt külön apróra vagdaljuk. Zsírjában a finomra vágott hagymát félig megpirítjuk és hozzátesszük a vesét. Megsózzuk, borsozzuk, majorannával és paprikával fűszerezzük és erős tűzön pillanatok alatt puhára pirítjuk. Hozzákeverjük a sertésvelőt, utána sózunk, ízesítjük, megszórjuk petrezselyemmel és kissé együtt pirítva azonnal forrón előmelegített tára tálaljuk. Köretként hagymás tört burgonyát vagy petrezselymes burgonyát ajánlok hozzá, hozzáillő sajátával. Ennél az ételnél oda kell figyelni, hogy sajnos néha nem vágják ki a veserezetét, ettől az egész étel elviselhetetlenül kellemetlen veseszaga lesz. Ezt megelőzhetjük, ha gondosan kivágjuk az ereket, és utána sós vízben forrázzuk, leöblítjük, és leszárítva folytatjuk az étel elkészítését.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: egy koktélként.
1: Koktél.
0: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Mobi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem,

0: Ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Napjaink. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Elfüggesztették ügyészi állásából Fürth Pált. Béremelést követelnek a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók. Beszakadt egy pakisztáni iskola mennyezete, eddig 28 diák holttestét találták meg. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes felfüggesztette ügyészi állásából és újabb fegyelmi eljárás alá vonta Fürth Pált, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetőjét. A döntés indoklása szerint Fürth egy folyamatban lévő büntetőügy kapcsán ellenőrizhetetlen információkat hozott nyilvánosságra, és nyilatkozataival arra utalt, hogy a legfőbb ügyészség akadályozza a tényállás teljes körű felderítését. Az intézkedést az ügyvédje szerint azzal indokolták, hogy ezek a kijelentések súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit és jó hírnevét. Azonnali ágazati béremelést és rendszer szintű bérfejlesztést követel a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezete, rámutatva, hogy a múzeumi, könyvtári és levéltári dolgozók átlagbére kirívóan alacsony, alig haladja meg a bruttó 460 ezer forintot. A szervezet szerint a méltatlan bérhelyzet miatt súlyos munkaerőhiány alakult ki, és folyamatos a pályaelhagyás, miközben a készülő költségvetés a hiánycsökkentésre hivatkozva továbbra sem biztosít plusz forrást az ágazatnak. A KKDS elvárja a kormánytól a kulturális dolgozók bérének pedagógus bérekhez igazítását, a garantált alapbérek bevezetését, valamint az ígért 25%-os bérfelzárkóztatás haladéktalan végrehajtását. Kedden 28 diák és egy tanár meghalt, 40 ember pedig megsérült, miután egy magániskola mennyezete beomlott Pesavárban, Északnyugat-Pakisztánban, írja a The Guardian. Információk szerint az épület gyenge szerkezetű volt, a teteje túlterheltség miatt omlott be. Az áldozatok száma emelkedhet, mivel a beomlás idején a három érintett tanteremben tartózkodó 110 diákból mindössze 47-et sikerült kimenekíteni. A Hindustan Times értesülései szerint a 28 elhunyt diák mind 13 éves vagy annál fiatalabb volt. Két elnök helyettes nevezett ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke, Polyák Gábor a döntését a LinkedIn oldalán jelentette be. A közlés szerint Erzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is, Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinettjét a jövőben. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének 5 évre 2031-ig. A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezetőtisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. Egy vezetéstől eltiltott férfi két nyitva hagyott autót is ellopott slusszkulccsal együtt, majd az országszerte elkövetett üzemanyaglopások után mindkét járművel lerobbant. A rendőrségi üldözés elől menekülve Panyolánál defektet kapott, és a közelben kétszer is átúszta a szamost, hogy meglépjen a hatóságok elől, de a tolparton várakozó rendőrök végül elfogták. Az ügyészség vádat emelt a vakmerő tolvaj ellen, és többek között letöltendő börtönbüntetést indítványozott rá. Pénteken is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel délelőtt keleten délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi északkeleti szél. Kora reggel ismét több helyen párás ködös lehet a táj. Hajnalban -3 és +8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Kamureklám.
1: Üdvözöljük! Ön a Kispál Péter általános iskolát hívta. Válasszon a következő menüpontok közül. Beiratkozás 1-es gomb, kiiratkozás 2-es gomb, jegylekérdezés 3-as gomb, órakedvezmények 4-es gomb, tanárverés 5-ös gomb, bombariadó 6-os gomb.
2: Bombariadó. Kérjük, válasszon a következő menüpontok közül. Egyszerű bombariadó 1-es gomb, bombariadó terrorfenyegetéssel 2-es gomb, atombombariadó 3-as gomb, egyéb fenyegetések, iskola fenntartó politikai kapcsolatok 4-es gomb.
1: Egyszerű bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó az első osztályban 1-es gomb, bombariadó angol órán 2-es gomb, bombariadó érettségén 3-as gomb.
2: Bombariadó érettségén. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó magyar érettségén 1-es gomb, bombariadó matematika érettségén Réta néninél 2-es gomb, bombariadó egyéb tantárgyak esetén 3-as gomb.
1: Bombariadó matematika érettségén Réta néninél. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó dolgozatírás előtt 1-es gomb, bombariadó a tételek kiosztása után 2-es gomb, bombariadó a dolgozat beadásakor 3-as gomb.
2: Bombariadó a tételek kiosztása után. Sajnos ez a funkció nem működik. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, ügyintézőnk 2-es gomb.
1: Sajnos ügyintézőnket nem tudjuk kapcsolni, mert érettségiztet. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, anyázás 2-es gomb, nagyon durva 3-as gomb, visszaanyázás 4-es gomb.
2: Anyázás menüpont. Véleményét rögzítettük. Köszönjük szépen. Kérjük, hogy máskor is vegye igénybe emelt díjas szolgáltatásunkat. A viszonthallásra.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre!
4: Egészségedre!
0: Egészségedre!
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor.
2: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Hobbyradio.hu
2: A rádiót!